után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Rabmadár.
1: Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Hegy Rádiót hallgatod.

0: Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Will Cox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a napos száraz idő, továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. A héten jelentik be a Nobel-díj várományosait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztését.

0: vitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És már izzik a kameránk is, mert hogy bekapcsoltuk a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján élőben tudjátok nézni a következő beszélgetést, mert hogy vendégünk van. Nagy szeretettel köszöntjük Kontra Solti Esztert, a Szigetszent Miklósi Városi Galéria vezetőjét. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát egy szép csokorra valót hoztál nekünk, amiről érdemes beszélni, és talán nem titok, hogy szinte mindegyik program valamilyen szempontból az első Miklósi Város napokhoz kapcsolódik. Most menjünk akkor időrendben, mert hogy a Patak Fesztivál már tulajdonképpen elkezdődött, ugye?
4: Így igaz, a Patak Fesztiválnak a kiállítását Színejava címmel most szombaton nyitottuk meg a Városi Galériában. 99 óta Szigetszent Miklóson hagyományosan nyílik meg szeptember utolsó hétvégéjén. Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik az elmúlt években. Azt kell, hogy mondjam, gyönyörű kiállításunk lett, hát az ember mit is mondhatna, de 65 művésznek a legjobb, tehát Színejava képét tudjuk bemutatni. Ez egy meghívott pályázatos kiállítás, azt jelenti, hogy a művészeket mi hívjuk meg, és a díjazást azt egy szakmai zsűri végzi, nem azt a zsűri nem azt vizsgálja, hogy ki az, aki kiállíthat, hanem azt, hogy ki milyen jutalmat nyer. Az idei évben is fantasztikus képeket, szobrokat láthattunk. El kell, hogy mondjam, hogy Szigetszent Miklóshoz kötődően Beretvás Csanád nyerte a Városi Galériának és a Miklósi Közművelődési Egyesületnek a közös díját, amivel jövő évben önálló kiállításra hívjuk meg Csanádot. Innen is gratulálunk, illetve a többi nyertesünknek is. A megnyitón több mint 100-an vettek részt, országszerte részről értek.
2: Igen, ezt itt mondtad a zene alatt, hogy még magad is meglepődtél, hogy a Balatonról meg valaki esküvőre ment és közben beugrott, tehát elképesztő érdeklődése volt.
4: Hát ezek fantasztikus történetek. Az, hogy az ember egy élet eseményében ezt így szervezi, hogy egy nagy családi eseményre indul, de közben fontos számára, hogy Miklósra eljöjjön Kaposvárról, és bejöjjön megnézni egy kiállítást, ahol ő is szerepel, mert ezt ő fontosnak tartja éveken keresztül. Ez azt gondolom, hogy sok mindent elárul.
3: Ez nagy dolog. És mennyi ideig, vagy mettől meddig látogatható majd a kiállítás, és ha jól gondoljuk, akkor ingyenesen meg lehet nézni a közösségi házban.
4: Természetesen ingyenesen látogatható október 17-ig, ami azt jelenti, hogy amikor a ugyancsak hagyományosan megrendezett akciófestészetünk lesz, azon a napon is látogatható lesz egészen a rendezvény zárásáig.
2: Hát és akkor így át is íveltünk tulajdonképpen neked a segítségeddel a következő témánkhoz. Ezt jól látom, 16. akciófestészet?
4: Igen.
2: Wow. Na mi ez az akciófestészet, aki még esetleg nem hallott róla? Illetve ugye ez az a program, ami abszolút kapcsolódik az első Miklósi Városnapok rendezvénysorozathoz is.
4: Igen, ennek is az időpontja azért eléggé hagyományos, hiszen a Festészet Napja Magyarországon az október 18-ára lett megjelölve, de igazából az előtte, utána lévő hetekben országszerte ünneplik a festészetet. Mi sok évvel ezelőtt csatlakoztunk ehhez, és egy olyan különleges programot kerestünk, ami nem egy mindennapi, nem egy minden hónapban megtörténhető esemény. Így azért mondható, hogy vannak kiállítás megnyitóink is ezen a rendezvényen, vannak művészeti könyvbemutatóink is, tehát sok minden volt, de az akciófestészet az elejétől kezdve jelen volt, ami azt jelenti, hogy meghívott művészek, részben Szigetszent Miklósi, részben országszerte részből meghívott képzőművészek. Itt a helyszínen üres vászontól élő zenei kísérlet mellett egy nagyon jó, laza hangulatban, de megmutatják, hogy hogyan születnek, hogyan épülnek fel a könyvek. Ugye, amikor kezdtük, akkor még YouTube-on nem voltak ilyen tutoriál videók, úgyhogy akkor kifejezetten unikum volt mondhatni. Most már azért sok minden elérhető, viszont a hangulat az nem.
2: Ezt akartam mondani, biztos, hogy pont meséltem Bettinek, mielőtt jöttél, hogy én emlékszem, hogy készítettem úgy interjút az egyik festőművésszel, hogy az egyik kezében az ecset, a másik kezében egy vörös boros pohár, és közben velem beszélgetett, és közben én néztem, ahogy konkrétan lehet, hogy az, ahogy éppen ott interjúztam vele, hatással volt arra, hogy éppen mondjuk mit alkot, vagy milyen szint választ. Tehát, hogy hát ez nagyon érdekes volt tényleg, hogy akár ott közben lehet vele beszélgetni, lehet, hogy közben kap egy olyan ihletet, egy olyan szót, egy olyan kifejezés, bármit, amit valahogy megjelenít ott a vásznon. Tehát, hogy ez tényleg ott készül.
4: Ez ott készül, és úgy, ahogy mondod, hogy mi az, ami hatással van rá, nyilván mielőtt valaki nekiáll egy képet készíteni, bár mondjuk ez stílusfüggő, mert azért vannak azok a stílusok, ahol nem kell koncepciót készíteni, de azért elég sok művésznek van koncepció, de a környezet, a zene, a látogatók, a többi művész, a többi művésznek az ecsetvonás, minden hat egy ilyen
3: minden
4: helyzetben.
3: Hat megikleti őket. Egyébként, ha már említetted a zenét, például ugye Véglevente Handpennel ott lesz, ő volt már nálunk itt bent a stúdióban is. De látjuk, hogy a Goldman Trio blues és jazz zenét szolgáltat majd, úgyhogy hát lesz jó kis zene azért mellette.
4: Igen, Levente visszatér hozzánk, ő tavaly is játszott már. Hát nagyon szeretjük, fantasztikus hangulatot tud teremteni, de a Goldman Trio is volt már nálunk több alkalommal, úgyhogy azt kell, hogy mondanom, hogy most 100%-osan biztosak vagyunk a jó hangulatban.
2: Hát azt elhiszem. Egyébként nem is tudom, elmondtuk-e, október 10-e szombat 14 óra, tehát hogy akkor kezdődik, nem tudom, kifulladásig, vagy amíg a vásznak nem lesznek teli élettel?
4: Hát igen, de körülbelül erre 3 óra van. Egy 2 órakor kezdjük a rendezvényt a látogatóknak, és körülbelül egy 5 óráig fog tartani. Ami ugye most a városnapok miatt kicsit extra, hogy több meghívott vendégünk van, és új stílusok is meg fognak jelenni. Amit a 16 meghívott művészünk van, újonanként Szigetszer Miklósról Keltai Zalán fog hozzánk kapcsolódni, de hát a névsort a Galéria Facebook oldalán megtekinthető, nagyon, is nagyon impozáns. Ami még teljesen új stílus, az a graffiti. Ami street artként bejött hozzánk, ugye a városban hagyományosan volt graffiti verseny más rendezvényünkön. Hát nálunk nem verseny lesz, viszont Fork Imre urban designer, street art nagykövete Magyarországnak, egy nagyon jó név és egy nagyon, nagyon kellemes ember, egy nagyon jó művész fog jönni, és ő is az akciófestészeten részt vesz, ami azért is érdekes, mert ugye ezek a képek, amik itt születnek, azok a város tulajdonában maradnak. És intézményekbe kerülnek, illetve kerülhetnek kihelyezésre. Erre iskolák a legtöbb esetben gyorsan jelentkeznek. Azért egy graffiti is kihelyezhető. Ráadásul Szigetszer Miklósi vonatkozású képet fog Imre készíteni, és meghívtuk a 24-ben győztes utolsó graffiti versenyünknek a csapatát is.
2: De jó.
4: Úgyhogy lesz, illetve lesz egy fiatal hölgy, aki 16 évesen fog festeni, ugyancsak Szigetszer Miklósi. Nagyon szuper képzőművész jelölt, szép pályát fut már most be. Úgyhogy azt gondolom, hogy színesedik, tehát emellett a portréfestés, az igazi akciófestészet, az absztrakt képek meg fognak jelenni, de monotípia bemutatónk is lesz, illetve ki is próbálható ez a technika, ami egy jó, egy könnyed, extra, de nem egy annyira elterjedt.
2: Sőt, karikatúra.
4: Karikatúra, az már évek óta.
2: Igen. Rólam készült is, azt hiszem, valahány éve.
4: Hieronymus Kos készítette, én emlékszem rá. Igen. Ugye ott a nézők, ahogy jönnek-mennek, lesz 2 karikatúristánk, bárki leülhet, és bárki ingyenesen hazaviheti a rajzot emlékbe.
3: Tök jó.
2: De jó, tök jól hangzik minden. Igen, itt közben nézzük majd az eseményt is, megosztjuk itt a videó alatt. Még egyszer, tehát október 10-e szombat 14 óra, és azt nézem itt a meghívott alkotók közül, hogy ahogy említetted, igen, lesznek Szigetszent Miklósról is, Dunavarsányból is, de még Miskolc, Budapest, vagy Szeged, Kecskemét, Eger, Diós Jenő, tehát hogy nem rengeteg helyről.
4: Így igaz. Nagyon, nagyon szép a névsor, akik elfogadták a meghívásunkat. Van olyan, aki visszatérő, és van olyan, aki első alkalommal vesz részt.
2: Tök jó. Na, hát ha gondoljátok, akkor mindenképpen látogassatok el, mert tényleg lesz zene, meg művészet, alkotás. Szerintem eléggé ritka a pillanat, amikor tényleg egy festővel tudunk a közben beszélgetni, miközben alkot.
3: Mert szerintem közelből látod,
2: hogy igen, általában szerintem ez
3: meg egy kép.
2: Gondolom, hogy úgy szokott lenni, hogy aki alkot, hogy ne szóljatok hozzám, mert alkotok. Na, itt lehet. lehet beszélgetni és hozzászólni. És mindig nincs vége egyébként itt a program kavalkádnak, mert egy nagyon különleges másik eseménnyel is készülsz méghozzá, amikor a bútor mesél, ezt a címet kapta az esemény, tárlatvezetés Amentévával. Na de hol és mi ez a program pontosan?
4: Egy nagyon különleges szigetszentmiklósi helyszínről van szó. Azért is különleges, ez az ortodox kápolna az Eklézsia utcában, a Szent Miklós ház, mert ez 2010-ben kezdett kialakításra kerülni, és ezután kezdődött a népi bútorfestészet megjelenése. Az ortodox egyháznak mindig fontos a helyi művészet megjelenítése az ikonosztázok mellett. Tehát ez egy új, ilyenről nem nagyon hallunk. Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Amentéva, aki viszont itt Szigetszentmiklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomba nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, vagy igazából nem a vallás oldaláról, hanem a művészet oldaláról közelíteni meg. Ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni. És hát így az alkotó jön el, és mesél a bútorokról.
2: Ide bárki mehet, vagy kell esetleg rá regisztrálni előtte, hogy nem tudom, hogy mennyi nem férnek be, vagy mi a létszám. Ugye ez október 11-e, vasárnap, 15 óra Szigetszentmiklóson.
4: Örülünk a regisztrációnak, ami a Galéria Facebook oldalán keresztül elvégezhető, pont azért, mert hogy kápolnáról van szó, és ha egy székes egyházba mennénk, nem számítana mennyien jelenünk meg, de hogy tudjuk, hogy körülbelül mekkora csoportra számíthatunk, eddig szép számmal jelentkeznek, valószínűleg több turnusban fogjuk tudni megnézni.
2: Egy nagyon picit még visszatérve az akciófestészetre, mert kimaradt egy szerintem fontos kérdés, hogy az elkészült alkotásoknak mi lesz majd az útja? Mert hát gondolom, hogy lesz, és minden, bár mondjuk annyit már mondtál, ugye, hogy kikerülnek falakra. Én például emlékszem, hogy nem sűrűn járok, hála a jó Istennek, de a házi orvosi rendelő falait is díszítik ezek a festmények, amik korábban készültek. Tehát akár ilyen intézményekben is helyet kaphatnak majd.
4: Ez egy fő cél, hogy a város intézményeiben minél szélesebb körben meg tudjanak jelenni. Templomokban, közösségi ház, közösség, tehát a vallási közösségi termekben, a szakorvosi rendelőben, több orvosi rendelőben Miklóson, az iskolákban, járási hivatalban is találhatók képeink, úgyhogy minden intézményt bátorítunk, hogy szabadon lehet választani, hosszú távú kihelyezésre kerülnek hozzájuk a képek, amivel ugye az a célunk, hogy ugye ez az élő népművészet, vagy az élő művészetnek a támogatása, kortárs művészete ne csak egy galériá múzeum falain belül tudjunk találkozni. Viszont, bocsáss meg, még egy dologra fölhívnám a figyelmet ezzel a rendezvényel, mert hogy az idén először lehetőség van a közösségi alkotásra is, amit háromféleképpen is meg lehet tenni. Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni. Van egy közösségi festési program, ennek is részleteit a Facebook oldalon meg lehet találni, illetve a házunk elérésével lehet információt kérni róla, és egy pikáront képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság, mondhatni így. A pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani.
2: Igen.
4: Egy színező technikára, amiből amikor a végén, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel, amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt, és ő is szigetszentmiklósi vonatkozású képrez, de nem árulom el előre.
2: Ja, jó, mert itt Mona Lisát látom itt az eseménynél, van egy kép, ezt is megosztjuk majd, és tényleg nagyon különleges, hogy maga az alkotás sok apró vonalból egyszer csak egy felismerhető portré bontakozik ki, és ugye úgy szólít a leírás, hogy sok kéz, egy portré, egy közös élmény. Ez nagyon érdekes, hogy így bárki egy kicsit bele alkothat, hozzátesz az egészhez.
4: szeretnék a közönséget is bevonni magába az alkotó folyamatba, nem csak a megtekintést.
3: Igen, és még egy mondata az akciófestészethez, szerintem azt még ne hagyjuk ki, hogy ugye lesz egy jótékonysági művészeti aukció is, ami még ugye fontos, mert hogy ugye adománygyűjtő akció egyébként is zajlik ugye az első Miklósi Városnapok keretén belül.
4: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a művészet által is részt vegyünk ebbe. Az élményfestésünk egy olyan program, ahol hát nem piaci árat ajánlunk igazából a résztvevőknek, de az élményfestés teljes bevétele is a jótékonysági aukció része, illetve a Galéria Savaria online aukciós oldal támogatásával az ő oldalukon lesz a rendezvénytől a következő hétig, 18-áig, ami ugye a festészet napjának a hivatalos dátuma, egy olyan aukció, ahol több szigetszentmiklósi, illetve környékbeli művésznek lesznek képei elárverezve, és a teljes bevétel is az iskola felújításra fog kerülni.
3: Igen, ugye ez a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületére megy majd a befolyt összeg.
2: Ahonnan tegnap a sziget szeletet szólt. Egyébként már föl is töltötted, ugye? Meg lehet hallgatni.
3: Úgyhogy a hangos archívumban alakí egy rádió honlapján vissza is lehet hallgatni.
2: Városi Galéria Sziget Szent Miklós, ez a Facebook oldal, ahol minden információt megtaláltok, külön eseményekre szedve, ráadásul, de ezeket mi itt a videó alatt majd meg is osztjuk veletek, Kontra Solti Eszternek, galéria vezetőnek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy beszámolt mindenről.
3: Köszönjük.
4: Én is köszönöm szépen.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
6: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba vagy 2006-osba.
5: Csütörtökön kezdődik az első miklósi város. Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvénysorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A miklósi városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
6: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolat itt a várossá válás 40. évfordulója alkalmából, egy nagyon érdekes és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
5: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj- és sportterhelés is előfordulhat.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. a legfinomabb szigetszentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Ez a Süspel nap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Szép jó reggelt mindenkinek! Közlekedési információkkal kezdjük is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Szigetszentmiklós.hu weboldalon olvassuk, hogy október 5-én a mai napon tehát kezdődik egy villamos energiahálózat fejlesztés, méghozzá több utca is érintett: a Csépi út, a Borz utca, a Boglárka utca, a Héja utca, a Horog utca, a Lankás köz, illetve a Zápor utca. És egyébként október 5-től november 15-ig tart majd a kivitelezés, emiatt pedig idéglenes forgalomkorlátozásokra, munkagépek jelenlétére, valamint időszakosan megnövekedett zaj- és porterhelésre lehet majd számítani, különösen tehát a Buckában, Szigetszentmiklóson. Ezen kívül egyébként még mindig van forgalomkorlátozás közműépítés miatt. Továbbra is egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon továbbra is csak a Losonci utca irányába tudtok autózni, valamint az Akácfa utca, a Móra Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul pedig Zsák utcaként működik ebben az időszakban, egészen konkrétan október 21-ig. Ezen kívül pedig egyirányú szintén várhatóan október 21-ig a Szent Erzsébet tér, Bajcsy-Zsilinszky utca és Tököli út közötti szakasza, csak a Tököli út irányába tudtok közlekedni. Vezessetek figyelmesen, ezen kívül pedig hát hétfő reggel van, ilyenkor ugye a térségünk legtöbb útján elég komoly torlódás van. Az 51-es úton és az 510-es úton is lassú a haladás jelenleg Taksony és Dunaharaszti között, illetve a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakasza is egészen lassan autózható. Torlódást látok a Műúton is, Szigethalomnál mind a két irányban, valamint a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán is egyre lassabban tudtok autózni. Arra szól a kocsisor jelenleg, én úgy látom, hogy már nagyjából a Petőfi Sándor utcától kezdve számoljatok hosszabb menetidővel a főváros irányába. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 5-e hétfő reggel van. Ez pedig a süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betti vagyok, és ma reggel egyedül ébresztelek benneteket, mert hogy Bredák Szandi egy kis mini Szabira ment, a mai napon egy picikét pihen, de holnap majd újra csatlakozik hozzám, de készülök nektek nagyon jó kis témák. Hamarosan majd arra is kitérünk, hogy mikkel. Egyébként nem leszek azért teljesen egyedül, mert hogy Kónya Benedek gyakornokunk, illetve Flaneke Mese kolléganőm is majd egy-egy kis rövid megszólalásra azért beül majd hozzám. Október 5-e van, tehát az Aurélok ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket sokáig, és nézzük is meg gyorsan akkor, hogy még milyen jeles napok, illetve alkalmak tartoznak ehhez az október 5-éhez. Például ma van a pedagógus jogoknak a világnapja. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elfogadta a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot kereken 60 évvel ezelőtt. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének a szükségességét, ezen kívül előírja az ingyenes továbbképzést, és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozású bérezésektől. Tehát a pedagógusi jogok világnapját tartjuk október 5-én. Ezen kívül pedig képzeljétek el, hogy 69 évvel ezelőtt nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Gyűjteményének alapját a Szépművészeti Múzeum új magyar képtára, modern szobor és éremgyűjteménye, továbbá grafikai gyűjteménye képezte. A galéria elhelyezésének kérdése 1957. január és áprilisa között heves vitákat váltott ki akkoriban a szakmai, múzeumi és politikai körökben. Aztán 1958. márciusában kormányhatározat született a Magyar Nemzeti Galéria elnevezésének a jóváhagyásáról és a Nemzeti Múzeum jellegének az elismeréséről. Aztán 59-ben egy újabb kormányhatározatban a múzeum új otthonául a budavári palota B, C és D épületeit jelölték ki. Az építészeti tanulmánytervek már egyébként 1958-ban elkészültek. Aztán ma van a Habitat világnap is. 1986-ban rendezték meg először október első hétfőjén. A kifejezés az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utal, amelynek elsődleges célkitűzése a települések életkörülményeinek a minőségi javítása. Aztán a mai napon lenne 109 éves Szabó Magda Kossuth Díjas írónő. Ő írta ugye az Abigailt, a Mondják meg Zsófikának, vagy akár a Szigetkék is az ő nevéhez fűződik. Aztán ezen a napon mutatták be Rejtő Jenő első darabját, a Nádasi Lászlóval közösen írt Gangster Idilt. Rejtő Jenőnek volt bizony saját stílusa, volt rengeteg ötlete, ezért volt lelkes olvasóközönsége is. Sikereinek és életének a háború és a fasizmus vetett véget. Az Egyedül vagyunk című úszító lapban 1942. októberében megjelent róla egy cikk, amely sérelmezte, hogy zsidó létére még mindig Pesten van, és ezen kívül még mindig ír. Ezek után hamarosan megkapta behívóját a munkatáborba, az éhség és a fagy Ukrajnában végzett vele 1943 első napján. Mindössze 38 éves volt ekkor. Aztán először került adásba a Monty Python műsora a BBC-n 57 évvel ezelőtt 1969-ben. Aztán 41 évvel ezelőtt történt, hogy 50 év kihagyás után megrendezett első szépségverseny döntőjén Molnár Csilla Andrea lett a győztes. 16 éves volt ekkor a fonyódi gimnazista. A verseny harmadik helyezettje egyébként Füstös Veronika budapesti fodrász volt, a második pedig Kruppa Judit dunaújvárosi óvónő lett. Molnár Csillának egyébként elég tragikus története van, mert hogy győzelme után néhány hónappal a gimnáziumot magántanulóként folytatta tovább, hogy eleget tudjon tenni a királynőségével járó felkéréseknek. Életét azonban megkeserítették a pletykák és az egyre szaporodó családi és bizony közéleti konfliktusok. 1986. július 10-én kora délután szülei házában halálos adag gyógyszert vett be, és sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Ekkor mindössze 17 éves volt. Végezetül pedig kereken 100 évvel ezelőtt, 1926-ban hunyt el Jászai Mari. Székesfehérváron lépett ő először színpadra, majd aztán Kolozsvárra szerződött. 1872-ben lett a Pesti Nemzeti Színház tagja, aztán egy évi megszakítással haláláig ott játszott. Vele született tehetségét állandó tanulással fejlesztette. Óriási hatású művész lett belőle, aki utolérhetetlen volt a tragikus szenvedélyek megszólaltatásában. Kiválóan olvasott görögül, németül, angolul, franciául. Cikkeket is írt, novellákat is, emlékiratokat is. Ezeket egyébként az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. Ezek voltak már a mai évfordulóink, méghozzá október 5-én hétfő reggel, itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Jaj, az egyik kedvenc dalommal megyünk tovább, Dash Young Fly és a kis kece szól, aztán pedig jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Tartsatok

0: útján.
1: Ez volt a Kiskecel Dash Young Fly közöse itt a Süsfelnapban, az ébresztő műsorunkban. Október 5-e van, hétfő reggel, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, és ahogy már korábban is említettem, a mai napon kolléganőm Bredák Szandi egy kis mini szabadságra ment, de én itt vagyok veletek egészen délelőtt 10 óráig, mondom is, hogy milyen témákkal készültem. 7 óra után megmutatom majd nektek azt az interjút, amelyet Patak Edina kolléganőm készített Nagy Barnabással, Halásztelek város polgármesterével, a legutóbbi képviselőtestületi után, amikor is átbeszélték a legfontosabb megtárgyalt napirendi pontokat. 7 óra után tehát ezt a beszélgetést mutatom majd meg nektek. Aztán 7:30 és 8 óra között pedig egy kis részletet mutatok nektek abból a beszélgetésből, amelyet korábban készítettünk Lázár Gergővel, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, hiszen ezen a héten elstartol az első Miklósi Városnapok, 8-ától kezdve 4 napon keresztül. Nagyon jó kis programokkal várják a szervezők a családokat, a látogatókat, de már egyébként tulajdonképpen ez az egész mostani hét az első Miklósi Városnapokról szól, hiszen ugye tart az adománygyűjtő akció, egyébként az nem csak ezen a héten tart, hanem egészen október 18-áig. Jövünk tehát 7:30 és 8 óra között a részletekkel. Aztán nem leszek azért teljesen egyedül, mert hogy Kónya Benedek gyakornokunk is itt lesz egy picikét velem, és tudjátok, ha ő itt van, akkor azért mindig hoz valami vicces témát nekünk. Ez most is így lesz, úgyhogy 8 óra után azért egy beszélgetésre őt is beültetem ide a mikrofon mögé, mert hogyha jól tudom, megint egy nagyon érdekes témával készült, tehát 8 óra után Kónya Benedekkel, gyakornokunkkal is beszélgetünk majd egy nagyon jó kis témáról. Aztán szó lesz még délelőtt 10 óráig arról, hogy ezen a héten egyébként lesz erőművek éjszakája is, ami például Csepelt is érinti itt a térségünkben, de szó lesz arról is, hogy bizony elindult a fűtési szezon, ezzel kapcsolatban pedig Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője küldött nekünk egy összefoglalót, egyébként ő majd személyesen is érkezik hozzánk a stúdióba, majd a héten mindenféleképpen egyeztetünk vele, de egy picikét én beszélek majd azért a fűtési szezonról is, hiszen most már azért hiába van napközben 25 fok, azért reggel ez a 6 fok, amikor így ránéztem az autóban a kijelzőre, azért az nem volt valami nagyon sok, sőt, hát ez érezhetően is nagyon-nagyon hideg volt, nagyon nehéz felöltözni, úgyhogy reggel nagyon hideg van, délután meg tulajdonképpen szinte elég egy rövidújú, de éjszaka viszont most már azért itt vannak ezek a nagyon alacsony fokok, érdemes ilyenkor viszont figyelni, hogy a fűtési szezon elindulásával mire figyeljünk, illetve arra is, hogy milyen veszélyeket rejthet akár magában. Erről is szó lesz majd ma, illetve arról is, hogy lesz Halloween ismét méghozzá Sziget-Szent Miklóson a Buckában. Jövök majd a részletekkel. Itt vagyok délelőtt 10 óráig a mikrofon mögött. Maradjatok velem, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Most pedig megyünk tovább Sophie Ellis Get Over You című dalával. 7 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek. Maradjatok velem!

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
6: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Sok napsütésre számíthatunk, sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendi tesztelése. Ma hirdették ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A teszt rendben zajlott. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően.

0: Kamala hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26 fok várható.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süspelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M0-as autóút és az M3-as autópálya csomópontjában, az M0-as M1-es autópálya felé vezető oldaláról az M3-as Vásárosnamény felé tartó kollektorágán egy személygépjármű keresztbe fordult. Elzárta ezzel a forgalmat a műszaki mentés idejére, a lehajtó nem használható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, emellett pedig Bak térségében a 39-es kilométernél lévő csomóponttól az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. Nagyjából már 3 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Ezen kívül pedig erősödik a reggeli dugó a főváros felé vezető utakon. Lassan tudtok autózni az M2-es autóúton Vác vonzásától, de az M3-as autópálya bevezető szakaszán is torlódás van, illetve az M4-es autóúton Üllő közelében is jelenleg lassan tudtok autózni. Az M7-es autópálya bevezető szakaszán Ér térségétől is torlódás van, illetve itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán tudtok lassan autózni. De nem csak ott, mert lassú a haladás a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, a Gerinc úton, illetve én úgy látom a térképen, hogy szokásosan a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg nagyon lassan tudtok közlekedni. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Hétfő van, október 5-e, ez pedig a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. A mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Halásztelek város képviselő testületen múlt héten tartotta meg rendkívüli ülését. Ezen az ülésen természetesen Patek Edina kolléganőnk is jelen volt. Az ülés után pedig a megtárgyalt napirendi pontokról, illetve az ezekről hozott döntésekről Nagy Barnabással, Halásztelek város polgármesterével beszélgetett. Arra gondoltam, hogy most ebben a fél órában megmutatom nektek ezt az interjút. Hallgassátok meg!
4: Kezdjük is a harmadik számú napirendi ponttal. Javaslat a Halásztelek városon belül egyirányú forgalmi rendek bevezetéséről szóló forgalomtechnikai terv jóváhagyására. Jó néhány dolgot érint ez itt Halásztelken belül. Mit tudhatnak meg a lakók ezeknek a részleteiről, illetve milyen változásokra kell majd számítaniuk, mikre kell figyelni?
5: Hát ez leginkább a közlekedés biztonsággal és a belső úthálózat javításával kapcsolatos. Itt korábban megbíztunk egy céget, akik felülvizsgálták Halásztelek belső úthálózatának a forgalmát, és több javaslatot tettek. Ezután a képviselőtestület egy informális megbeszélésen összeült, ahol megvitatta ezeket. Korábban már volt bent egy testület ülésen, de akkor nem fogadtunk el belőle semmit, mert ez nagyon sokrétű dolog, és át kellett jobban beszélni. És a tegnapi napon a következő dolgokról döntöttünk. A posta köz egyirányosítva lesz az Óvoda utca felől a Kisgyár utca felé. Ez jelentősen csökkenteni fogja a postaköz terhét, ugye ez egy neuralgikus pont a városban, több intézmény található az utcában, illetve boltok, úgyhogy nagyon nagy forgalma van, reméljük, hogy ez megoldást fog nyújtani. Egyébként itt mindkét oldalon parkoló kerül kialakításra, a jelenlegi parkoló részen halszálkás parkolót fogunk majd kialakítani, illetve a túloldalon, ahol jelenleg nem lehet megállni, azon az oldalon szintén párhuzamos parkolással meg lehet majd állni az út szélén, úgyhogy remélhetőleg jóval több parkolóhely is lesz ezen a területen. Ugye szóba került még a Hunyadi iskola környéke, ahol lesznek úgynevezett ilyen kiszengó parkolók, ahol a szülők ki tudják rakni a tanulókat, diákokat, gyerekeket, és nyilván nekik rögtön tovább kell menniük. Ez is remélhetőleg csökkenteni fogja ott a terhet. Döntöttünk arról, hogy a Somogyi Béla utca másik oldalán, tehát nem az iskola, hanem az Óda utca felüli oldalán szintén párhuzamos parkolókat alakítunk ki. Ezen kívül döntöttünk még arról, hogy a Kossuth-Lajos utca, a Bethlen Gábor utca és a Béke utca elején kereszteződéseiben belátás segítő közlekedési tükröket fogunk kihelyezni. Ugye ezek az utcák nagyon forgalmasak, nehéz kikanyarodni a második Rákóczi-Ferenc útra, és ez remélhetőleg segíteni fogja a közlekedést. Ezen kívül a Nap utca elején szintén új parkolókat alakítunk ki a szolgáltatóház vonalában. A Hajnal utca elején a lakóparkig szintén az utca jobb oldalán parkolók kerülnek majd kialakítás, ugye a Hajnal utca is nagyon forgalmas, és főleg az első kereszteződésig, úgyhogy reménykedünk abban, hogy ez meg fogja oldani az utcának a problémáját. A Katona József utca és az Ady Endre utca, József Attila tér mentén lévő utca szakaszokra a sávelhúzó sebességcsökkentő szigeteket szeretnénk elhelyezni. Ugye a játszótér környékén nagyon sok gyerek sétál, és szeretnénk, hogy ott a forgalom lassulna és biztonságosabb lenne. Illetve a Barátság utcában az iskola mögötti szakaszon szintén ilyen forgalom lassító szigeteket szeretnénk elhelyezni. Azt gondoljuk, hogy ezzel jelentősen csökkenni fog a balesetveszélyes zónák száma halászterken.
4: Teljes mértékben a lakók igényeit szolgálják ezek a fejlesztések, viszont korábban volt arra lehetősége az itt élőknek, hogy elmondják a véleményüket ezzel kapcsolatban. Volt esetleg olyan, amit abból merítve tudtak megvalósítani?
5: Ugye azt a tervet, amit a cég elkészített, ezt feltöltöttük a honlapra, és rengeteg vélemény érkezett a lakosság részéről. Igazából ezért is nem az eredeti tervet fogadtuk el, hanem ezek a vélemények, és maga a tervezet bekerült a képviselőtestület elé, informálisan átbeszéltük, és a tegnapi napon egy olyan határozati javaslatot fogadtunk el, amiben a teljes képviselőtestület egyetértett, és nyilván mérlegeltük azt, hogy a lakosok milyen jelzéseket adtak, illetve mi az, ami mindenki szemére elfogadható lehet.
4: Volt még egy napirendi pont, amelyről most fogunk beszélgetni, még a negyedik számú javaslat a szennyvíztisztítót érintő gördülőfejlesztési terv 2027-2036 közötti szakasz módosítására. Beruházási terv, felújítási és pótlási terv is szerepel ebben. Mit jelent ez a helyieknek, az itt élőknek? Lesz-e bármilyen változás a jövőt illetően?
5: Ugye jelen pillanatban a tököli szennyvíztisztító telep, ami érinti Halászterket, Szigethalmot és Tökölt, a maximális kapacitásánál van, és mind a három település törekszik arra, hogy tudjuk bővíteni ezt a telepet. Ennek az előkészítéséhez járult hozzá a tegnapi döntés, ezt a három település képviselőtestülete elfogadta, és jelenleg korlátozott a szennyvízrákötési lehetőség a településen, és hogyha a telep bővítésre, fejlesztésre kerül sor, akkor ez az probléma megoldódik.
0: Halásztelek város képviselő testülete tehát a múlt héten tartotta meg a rendkívüli ülését. Patek Edina kolléganőnk pedig az ülés után Nagy Barnabással, Halásztelek város polgármesterével beszélte át a legfontosabb napirendi pontokat. Ezt az interjút hallgathattátok meg ebben a fél órában, a folytatásban pedig maradjatok velem továbbra is, hiszen ez a Süss fel nap alaki egy rádió ébresztő műsora. 7:30 jönnek majd Germán Marcitól a legfrissebb hírek, előtte viszont még most szóljon a százszor szép Horváth Tamástól.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szentmiklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Pertichné Kácsor Andrea mind a 4 településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Sziget-Szentmiklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Pertichné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
6: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
5: Újdonságokkal készül az országos könyvtári napokra Sziget-Szentmiklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szentmiklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
7: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szentmiklós városa vagy városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szentmiklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba vagy 2006-osba.
5: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanyrám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
7: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz, mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy 2 az 1-ben csomagok lesznek most elhelyezve.
5: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
7: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
5: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és sportterhelés is előfordulhat.
0: Sporthíreink.
5: Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a magyar kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
0: Időjárás.
5: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb eső, zápor sem kizárt. Az északi északnyugati tájakon délután felélénkülhet az északnyugati szél. A legmelegebb órákban 21 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
8: Somogyi Bettivel.

0: Taylor Swift és a Shake It Off, ez szólt itt a Süss fel napban az ébresztő műsorunkban. Most pedig jönnek a legfrissebb közlekedési infók. Az M0-as autóút, illetve az M3-as autópálya csomópontjában az M0-as M1-es autópálya felé vezető oldalán, az M3-as Vásárosnamény felé tartó kollektorágán keresztbe fordult korábban egy személyautó, elzárta ezzel a forgalmat. A műszaki mentés még mindig zajlik, a lehajtó nem használható. Erre tehát figyeljetek, ha arra fele van dolgotok. Egyébként térségünkben továbbra is lassú a haladás a Gerinc úton, Szigetszent Miklóson, valamint élénk a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, de az M0-as déli szektorában is mind a két irányban jelenleg torlódás van, lassú a haladás a Csépi úton, illetve a Műúton is erős a forgalom. Kint vannak a rendőrök Szigetszent Miklóson a Szilágyi Lajos utcában, ez nagyjából a Kinizsi utca és a Szilágyi Lajos utca találkozásánál van. És ha már Szigetszent Miklós, több forgalomkorlátozás is van jelenleg a városban. Egyrészt továbbra is egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon, csak a Losonci utca irányába tudtok autózni még mindig közműépítés miatt, és az Szent Erzsébet téren is csak egy irányba tudtok autózni, méghozzá a Tököli út irányába, itt is dolgoznak a szakemberek, figyelmesen vezessetek, érdemes a kihelyezett táblákat nézni és nem megszokásból vezetni. Ha van közlekedési infótok, azt pedig várom, mutatom is az elérhető. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süss fel nap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Szigetszent Miklós egy különleges születésnapot ünnepel idén, mert hogy a település idén ünnepli városá avatásának a 40. évfordulóját. Ez alkalomból pedig ezen a héten október 8-a és 11-e között egy 4 napos programsorozattal várnak minden kedves érdeklődőt. Ezzel kapcsolatosan egyébként Lázár Gergő, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója volt a vendégünk korábban, aki felsorolta, hogy mennyi minden lesz október 8-a és 11-e között az első Miklósi Városnapok keretén belül. Számos intézmény, számos szolgáltató is csatlakozott egyébként ehhez a programhoz, úgyhogy Gergő egy picikét ezt összefoglalta nekünk már korábban, viszont arra gondoltam, hogy ebben a fél órában egy picikét elevenítsük fel, hiszen azért október 8-a, az most már mindjárt itt van. Hallgassuk meg együtt, hogy mire is lehet számítani, milyen programokkal készülnek a szervezők.
4: Október 8-ával kezdődik el a városnapoknak a szűk 4 napos időszaka, ami igazán a városnap. Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját.
5: Na, ez új információ, nem is tudtam.
4: Említsek, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Szigetszent Miklóson élő, dolgozó, aktív, vagy már éppen nyugdíjaskorú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése. Természetesen a film szereplőit meghívtuk, de ezen kívül ez egy teljesen nyilvános esemény, tehát bárkit nagy szeretettel várunk a moziba október 8-án este 6-ra. Itt nem szükséges a regisztráció, sem csak jönni kell. Október 9-én pénteken sok-sok program lesz, városjáró ifjúsági vetélkedő lesz a délelőtt folyamán, amelyre zártan, meghívottan általános iskolás 7.-8. osztályosokat vártunk. Sokkal többen jelentkeztek, mint ahány csapatot tudunk fogadni, ez egy nagyon jó hír, és jövő évre ez azt jelenti, hogy egy másfajta versenyt kell kitalálnunk, hiszen sokkal több diák szeretne jönni, de így is 11-12 csapatunk lesz, akikkel városszerte végeztetünk el bizonyos feladatokat, majd ennek az eredmény hirdetése este lesz a Kéktó Szabadidő Parkban. A délután folyamán az Ádám Jenő általános iskola és ami hangversenytermében lesz egy ünnepi testületülés, ami szintén nyilvános. Ennek a testületülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. Hamarosan egyébként majd ezeknek a kitüntetetteknek a neve, a személye nyilvános lesz.
5: Jó, hogy még nem.
4: Fölkerül
5: még nem
4: az. Az internetre is, és ahogy mondom, bárki számára nyitott ez az esemény is. Pénteken délután 3 órakor nagy szeretettel várunk ide is mindenkit, a különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Feng Jau, a Székely Miklós városi kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
5: Akik közül egyébként többen Sziget-Szent Miklósiak, csak hogy emeljük
0: ki. Van valami
4: kötődésük? Persze, tehát természetesen, ugye, de, illetve hát ők a városi kórusunk. Aztán még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidő Parkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program. Aztán van egy szombati napunk is természetesen, ahol egyrészt lesz újra a születi lovas felvonulás, amely 9 órakor indul a Kossuth-Lajos utcából, és különféle felületeken már meghirdettük az útvonalat, hogy hol fog megállni. 3 megállója lesz, végül a 4. megálló, a Kéktó Szabadidőpark, oda fognak megérkezni ezek a lovasok. Közben halászléfőző verseny zajlik a Kéktó Szabadidőparkban, ahova a jelentkezést már lezártuk. Körülbelül 50 csapat jelentkezett az idei évben a halászléfőző versenyre, nagyon nagy örömünkre, illetve lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesület, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, amit szintén ott meg lehet vásárolni, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
0: Ezen aki nem megy főzni, enni
4: ehet. Így van, az nyugodtan jöhet, és 12 órától árusítjuk a jegyeket, és lehet is őket beváltani. A délután folyamán egy festészetnapi programunk lesz majd a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren, illetve az épületben, kicsit ez ugye az időjárástól is függ. Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk a mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, hogy megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától, és az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rocksziget egyik külön díjas zenekar, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart a terveink szerint a program. És így kanyarodunk rá természetesen a vasárnapi napra, ahol 2 dolgot emelnék ki. Az egyik a Városnapi Zsibongó elnevezésű gyermekprogramunk, ami vasárnap délután 1 órakor kezdődik. Itt egyrészt lesz egy városjáró kisvonat, ilyenre emlékezhetnek azok, akik régebben is részt vettek a gyermeknapi programunkon. Ez a kis dottó vonat, talán sokan így ismerik, ami Tatán vagy a Margit szigeten is szokott közlekedni. Ez egy 50 fős vonat. erre a helyszínen ingyenes jegyeket lehet igényelni, 20 percenként fog indulni a vonat. Ezen kívül lesz két színpadi programunk gyermekek számára, illetve lesz egy űrlabirintus játszóházunk az épületen belül vagy kívül, ez szintén az időjárástól függ, és még több minden más kis apró programelem, tehát ez igazán a gyerekeknek szól ez a vasárnap délután. Még el nem érkezünk 5 órához, amikor a gyermekprogram véget ér, viszont 5 órakor elkezdődik az Ádám Jenő Általános Iskola és a mi hangverseny termében ismét, tehát visszatérünk az Ádám Jenő 130 elnevezési koncert, hiszen Ádám Jenő 130 éve született, városunk leghíresebb szülötte, és az ő emlékére Ádám Jenő művek, illetve kortársak művei fognak elhangozni, lesz több megszólalónk, több előadás, több köszöntő is, egy nagyon érdekes, nagyon tartalmas, ismeretterjesztő és befogadható formájú koncert lesz, erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Nagyjából, ahogy elsoroltam, lehetett hallani, hogy minden programunk ingyenes, gyakorlatilag a halászlév jegyekért kell fizetni, de azon kívül minden ingyenes itt a hétvége keretében, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit minden programra, és ahogy az előzőekben is elhangzott, rengeteg partnerünknek vannak különféle programjai, különféle helyszíneken, végig sorolni se tudnám mindet, de ezek mind-mind a közösségi háznak a Facebook oldalán megtalálhatók, a partnerek programjai is. Nagyon-nagyon változatosak, saját szervezési programok, szolgáltatási kedvezmények, akciók, nagyon sok minden lesz elérhető.
0: Az első miklósi városnapok tehát október 8 és 11-e között számos programmal várja az érdeklődőket, ahogy ugye korábban is ezt elmondta már nekünk Lázár Gergő, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója. Még azt elmondanám nektek, hogy ne felejtsétek el, hogy a miklósi városnapok keretén belül zajlik egy adománygyűjtő akció is, ez egyébként már augusztus 15-én elkezdődött, és egészen október 18-áig tart. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Szigetszentmiklós város önkormányzata megbízásából egy gyűjtést hirdettek meg, amelynek a célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének a felújítása. Jó néhány dologra szükség van, például 12 darab speciális nyílászáró cseréjére, tantermek burkolatainak a felújítására, de a folyosó felújítása is szükséges lenne, valamint az udvari csatorna rendszer javítása. Átutalással is lehet egyébként adományozni a Humanitas 91 közalapítvány számlaszámára, a sárgaház.com weboldalon, illetve a szigetszentmiklós.hu weboldalon minden fontos információ fent van az adománygyűjtő akcióval kapcsolatosan. Egyébként rengeteg intézmény és tényleg számtalan szolgáltató is csatlakozott ehhez az adománygyűjtő akcióhoz. Október 18-áig tehát van lehetőség adományozni. Egyébként pont a mai napon kerülnek ki Szigetszentmiklós több pontjára az adománygyűjtő ládák, ahol van lehetőségetek tényleg egy kis adományt belecsempészni. Tehát a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor utcai épületének a felújítása a cél. Erre gyűjtenek. Egyébként én múlt héten készítettem a Szigetszelet című riportműsoromat Noszeda Tiborral, az iskola igazgatójával. Kint voltam a helyszínen a Petőfi Sándor utcai épületnél, és én is megnéztem, hogy tényleg rengeteg dologra lehetne azt a pénzt fordítani. Ha van kedvetek, akkor esetleg hallgassátok vissza azt az interjút, a Lakihegy Rádió hangos archívumában megtaláljátok. A folytatásban pedig maradjatok velem, hiszen ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk.
2: Lakihegy Rádió. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Napihegy Rádió.
1: Napihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelésterv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Sok napsütésre számíthatunk, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett továbbra is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást, a nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Cakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersek Karotán a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján

0: betegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süspel nap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
2: Somogyi

Jönnek a legfrissebb közlekedési infók itt a Süss Felnapban, az ébresztő műsorunkban. Továbbra is élénk a forgalom a főváros felé vezető utakon, különösen az M2-es autóúton Vác vonzásától, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de lassan tudtok autózni az M7-es autópálya bevezető szakaszán Értérségétől is, illetve az 1-es főúton Biatorbálytól kezdve is erősebb forgalomra készüljetek, valamint itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton és az 510-es úton is egyébként Dunaharasztitól kezdve lassú a haladás és torlódás van. De ha körbenézek itt a térképen, a Csepel-szigeten a legtöbb úton jelenleg lassan tudtok autózni, a Műúton, illetve

0: Szigetszent Miklóson, a Gerinc úton, valamint a Csepeli út fővárosi és Szigetszent Miklósi szakaszán is jelenleg nagyon lassú a haladás, valamint jelez nekem egy balesetet is a térkép, méghozzá a Rév utcában, Szigetszent Miklóson a Polgár utca és a Rév utca találkozásánál. Egyébként azon a szakaszon elég komoly torlódás is van. Több rendőr is kint van egyébként térségünkben, Szigetszent Miklóson, egyrészt a Szilágyi Lajos utcában vannak kint a rend éber őrei, másrészt pedig a Tököli úton, a Dobó István utca és a Tököli út találkozásánál is. Kint vannak a rendőrök a térkép szerint, tehát figyelmesen autózzatok. Vigyázzatok magatokra, kitartást mindenkinek, aki jelenleg a dugóban ül. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor azt várom. Mutatom is az elérhetőségeket, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfel nap az ébresztő műsorunk. Én Somogyi Betti vagyok, és végre nem vagyok már teljesen egyedül itt a stúdióban, mert hogy itt van velem Kónya Benedek, gyakornokunk, aki azért így időnként megjelenik a stúdióba, és itt van velünk, segít
3: Sziasztok. Nekünk.
0: Szia! És mindig hozol valami nagyon jó kis témákat. Általában valamilyen vicces témát. Most is én úgy tudom, hogy most készültél valamivel.
3: Igen, tegnap beszélgettem egy barátommal, és kiderült, hogy neki van egy olyan listája, hogy milyen ételeket nem szeret. És
0: amikre kifejezetten finnyás, nem
3: igen,
0: szereti?
3: Uh-huh. De így le van neki írva. Szerintem ez kicsit pervers.
0: De ezt miért írja le? Gondolom, ezt nyilván tudja, hogy hát mi igen. Az, amit nem szeret.
3: És innen eszembe jutott, hogy beszélhetnénk erről, és a fura ilyen ízkombinációkról, hogy
0: hát az van egy pár. Na, akkor kezdjük akkor veled, hogy mi az, amit mondjuk te nem eszel meg, de sose ennél meg.
3: Nekem van egy ilyen hát nem igazolt pszichológiai betegség, de én ChatGPT vagy, és hogy zöldséggyümölcsfóbiás vagyok.
0: Jaj, mint a gyerekek többsége, néha úgy érzem.
3: Én bennem ez megmaradt, valószínűleg egy allergiás reakciótól, de én nem tudok meglenni egy szobába.
0: De allergiás vagy valamilyen zöldségre, nem. Vagy gyümölcsre?
3: Nem.
0: És akkor mire mondtad, hogy allergia? Hát tudtam, már nem, bár én még csak, hogy most megyek allergia vizsgálatra, úgyhogy nálam még kiderül.
3: Babaként volt egy ilyen baleset, hogy valahogy banánt ettem, és attól egy nagyon durva reakció lett, ilyen csalánkiütés, ilyesmi, és ez annyira valószínűleg traumatizált, hogy én azóta teljesen el vagyok zárkózva ezektől.
0: De ehetnél banánt azóta egyébként?
3: Nem,
0: vagy nem is ettél azt
3: kézzel?
0: Akkor egyébként hát azt gondolom, ha ott egy durva reakció jött, lehet, hogy egyébként most is kijönne, vagy nem tudom, hogy azt van olyan allergia, amit tudod kinő, hát az ember, de van, amit nem. Mondjuk nekem nem tudom, ilyen nincsen, de akkor te egyáltalán ez azt jelenti, hogy nem eszel semmilyen zöldséget, gyümölcsöt? Semmiet?
3: Néhányat.
0: Mit tudom én, egy salátát?
3: Ne.
0: Semmi.
3: Ahogy ropog meg ilyenek, hát ez...
0: Na jó, de mondjuk gondolom egy krumplit igen követnek, tehát azért ilyen belefér.
3: Csak a megkiset.
0: Csak a megkis krumpli. Egyébként, ha már megkis krumpli, most eszembe jutott itt az ilyen érdekes ízkombinációk miatt, hogy nekem minden is, nem minden ismerősöm, de nagyon sok osztálytársam annak idején mondta, hogy menjünk, megízzünk, együnk krumplit, úgyhogy belemártogatjuk a fagyiba. És ezt ugye nagyon sokan szeretik. Hát én nem szeretem, nem tudom, én egyszer megpróbáltam, nekem valahogy az, de úgy egyébként is ételeknél a sós, meg az édes íz, az nekem így együtt, az nem fér össze. Tehát legyen ez mondjuk egy sült hús, sokan szeretik valamilyen lekváros szósszal ezeket az ételeket, vagy valamilyen gyümölcse lenni, na én ezt így nem, ebben a formában nem tudom megenni.
3: Ám úgy szerintem ott vannak jók, engem ami inkább zavar az ilyen népi dolgok, hogy mondjuk porcukros káposztás kocka. Miért?
0: Igen, ez ilyet adtak a menzán, illetve hát lehet, hogy nálunk a menzán egyébként csak simán a sós verziót adták, tehát ez a káposztás tészta. Azt valahogy sosem szerettem én sem. Egyébként a káposzta külön oké, meg egyébként nyilván a tészta is, de így együtt ebben a formában nem. De hát meg az, hogy porcukrot szórjunk rá, na azt én el sem tudom képzelni.
3: Ami nagyon nagy vízválasztó szerintem az emberek között, és én nagyon harapok rá, már mint ilyen felidegesít, az a sütőtök. Te szereted?
0: Nem szeretem a sütőtököt, én sem. Egyébként fura, mert hogyha valamilyen ízesít, tehát sütőtök ízesítésű, mondjuk legyen az egy kávé vagy egy keksz, mert úgy benne van ez az édes íz, azt úgy szeretem, de én például nem tudom a sütőtököt se krémleves formájában megenni, se amikor csak úgy önmagában megsütöd, és mondjuk akár nekem a férjem szokott mézet tenni rá, nem ízlik. Én próbálkoztam vele többször, tényleg nem ízlik. Nem azt mondom, hogy tehát nem tartozik nekem bele a nagyon finnyes kategóriába, amitől úgy undorodom, de nem tudom megenni. Tehát egyébként az nálam sem. De itt még írt egy-két érdekes ízkombinációt nekem a ChatGPT, a körtej és a kék sajt. Érdekes, igen. Egyébként ugye a szőlőt is szokták enni sajttal, nekem például a szüleim is. Próbálkoztam már én is, de én azt csináltam, hogy darabig akkor ettem a szőlőt, és akkor amikor az elfogyott, akkor megettem a sajtot, tehát nem együtt ettem a kettőt. Valahogy az úgy nekem nem jön össze, ugyanígy az édes meg a sós íz.
3: Nem. Nem.
0: De a lecsó grízes tésztával. Na, micsoda? Mondjuk ezt én még nem hallottam.
3: Aztán.
0: Magyar klasszikus, ahol a fűszeres paprikás szaft találkozik, az édeskés puha tésztával. Jó, hát ezzel engem kíváncsi nem nyernének meg.
3: Kik írják ezeket az ízkombókat?
0: Hát a lecsót ugye nagyon sokféle formában lehet enni, ugye volt akár itt Sziget-Szentmiklóson korábban lecsófőző családi nap, ott is volt akár halas lecsó is, tehát azt szerintem sokféle formában lehet kombinálni, mondjuk hát grízes tésztával még nem hallottam. Hát, rizssel már ettem, meg nyilván van a tojásos lecsó, meg még számtalan jó, de verziója. De az ilyen alap.
3: Benne vannak.
0: Na és mi az, amit még nem eszel meg?
3: Én nagyon sok mindent. Darabos sütik.
0: Mármint, hogy ezt a darab, mint egy keksz, vagy
3: nem
0: sütik.
3: Hanem, hogy itt egy sütit, és ilyen egész megy darabok.
0: Ja, úgy darabos, hogy a meggyümölcs van benne, gondolom. Én igen, azt tudjuk, hogy nem eszel túl sok gyümölcsöt.
3: Jobban félek, mint a bohócoktól. Tehát, hogy engem bemegy a körmem alá, és rendes idegesít. Ugye, nem tudom, de...
0: Jó, de ha bele van így keverve, tehát úgy beleesütve, úgy meg...
3: De miért kell bele?
0: De nem, hogyha nem egyben van benne, hanem tudod így össze van nyomva mondjuk, és nem egész darabok vannak a sütiben, úgy megeszed?
3: Nem.
0: Ja, ne, akkor mert semmilyen
3: tudom,
0: formában.
3: Hogy benne van,
0: ja, mert
3: tudod. De anyukám próbált
0: ezzel. Nem lehet rád egyszerű főzni, sütni.
3: Anyukám próbált ezzel, hogy van az a almás palacsinta, tudjátok, és azt mondta, hogy olyan, mintha benne se lenne. Hát akkor minek van benne? Nem?
0: Ja, amiben alma darabok vannak
3: hát
0: benne.
3: Hát igen, meg ilyen fahéjas izé.
0: És azt sem szeretem.
3: Nem. Vagy sütőtökös brownie.
0: Milyen? Na mondjuk olyan formában én megeszem, tehát, mert úgy nem annyira jön ki nekem az a nagyon erőteljes sütőtök íz, de hogy van benne azért valami, hogy kicsit úgy édeskésebb, úgy megeszem, de inkább így külön, tehát úgy a sütőtököt nem, megmondom a leves formájában nem. Egyébként még itt van a mangó és a chili. Hát igen, mondjuk a chilit azt szerintem én egy gyümölcsel sem nagyon tudnám elképzelni, nem tudom, szereted az ilyen csípős ételeket?
3: Nem annyira, inkább az én pikánsokat, de amúgy olyan hasonló íz a curry mango, talán ugye az most nagyon nagy divat.
0: Egyébként igen, az diva. Hát mondjuk azt előbb megkóstolnám, bár a currynek is van egy kicsit ilyen, hát nem is annyira csípős, de azért egy ilyen intenzívebb íze. És akkor még azt írja a ChatGPT, hogy közkedvet lehet még a mogyorókrém és a savanyú borka. Jó, hát...
3: Hol rontottuk el?
0: Nem tudom, ez érdekes, biztos van, aki szereti. Egyébként ugye azt mondják, hogy a várandóság alatt szokták kívánni akár savanyú borkát, meg akár ilyen nagyon különleges ízkombinációkat, mondjuk ez rám nem volt igaz. Én úgy mindent kívántam, de ilyen nagyon extrém dolgokat nem. Tehát amit korábban sem ettem meg, meg mondjuk most sem, azt akkor sem, amikor mondjuk várandós voltam. Úgyhogy, de ez egyedi, tehát van, aki meg egyébként igen. De mondjuk ezt a mogyorókrémet én nem tudom. Tehát nekem ez a legdurvább, meg a lecsó a grízes tésztával.
3: Amúgy eszembe jutott még egy. Van egy olyan fröccs, amiben amúgy kovászos uborka lével öntik föl.
0: A fröccsöt? Aha. Na, hát én pedig szeretem a fröccsöt, de ezt valahogy hát, úgy nem tudom. Köszi, most beállítani nagy borozósnak. Jó, hát én ezt szeretem a fröccsöt. Na, hát nem tudom. A kovászos uborka lé is olyan, hogy nekem van ismerősöm, aki szereti, és amúgy mindig megissza a végén. Hát én nem tudom, én azt sem. Így oké, kovászos uborka, azt szeretem, de hogy én még külön megígyem a levét, az kevésbé.
3: Akkor ez a hagyományos ilyen magyar szokás, hogy szendvics, hagyma, alma kombináció. Tudod, így levágva szeletekre. Nem láttam még?
0: Nem láttam ilyen. A hagyma az oké. De hogy és az almát is.
3: Almát is.
0: Ja, de hogy nem a szendvics után eszik, hanem hát, így együtt a hagyma.
3: Mint a dinnye.
0: Biztos, hogy nem. Kenyérrel. Én gyümölcsöt nem fogok enni sósdarabokkal. Azt tudja, hogy nem. Ez nem ízlik.
3: Szegény
0: utána megeszem.
3: Paprika.
0: Ne, jaj, nem. Igen, azt valahogy úgy nem. Nem tudom, nekem nem fér össze. De egyébként, amit úgy nagyon nem ennék meg, ugye beszéltük korábban, mert mi is a pacal. Tudom, hogy azt is egyébként egész sokan szeretik, nekem az nem fér bele. Tehát valahogy nem tudom. Mert ott nekem is az van, hogy tudom, hogy miből készül. De ugyanilyen legyen egy, mit tudom én.
3: Gyomorba, gyomorba.
0: Hát igen, de hogy van, aki ugye megeszi az állatnak akár ugye a nyelvét, meg na jó, hát más különböző ilyen belsőségeit, az annyira nem. A máj az egyetlen, tehát amit megeszem, és azt egyébként még úgy szeretem is.
3: És a szám?
0: Hát nem, szemet?
3: Jézus,
0: hát nem, nem. Ilyen, ilyeneket, nem.
3: Én sem.
0: Biztos, hogy nem.
3: Jó. Tényleg vér?
0: Nem, tudom, sült vér, azt is van, aki szereti. Nem, abszolút nem. Ezekre nem, nem gondolni sem tudok, de egyébként előbb kóstolnám meg még mindig a sült vért, mint mondjuk a, tudom én, akár a nyelvet tényleg, vagy a szemet, tehát akkor már inkább ez. De nem, maradok azért inkább az ilyen klasszikus állati testrészeknél, ha lehet ilyen kicsit drasztikusan fogalmazni. Na jó, hát van egy pár ilyen érdekes és különleges párosítás. Köszi, Beni, megint nagyon jó kis témát hoztál. Gondolkozzál majd még a következő alkalomra is, bár nem csalódunk benned sosem. Köszönöm.
3: Annyit még hozzáfűzni, hogy így nagyon izgalmas adás lesz, hogy két finnyes ember beszél, és nem, az se.
0: Az se. Jó, egyébként én alapvetően annyira nem tartom magam nagyon finnyásnak, mert nagyon sok mindent meg megeszem. Például zöldséget, gyümölcsöt eszem ellentétben veled.
3: De amúgy abból is vannak ilyen feldolgozott termékek, mondjuk epressék.
0: Ja, hogy úgy megeszed? Vagy megiszod?
3: És sőt, az ilyen műgyümölcs íz az a legjobb dolog.
0: Minden csak egészségtelen legyen.
3: Persze.
0: Jó, köszönöm szépen, Kónya. Benneteknek várunk legközelebb is.
3: Sziasztok.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion, legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
7: Nézze csak, főnök úr, a Fontos Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
11: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba vagy 2006-osba.
10: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanyrám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
11: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz, mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális, új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy kettő az egyben csomagok lesznek most elhelyezve.
10: Ebösszeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebösszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A Halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebösszeíró adatlap postai úton a Halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennelt formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetpecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi Budaörsi téren a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérnek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classic Session tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
3: Somogyi Betti.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süss fel napot, az ébresztő műsorunkat. Az M7-es autópályán egy új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon, ezt írja az Útinform. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessetek, mert hogy lassítanotok kell, hogy a külső sávokra a kisorolást időben meg tudjátok kezdeni. Ezen kívül a reggeli csúcsforgalom miatt torlódás tapasztalható az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, az M5-ös, az M51-es és az M7-es autópálya csomópontjánál is. Kiemelkedő torlódás nem tapasztalható, azt írja az Útinform, viszont fokozott figyelemmel közlekedjetek, mert hogy a változó menetsebesség növelheti a bizonytalanságot. Itt a térségünkben viszont torlódás van gyakorlatilag továbbra is a Gerinc úton Szigetszentmiklóson, illetve a gyártelepi Hévátjárónál is, valamint továbbra is jelzi nekem a Rév utcában azt a balesetet, ami a Polgár utca és a Rév utca találkozásánál történt. Egyébként arra fele végig nagyon lassan arra szólva tudtok csak Cseper irányába közlekedni. De lassú a haladás az 510-es úton is, még mindig Taksony, illetve Dunaharaszti között, valamint a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán is jelenleg arra szól a kocsisor. Továbbra is kint vannak a rendőrök a Tököli úton Szigetszentmiklóson, illetve a Szilágyi Lajos utcában is. Ott vannak méghozzá a fogorvosi rendelőhöz közel. Vezessetek figyelmesen, mindenkinek jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Kellemes napot, szép hétfőt kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Ismét lesz erőművek éjszakája, méghozzá jövő héten, október 16-án, pénteken. Országszerte egyébként több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény részvételével, és ami a legjobb, hogy a program teljesen ingyenes most is, viszont regisztrációhoz kötött. A regisztráció már október 1-én elindult 10 órakor az erőművekeiszakája.hu oldalon. Ez Magyarország legnagyobb energetikai ismeretterjesztő rendezvénye tulajdonképpen, amelyet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szervez minden évben, most éppen majd október 16-án éjszakára. A látogatók szakemberek vezetésével olyan létesítmények működésébe nyerhetnek betekintést, amelyek normál esetben, alapesetben tehát nem látogathatóak. Igen, országszerte ugye több mint 80 helyszínre látogathattok el, viszont az egyik legközelebbi az itt van a szomszédunkban, mert hogy Csepelen is lesz. Egy igazi élmény vár mindenkit a Csepeli nyílt napon, ezt egyébként én a Csepel Infón olvasom. Honnan érkezik az energia, amely működteti a mindennapjainkat, és milyen szakmai munka áll a mögött, hogy az energetika és a közműszolgáltatások folyamatosan rendelkezésünkre álljanak. Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattok. Október 16-án tehát, ha ellátogattok az ország egyik legnépszerűbb ismeretterjesztő eseményére. A Csepeli erőmű is ezen az éjszakán kinyitja a kapuit. Ami egyébként fontos, és a Csepel Info nagyon jól össze van szedve, hogy mit kell tudni erről a Csepeli erőműnek a nyílt napjáról. Hát egyrészt ugye az erőművet gyermekek csak szülői felügyelettel látogathatják. Nagyon fontos, hogy mindenképpen lapos és zárt cipőt viseljetek. Ezt külön kérik egyébként a szervezők. A fényképezés megengedett, tehát van rá lehetőség. Parkolni viszont az erőmű előtti külső parkolóban tudtok, és korlátozott számban. Ugyan most már hideg van, azt nem mondanám, hogy menjetek biciklivel, de aki esetleg nagyon közel lakik, érdemes gyalog mennie, vagy egy picit előbb érkezni, hogy legyen parkoló helye, esetleg ha meg tudjátok oldani, akkor pedig arrébb is tudtok parkolni. Ezen kívül pedig a szervezők arra kérik a látogatókat, hogy indulás előtt 15 perccel hamarabb érkezzetek meg a biztonsági beléptetés miatt, mert hogy késés esetén sajnos a belépés nem garantált, hiszen akkor már elindul a turnus. Az Alpik Csepel Budapest egyik legfontosabb energiatermelő központja. Ezt kell róla tudni. A telephelyen több több mint 25 éve működő 403 MW kapacitású kombinált ciklusú gázturbinás erőmű mellett idén augusztus óta, képzeljétek el, üzemel egy 50 MW kapacitású gázmotoros erőmű és egy 10 MWh-s akkumulátoros energiatároló berendezés is. Ezzel pedig a villamosenergia kapacitással az Alpika hazai villamosenergia rendszer meghatározó szereplője, miközben távhő formájában közel 20 ezer dél-budapesti lakás hőellátását is biztosítja. Ezen kívül pedig a több mint 25 éve üzemelő létesítmény ma is a korszerű és hatékony energiatermelés egyik kiemelkedő példája, miközben az új gázmotoros erőmű válasza a változó energetikai kihívásokra. Az erőművek éjszakáján a látogatók egy rövid bevezető filmvetítést követően szakértő kollégák vezetésével ismerhetik meg a kombinált ciklusú gázturbinás csepeli erőmű működését. A program során bejárhatjátok a turbinacsarnokot és a kazánházakat is, valamint lehetőség nyílik a központi vezénylő megtekintésére is. Az érdeklődők működés közben is láthatják majd az üzemelő berendezéseket, ezen kívül pedig betekintést is nyerhettek az irányító rendszerek működésébe, és testközelből ismerhetitek meg, hogyan válik a földgázból villamosenergia, illetve távhő. A látogatás során szó lesz az erőművek szerepéről a magyar villamosenergia rendszerben, a kombinált ciklusú technológia működéséről, valamint azokról a korszerű megoldásokról is, amelyek a jövő energiaellátásának a rugalmasságát is, biztonságát szolgálják. A cím tehát Hőerőmű utca 3, ez a Csepel 2-es erőmű, és több turnusban is indulnak majd látogatások. 2 órakor kezdődik, tehát az október 16-a az erőművek éjszakája. Van 2-kor, tehát egy turnus, ami 3:30-ig tart, 3:30-től is van, egyébként 5-től is van, 6:30-től, és majd este 8-kor indul egyébként az utolsó turnus, és ami nagyon fontos, hogy minden turnusban maximum 25 fő vehet részt, érdemes regisztrálni. A regisztráció tehát elkezdődött már október 1-én az erőművekészakája.hu oldalon. Ott egyébként az összes erőmű ott van, de a csepeli is ott van közötte, ami ugye itt van közelben, itt a Csepel szigeten. Érdemes, ha még esetleg nem voltatok, és van lehetőségetek, akkor regisztrálni, mert hogy egyébként ugye az egész rendezvény teljesen ingyenes, viszont nagyon fontos, hogy előre kell előzetesen regisztrálni. A Csepel info minden fontos infót megtaláltok, egyébként pedig az erőművekészakája.hu oldalon minden fontos információ fent van az erőművek éjszakájával kapcsolatosan. Október 16-a péntek, tehát erőművek éjszakája. Maradjatok velem a folytatásban is, hiszen ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora.

Harry Styles és az American Girls, ez szólt itt a Süsfelnapban a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, szép hétfőt, hiszen október 5-e van, ismét elstartolt egy új hét. Na de egy nagyon jó hírrel folytatnánk a Süsfelnapot, mert hogy képzeljétek el, aki esetleg még nem hallott róla, és Szigetszentmiklósi ismét lesz a Buckában csoki gyűjtés. Halloween a Buckában, így találjátok meg a Facebook eseményt. Egyébként természetesen ez most is, mint minden évben, a korábbi években. Október 31-én lesz, egyébként ez most pont egy szombatra esik. Ez azért a szülőknek is szerintem nagy segítség lehet, bár egyébként ugye ez mindig az őszi szünetnek az időszaka alapvetően. Sziasztok, ismét itt vagyunk, és kalandra invitálunk minden kicsit és nagyot, gyűjtögetni vágyót és bámészkodót, így szól az esemény leírása, illetve azt írják, hogy a rendezvény alapvetően a gyűjtögetni vágyók számára nem kötött regisztrációhoz. Csupán a szervezők egyébként csak annyit kérnek, hogy mindenképpen nyomjatok rá a megye gombra, vagy ott leszek gombra, hogy a fogadó családok lássák, hogy kb. Mennyi családra számíthatnak majd, és akkor nyilván annyi édességgel, finomsággal készülnek. Illetve arra kérnek a szervezők minden szülőt, hogy a gyermekükkel előre beszélje meg, hogy mindenhol csak egy csokit vagy cukrot, nyalókát szabad elvenni, hogy minden gyermeknek jusson az örömből. Persze, ahol a fogadó család megengedi, velünk is volt olyan tavaly, meg tavaly előtt is, hogy azt mondták, hogy figyeljetek gyerekek, nyugodtan vegyetek többet, akkor van lehetőség. De aki esetleg egy picikét kevesebbel készül, tényleg érdemes megbeszélni előre a gyerkőccel, hogy mindenhol csak egy cukorkát veszünk, vagy egy csokikát. Ezen kívül pedig megkérnek minden útnak indulót, hogy az utcákon fokozottan figyeljetek egymásra, főleg a gyerekekre, és ha lehetséges, akkor viseljetek valamilyen láthatósági mellényt, vagy legyen nálatok egy elemlámpa, vagy akár egy kivilágított töklámpás, mivel azért az autós forgalom az ilyenkor is van a városban. Egyébként egy picikét kevesebb szokott lenni, legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom az elmúlt években, de vannak autósok, tehát nyilván az utcák nincsenek lezárva. Tényleg érdemes valamilyen kis láthatósági mellényt felvenni, vagy egy kis villogó dekorációt, valami látványosabb sminket is csinálhattok, bár lehet, hogy akkor az autósok megijednek. Szóval a lényeg az, hogy valami legyen rajtatok, amivel láthatóak vagytok. A fogadó családok számára létrehoztak egyébként egy zárt csoportot, tehát ha éppen az jutott eszetekbe, hogy most idén nem csak sétálgatnátok és csokit gyűjtenétek, hanem ti is várnátok a látogatókat, illetve a gyerekeket, akkor egy külön linken lehet regisztrálni. Egyébként az eseményben ez is bent van, Halloween a Buckában, tehát október 31-én. Az esemény leírásban minden fontos információ fent van. És ami még nagyon fontos, hogy az online térképet idén is majd a rendezvény napján teszik közzé, itt az esemény oldalán, tehát Halloween a Buckában, így találjátok meg az eseményt. Egyébként már 159 ember jelezte, hogy ott lesz, és 206 érdeklődik. Ismét egy nagyon-nagyon népszerű eseményről beszélünk, tehát, de én azt gondolom, hogy ezt a családok itt Szigetszentmiklóson a Buckában minden évben nagyon várják, legalábbis mi személy szerint a gyerekekkel nagyon várjuk, és nem csak a gyerekek, hanem egyébként szerintem ez tényleg a felnőtteknek is egy nagyon jó program. Tehát a térkép az aznap lesz majd fent az eseményben, ahol láthatjátok, hogy hol vannak a házak, amelyek fogadják ugye a látogatókat. Érdemes tehát utána nézni, ha még esetleg nincsen programotok, nincsen más halloweeni elfoglaltságotok idén október 31-ére.

0: Blaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Sok napsütésre számíthatunk. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást, a nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Cakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gerse Karotán a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanović a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipović képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42.

0: figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonsági javítása.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, kés este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
3: Somogyi

0: Nagy Bogidala szólt, ez volt a lélegzetvétel itt a sűs felnapban az ébresztő műsorunkban. A reggeli csúcsforgalom miatt lassulás tapasztalható, azt írja az Útinform az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, az M5-ös, az M51-es és az M7-es autópálya csomópontjánál. Kiemelkedő torlódás már nem tapasztalható, viszont fokozott figyelemmel közlekedjetek. Viszont azért erős a forgalom még a főváros felé vezető utakon, különösen az M2-es autóúton Vác térségében, de az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az M7-es autópálya bevezető szakaszán is, ahogy említettem, lassú a haladás, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es úton Dunaharaszti térségében is lassú haladásra kell készülnötök. Viszont itt a Csepel-szigeten nem csak Dunaharasztinál, hanem gyakorlatilag Sziget-Szent Miklóson végig a Gerinc úton és a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is lassan tudtok autózni, viszont rendőri jelenlétet már nem látunk a térségünkben, és most azért már jobb a helyzet például a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakaszán is, valamint úgy látom a térképen, hogy most már Szigethalmon a Műút is mind a két irányban, és a Taksony vezérhíd is egészen jól autózható. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a sűs felnap a Lakihegy Rádió reggeli műsora. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal történetének eddigi legfontosabb tesztelése. Mi is kitettünk ugye a Lakihegy Rádió közösségi oldalaira egy posztot, méghozzá múlt hét, amikor nálunk járt Perticsné Kácsor Andrea, térségünk parlamenti képviselője, hiszen Andrea is beszámolt nekünk itt a sűs felnapban, hogy a hétvégén mindenki itt a térségben, a Csepel-szigeten is, különösen Dunaharasztinál, Taksonynál és Dunavarsajnál óvatosan közlekedjen, mert hogy tesztüzem lesz október 3-án és 4-én a Budapest-Belgrád vasútvonalon, az eddigi legfontosabb tesztelés volt. És hát ugye a szerelvények 160 km/órás sebességgel közlekedtek. A hétvégi próba során tehát órákon keresztül mentek Budapest és Kelebia közötti magyarországi szakaszon a szerelvények, mintha a valóságban is elindult volna a menetrend szerinti személyforgalom. Bár a 160 km/órás sebesség mellett működő biztonsági rendszerek kiválóan vizsgáztak, az utas tájékoztatás terén akadtak javítandó feladatok a hivatalos átadás előtt. Ezt egyébként Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter osztotta meg egy Facebook bejegyzésében. Az éjszakai tesztelés mérföldkőnek számít a Budapest-Belgrád vasútvonalon végzett gigantikus vasúti beruházás életében. A próbamenet során a vonatok a tervezett nappali csúcsidős menetrendet követték, így a szakemberek a gyakorlatban is ellenőrizni tudták, hogyan reagál a teljes infrastruktúra a maximális terhelésre. A tesztelés összetettségét egyébként az is növelte, hogy a gördülékeny üzemelés mellett a szakemberek különböző szimulált zavarhelyzeteket, váratlan műszaki vagy éppen forgalmi problémákat, illetve azok elhárítási folyamatait is részletesen vizsgálták. Erről számolt be tehát az éjszakai tesztüzem kapcsán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez a fajta stresszteszt egyébként elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a jövőbeni éles üzemben a menetrendi csúszásokat és a hálózati fennakadásokat a lehető leggyorsabban korrigálni lehessen. A próbaüzem egyik legkritikusabb eleme a vonat befolyásoló rendszer működése volt, mivel a modernizált vasútvonalon a szerelvények a tervek szerint, ahogy már említettük, 160 km/órás maximális sebességgel fognak közlekedni, a biztonság garantálása elsőrendű szempont. Az első visszajelzések alapján a biztosító berendezések és a vonatbefolyásolás hibátlanul tette a dolgát, ami a kulcsfontosságú lépés a hatósági engedélyek megszerzése felé. Ugyanakkor a teszt rávilágított egy komoly hiányosságra is. Az utastájékoztató rendszerek működése nem volt teljesen kielégítő. Ezt a hibát a kivitelező cégnek a személyszállítás megindulása előtt kötelezően és maradéktalanul javítania kell. És ami még nagyon fontos, hogy a hétvégi szimuláció során gyűjtött hatalmas adatmennyiség elemzése a következő napokban zajlik majd. A felülvizsgálatban a MÁV belső szakértői csapatán kívül a hazai közlekedési hatóságok, valamint a független nemzetközi tűvminőségbiztosító vállalat is részt vesz majd. A döntéshozók hangsúlyozták egyébként, hogy a biztonság kérdésében nem ismernek kompromisszumot. A személyszállítás kizárólag akkor indulhat el a Budapest-Belgrád vonalon, ha minden rendszer 100%-osan üzembiztonsággal működik, és semmi sem veszélyezteti az utazó közönséget. A hatósági kiértékelés eredményeit és a projekt következő fázisait természetesen továbbra is megosztják majd a nyilvánossággal. Érdemes tehát elolvasni Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter posztját, de azért lényegében elmondható, hogy tulajdonképpen sikeresen lezárult ez a hétvégi tesztüzem a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Apróbb kis hiányosságok vannak még, ahogy ugye hallhattátok, de bízunk benne, hogy ezeket majd hamar megoldják. Maradjatok velem a folytatásban is, hiszen ez továbbra is a Süss fel nap az ébresztő műsorunk. A 100 pohár című dallal folytatjuk

Ez továbbra is a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Maradunk még egy picikét a közlekedésnél, bár most nem a vonat közlekedésnél, hanem sokkal inkább az autós közlekedésnél, mert hogy forgalomkorlátozásokra kell számítanotok majd a holnapi napon, október 6-án Szigetszent Miklóson, az aradi vértanúk emléknapján. De egyébként nem csak a holnapi napon, 6-án, hanem már a mai napon, 5-én is számítanotok kell Szigetszent Miklóson egy kis forgalomváltozásra. Mert hogy október 5-én hétfőn éjjeltől a rendezvény végéig, tehát október 6-án kedden 12 óráig tilos lesz megállni és parkolni a Kossuth-Lajos utcában, a Buga iskolától a református templomig, az úttest mindkét oldalán található parkolókban. Ezen kívül pedig a rendezvény napján, tehát a holnapi napon, október 6-án kedden 9 órától déli 12 óráig a Kossuth-Lajos utcában az átmenő forgalom korlátozva lesz. Ebben az időben az utcán járművel áthajtani nem lehet majd, autóval a Kossuth-Lajos utca 19-ig lehet csak közlekedni. Az utcában tartózkodó autók pedig ideiglenesen a Petőfi utca irányába távozhatnak csak. Aztán október 6-án kedden, tehát holnap 9 és déli 12 óra között menetrend szerinti busz nem áll majd meg a Kossuth-Lajos utcai busz megállóban. A rendezvény helyszíne lesz tehát a Kossuth-Lajos utca, az aradi vértanúk kopjafája, ez a Buga iskola és a református templom közti útszakasz. Ezt érinti tehát a forgalomkorlátozás, ami már október 5-én, tehát a mai napon, hétfőn éjjeltől is érvénybe lép. Holnap lesz tehát október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, és szigetszentmiklos.hu weboldalon minden fontos információ fent van a forgalomkorlátozással kapcsolatosan, ami ugye a rendezvényt érinti. A közlekedést egyébként, illetve a parkolást is a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának rendvédelmi irodája fogja irányítani majd és segíteni. A szervezők tehát kérik a lakosság türelmét és megértését. Maradjatok velem a folytatásban is, a mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Folytatjuk is a Süsfelnapot, méghozzá jönnek majd a legfrissebb térségi hírek hamarosan Germán Marcitól, aztán pedig a következő fél órában én még visszatérek, hiszen tudjátok, délelőtt 10 óráig tart a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A térséget érintő közlekedési aktualitásokról számolt be Pest vármegye 10-es számú választókerületének egyéni képviselője. Október 3-án és 4-én próbőzemet tartanak a teljes Budapest-Belgrád vasútvonalon, így Dunaharasztin és Dunavarsányban is. Perticsné Kácsor Andrea a rádiónknak elmondta, hogy a hétvégi járatok a csúcsforgalmi időszakot képezik majd le, ezért arra kérik a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a vonatállomások és a sínek környékén. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a teszteket követően nem sokára újraindulhat a személyszállítás ezen a szakaszon.
8: A személyszállítási forgalom még nem indult el. Elég sokat kellett várakozni arra, hogy eljussunk már ebbe a tesztfázisba. Most már végre a TÜV jelentések és az előzetes próbaüzemek megfelelőnek ítélik a helyzetet, a vasútbiztonsági rendszerek működését. Úgyhogy most október 3-án és 4-én nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla, hogy egy olyan próbaüzem indul, ami a hétvégén a csúcsüzemi időszakot fogja mintázni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném fölhívni az ott lakóknak, az ott közlekedőknek a figyelmét, hogy ne az előző évek rutinja szerint közlekedjenek.
7: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Szigetszent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Szigetszent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell, az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozat a Szigetszent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
9: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban. Színházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Szigetszentmiklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfelnap a Lakihegyrádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel. Somogyi.

0: Friss közlekedési információkkal megyünk is tovább a Süss fel napban az ébresztő műsorunkban. Pest megyében Péccel belterületén a Rákóczi és a Szemerepál utca csomópontjánál két személy autó ütközött össze, ami miatt egyébként félpályás korlátozás, ebből kifolyólag pedig torlódás tapasztalható a főváros felé vezető irányban. Viszont erős még mindig a forgalom a főváros felé vezető utakon. Ezen kívül az M2-es autóúton Vácnál tudtok lassabban haladni, illetve az M4-es autóúton Üllő közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és a 31-es főúton Mende térségétől is élénk a forgalom. Valamint itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton azért még mindig látok egy kis torlódást Dunaharasztitól kezdve. Viszont Taksony főútja, az 510-es út már teljesen jól autózható, jól járható már a Gerinc út is Sziget-Szentmiklóson, valamint Tököl főútján sem látok fennakadást. Picit élénk a forgalom a Műúton jelenleg Szigethalmon, különösen ugye a gyártelepi Hévát járónál, de egyébként én azt látom a térképen, hogy ott is folyamatosan lehet haladni. Viszont ne felejtsétek el, hogy közműépítés miatt továbbra is több úton is csak egy irányba tudtok autózni Sziget-Szentmiklóson. Egyirányú a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca között, a Losonci utca irányába tudtok csak autózni, valamint a Szent Erzsébet téren is a Bajcsi-Zsilinszky utcától kezdve a Tököli út irányába tudtok csak autózni, visszafele nem, ott kerülnötök kell, érdemes figyelni a kihelyezett táblákat. Vigyázzatok magatokra, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, legalábbis az utolsó fél órája, a mikrofonnál pedig Somogyi Bettit halljátok. Említettem korábban még a műsor elején, hogy természetesen az idei fűtési szezonnal is fogok egy picit foglalkozni, mert hogy kaptunk egy közleményt méghozzá az érdi katasztrófa védelmi kirendeltségtől, Rózsa Gábor tűzoltó alezredestől, akit egyébként majd személyesen is hívni fogunk ide a Lakihegy Rádió stúdiójába, és majd ő is jobban összegzi azt, hogy mire is kell figyelni most így a fűtési szezon kezdetén, ami egyébként a közlemény szerint majd október 15-én kezdődik, bár egyébként én azt gondolom, hogy már lehet, hogy sok lakásban, illetve házban fűtötök, mert hogy azért ezek az éjszakai 3-4-5 fokok bizony, hát most már talán meg kívánják, hogy kapcsoljuk be a fűtést. Egyébként a klímát mi is bekapcsoltuk már fűtésre, ennél komolyabban még nem fűtünk, viszont a klíma azért már szokott menni éjszaka 24 fokon, mert bizony tényleg elég hideg van most már kint. Viszont azok, akik még nem ellenőriztették a kéményüket és a fűtőeszközeiket, ezt mindenképpen tegyék meg, mert ilyenkor leterheltek a szakemberek, és bizony hosszabb a várakozási idő. Ez is szerepel a közleményben. A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága egyébként gázos fűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelés esetén pedig évente 1 alkalommal mindenképpen kell. Akik családi házban élnek és nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés teljesen ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt. Településtől függ egyébként, hogy a kéményseprő cég vagy a katasztrófa védelem kéményseprői végzik el az ingyenes kéményseprést. A katasztrófa védelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet egyébként keresni, hogy a katasztrófa védelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél, illetve szolgáltatónál lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. És ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést is ki lehet választani, és ott is lehet online időpontot foglalni a katasztrófa védelem kéményseprőinél. A fűtési időszakban nagyon fontos, hogy megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Évente egyszer tehát érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő lánggal égő berendezések, tehát a meghibásodásuk pedig lakástűzhöz, vagy éppen szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Érdemes tehát minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt is helyezni, ugye erről is minden évben nem győzünk eleget beszélni. A megbízható eszközök listája megtalálható egyébként a Katasztrófa Védelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől vagy a vízmelegítőtől 1 méterre fejmagasságba kell elhelyezni, és mindenképpen itt is figyelni kell a szavatossági időre. Erre talán sokan nem gondolnak. A háztartások zömében egyébként vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna egyébként gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezeket az eszközöket. A káresemények megelőzése érdekében tehát nem árt, ha tudjuk, hogy miért következhetnek be a robbanások, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj ne következzen be. A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, mert hogy a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben egyébként a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik ezeket a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Az is nagyon fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjetek meg róla, hogy a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel van töltve vízzel. A csapok, a szelepek és egyéb nyitózáró szerelvények nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek. Szivattyús fűtés esetén győződjetek meg róla, hogy a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról is gondoskodjatok. Aztán fontos leellenőrizni a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében. A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető szabályok betartására. Ez szerepelt át abban a közleményben, amelyet Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, az érdi katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője küldött számunkra, aki hamarosan majd a vendégünk is lesz a stúdióban, és bővebben beszélünk erről. De bizony nyakunkon a fűtési szezon, érdemes tehát az eszközöket, a kéményeket, a fűtési berendezéseket leellenőriztetni szakemberrel. Október 15-ével hivatalosan is megkezdődik tehát a fűtési szezon. Erről tehát majd még a jövőben továbbra is beszélgetünk majd. Viszont hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy át kell adnom a mikrofont Petro Karesz kollégámnak, vele majd délelőtt 10 és délután 3 óra között rádiózhattok. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap már Bredák Szandival ébresztünk titeket. Tartsatok velünk akkor is, a folytatásban is maradjatok a Lakijegy Rádióval és Petro Karesszel. Legyen szép napotok, sziasztok, a mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok.

0: Indulj velünk a munkába! Süss fel nap a Lakihegy Rádióban!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Sok napsütésre számíthatunk, sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 km-es körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanovics a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovics képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt. A voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10% ponttal marad el a 4 év évvel korábbitól. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelző.

0: Közé műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
2: Közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nincs fennakadás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem. Zavartalan a közlekedés a Kántor úton és a Gerinc úton, de a gyártelepi Hévát járónál még élénk forgalomra számíthattok. Szigetszentmiklóson október 21-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es úton, és nincs fennakadás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
2: Sziasztok, Delelő hallgatók! A mikrofonnál október 5-én Petró Karesz, és remélem, hogy mindenkinek jól indul a hét. Mindjárt a mai évfordulókról és történelmi érdekességekről lesz majd szó. A mai műsorban pedig beszélünk majd arról is, dél és egy óra között, hogy a lecsavarhatatlan kupak után újabb feltűnő változás jön majd a palackoknál. 13 óra után pedig érkeznek a legfrissebb filmes hírek, újabb hír szól arról ugyanis, hogy csúszhat a Bosszúállók titkos háború forgatása, és a 2027-es premier is veszélybe került. Töltsétek velem a következő 5 órát ma is!

Október 5-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Koresz. Ma az Aurélok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Jöjjenek a mai évfordulók, a pedagógusi jogok világnapja a mai. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elfogadta 1966-ban a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. 75. szülinapját ünnepli ma Sir Bob Geldof, ír punk és rockénekes, zeneszerző és szövegíró. Pályafutását 1975-ben a dublini Bound for Glory tagjaként kezdte, Írországban és Hollandiában turnéztak, 77-től Boomtown Rats néven léptek fel. 1984-ben ő szervezte az etióp éhezők megsegítésére a Band Aid felvételt Do They Know It's Christmas címen, 1985-ben pedig a londoni és philadelphiai Live Aid koncertet. 1986 óta szólistaként szerepel, az angol királynő lovaggá ütötte és Nobel békedíjra terjesztették fel. Innen folytatjuk nem sokára.

Itt a Delelőben továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. Lássuk, miről nem volt szó még eddig. 1957-ben ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Gyűjteményének alapját a Szép Művészeti Múzeum új magyar képtára, modern szobor és érem gyűjteménye, továbbá grafikai gyűjteménye képezte. Az intézmény főigazgatója Pogány Ő Gábor, a Szép Művészeti Múzeum főigazgató helyettese lett. A galéria elhelyezésének kértése 1957. január és április között heves vitákat váltott ki szakmai és politikai körökben. 1958. márciusában kormányhatározat született a Magyar Nemzeti Galéria elnevezésének jóváhagyásáról és nemzeti múzeumi jellegének elismeréséről. 1959-ben azonban egy újabb kormányhatározatban a múzeum új otthonául a Budavári Palota B, C és D épületeit jelölték ki. Az építészeti tanulmánytervek már 1958-ban elkészültek. Raoul Wallenberg emléknapja a mai. A svéd diplomata, aki a II. Világháború idején Magyarországon zsidókat mentett, 1945. januárjában tűnt el Budapesten, miután a szovjetek elhurcolták. Szovjet adatok szerint Wallenberg 1947-ben halt meg egy moszkvai börtönben. George Bush amerikai elnök 1989-ben jóváhagyta azt a határozatot, amely október 5-ét Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánította. Ezzel azonban még nincs vége, van egy érdekes évforduló még a mai napra vonatkozóan, előtte pedig jönnek majd a legfrissebb térségi hírek és programajánlatok is.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Mobilkamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen. Három helyszínen ugyanis próba jelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Szigetszentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
8: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
7: Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DÁP regisztrációban és a diák igazolvány igénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalainál érhetők. Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a Magyar Kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem általános iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Október 5-én itt a Lakihegy Rádióban továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. Azt még nem említettem az előző fél órában, hogy ma van a Habitat Világnap. 1986-ban rendezték meg először. A kifejezés az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utal, amelynek elsődleges célkitűzése a települések életkörülményeinek minőségi javítása. A Habitat Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az egységes cselekvésre annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb emberi jogot, a kellemes otthont és lakáskörülményeket. Ma ünnepli 51. szülinapját az Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színésznő Kate Winslet, és ma szülinapos még az AC/DC énekese Brian Johnson is, ő 79 éves ma. Isten éltessen minden ünnepeltet! Ezek voltak a legfontosabb évfordulók a mai napra vonatkozóan, hamarosan pedig Szigetszentmiklósi forgalomkorlátozásra szeretném felhívni a figyelmeteket. Hey!

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszed Miklós város önkormányzata megbízásából a Városi Könyvtár és Közösségi Ház október 6-án holnap délelőtt 10 órakor rendezi meg az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából a városi rendezvényét. A rendezvény helyszíne a Kossuth Lajos utca, az Aradi Vértanúk kopja pálya. A rendezvény lebonyolítása érdekében a forgalmi rendben változás lesz. Ma éjjeltől a rendezvény végéig, azaz holnap déli 12 óráig tilos lesz megállni és parkolni a Kossuth Lajos utcában a Buga iskolától a református templomig az úttest mindkét oldalán található parkolókban. A rendezvény napján, azaz holnap délelőtt 9 és déli 12 óráig a Kossuth Lajos utcában az átmenő forgalom korlátozva lesz. Ebben az időben az utcán járművel áthaladni nem lehet, autóval a Kossuth Lajos utca 19-ig lehet közlekedni, az utcában tartózkodó autók pedig ideiglenesen a Petőfi utca irányába távozhatnak. Holnap 9-től 12 óráig menetrend szerinti busz nem áll meg a Kossuth Lajos utcai megállóban. A közlekedést és a parkolást a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság és a Szigetszentmiklós város önkormányzatának rendvédelmi irodája fogja irányítani és segíteni. A szervezők pedig a türelmeteket és megértéseteket kérik.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt az FM 107 egészen, a következő órában pedig a friss térségi programajánlatokkal foglalkozunk.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
6: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Sok napsütésre számíthatunk, sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Az aszály miatt jelentős ókori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonsági javítása. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. 2 év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a Földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. A rendkívül kártevő amerikai fehér medve lepke hernyóit kell összeszedniük az önkénteseknek, akik egyszer használatos kesztyűben, műanyag dobozokkal és evőpálcikákkal kutatnak a több mint 300 növényfajt pusztító élőlények után. Már 310 000 darabot találtak a 223 hektáros parkban. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori, római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az ajnövényzet takarta. A kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom romjai is. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, kés este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál.

0: a változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Aki erre közlekedik, számoljon hosszabb menetidővel, és az ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyelve közlekedjen. Úgy tudjuk, hogy folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es út Dunaharaszti, valamint Taksony melletti szakaszán is. Nincs torlódás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem, illetve folyamatos a haladás a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grass-Salkovics úton is. További jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Október 5-e van, hétfő, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, szép napot mindenkinek, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Nem sokára pedig a legfrissebb térségi programok közül fogunk válogatni, úgyhogy töltsétek velem ezt az órát is.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, egy különleges programra várnak szeretettel mindenkit Sziget-Szent Miklóson, amelynek címe Amikor egy bútor mesél, és az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik október 11-én délután 3 órától a Szent Miklós ház kápolnájában az Eklézsia utca 6 szám alatt. A kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotójaként Ament Éva bútorfestő, népi iparművész, szakoktató személyesen mesél az elmúlt évek munkájáról, a motívumok forrásairól, a tájegységek jellegzetes díszítő világáról, a színek és formák szerepéről, valamint arról, hogyan válik a hagyományos motívumkincs egy mai élő tér részévé. Megtudhatjuk, mi inspirálta, honnan származnak a motívumok, hogyan kerültek a bútorokra és milyen szakmai szempontok vezették az alkotás során. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány nem pusztán múlt, hanem ma is élő, továbbadható érték. Szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné más szemmel látni a festett bútorokat és felfedezni a motívumok mögött rejlő történeteket. A belépés díjtalan, a program pedig a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

Yeah. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban szerdánként 17.30-tól Meridián tornára várnak szeretettel mindenkit. A hagyományos kínai orvoslás titka a Meridián gyakorlatok, az egészség és a hosszú élet titka. A Meridián gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók. Segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves jól megalapozott gyógymód. A gyakorlatok mindenkire hatásosak és mindenki által könnyen elvégezhetőek. Tehát minden szerdán 17.30-tól ingyenes Meridián torna gyakorlatokra vár mindenkit szeretettel Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár kamaratermében Patu Emma gyakorlatvezető. Jelentkezés nem szükséges, a részvétel pedig ingyenes. További információért keressétek a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalát.

0: másik kedvenc rádiója, Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Szigetszentmiklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Perticsné Kácsor Andrea mind a 4 településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Szigethalmon és Szigetszentmiklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Perticsné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
9: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
8: Újabb fogadóórát tartanak Szigetszentmiklóson. Október 7-én szerdán ismét lehetőségük lesz a helyieknek személyesen feltenni kérdéseiket Perticsné Kácsor Andreának, Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőjének. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, Szigetszentmiklóson az előző alkalommal számos megkeresés érkezett, ezért fontosnak tartotta, hogy újabb fogadóórát szervezzem. A lakosság délután 3 és 5 óra között jelezheti majd észrevételeit, illetve teheti fel kérdéseit. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
9: Van egy űrlap, amit ki lehet tölteni, ahova meg kell adni a nevet, és azt, hogy körülbelül milyen témáról szeretne velünk beszélgetni, és visszajelzünk, beosztjuk az időpontokat, negyedórás idősávban tudunk együtt beszélni, és visszajelzünk, így kevésbé kell várakozni, nem kell ott 2 órát ülni, hogy sorra kerülök, vagy nem kerülök sorra, ezt igyekeztük elkerülni. Nem mindenkit tudtunk például fogadni Szigetszentmiklóson, mert nem volt elegendő az az idő. Amit erre szántunk, ezért is mindenképpen folytatni szerettük volna első körben Miklóssal.
8: Októberben is folytatódnak a közterületi munkálatok Dunavarsányban. A városgazdálkodási munkatársai ismét számos állomáson dolgoznak. A szakemberek a szokásos intézményi karbantartás és a zöld felületek gondozása mellett gajazást végeznek, ami ezúttal az Iskola utcában zajlik. Nagyban készülnek továbbá az e-heti mulcsosztásra a régi laktanya területén. Az önkormányzat arra kér a lakosságot, hogy az érintett helyszíneken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók.
7: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
6: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Az első Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretein belül szeretettel várnak mindenkit az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termébe október 11-én délután 5 órára az Ádám Jenő 130 nevű koncertre. A programsorozat keretében tehát az Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est részletes műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján, a belépés pedig díjtalan. Az Ádám Jenő 130 koncert tehát október 11-én délután 5 órakor kezdődik majd Sziget-Szentmiklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangversenytermében. További információt pedig a sárgaház.com oldalon is találtok.

Helyben vagyunk, ez itt a Telelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy azt már említettem nektek, 22. alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt október 10-én a Kéktó Szabadidőparkban, és ezzel egy időben keresik a város legfinomabb süteményét is. Olvasható a sárgaház.com oldalon. A versenyben a következő alapanyagok használata kötelező. Szilva, tejföl és vagy túró, dió és vagy mák, és vagy tökmag. Mindezek választhatók. Fontos, hogy amatőr versenyzőket várnak, és nevezésenként 3 szelet leadása szükséges. Jelentkezni a halászléfőző verseny jelentkezési lapján lehet, természetesen lehet csak is kizárólag a süti versenyre is nevezni. Minden fontos információt, köztük a jelentkezési lapot is, megtaláljátok a sárgaház.com oldalon, a leadási határidő pedig október 10-e szombat 8 és 9 óra között a Kéktó Szabadidőparkban a regisztrációs sátorban. Az eredményhirdetésre pedig 14 órakor kerül majd sor.

0: Délben hírösszefoglaló következik majd itt a Laki Hegy Rádióban. A következő órában pedig beszélünk majd arról, hogy a lecsavarhatatlan kupak után újabb feltűnő változás jön majd a palackoknál az Európai Unióban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt!
8: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
9: Sok napsütésre számíthatunk. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diák tüntetések miatt biztonsági okokból ma csak nem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolai épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. Pedro Sánchez kormányfő ezt rendkívüli televíziós beszédében jelentette be. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és a Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az ajnövényzet takarta. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe, őszi idő lesz. Majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Jöjjenek a legfrissebb közlekedési információk. A térkép szerint továbbra is folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Nincs fennakadás a hatos úton az M0-ás közelében sem, és jól járható a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakasza is. Ami a második Rákóczi-Ferenc utat illeti, Halásztelken és Lakihegyen nincs fennakadás, a fővárosban viszont sűrű forgalomra számíthattok a Csepeli temető közelében, ugyanitt rendőri ellenőrzésre is készülhet.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
2: Október 5-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és a lecsavarhatatlan kupak után egy újabb feltűnő változást lehet majd megfigyelni a palackoknál az Európai Unióban. Részletek hamarosan, töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A rögzített kupakokat már megszokhattuk a palackokon, hamarosan azonban maguk a palackok is feltűnően változnak majd. Az oka pedig egy új uniós előírás. Bizonyos PET palackok már nem lesznek olyan tökéletesen átlátszóak, mint korábban. A boltok polcain egyre gyakrabban jelenhetnek meg enyhén szürkés, sárgás és kissé fátyolos palackok. Nem arról van szó, hogy a gyártók új dizájnnal kísérleteznének, és nem is feltétlenül gyártási hibát látunk. A háttérben az áll, hogy egyre több újrahasznosított műanyagot kell felhasználni az új palackok előállításához. Az újrahasznosított PET, vagyis az úgynevezett reciklátum nagyobb arányú használata ugyanis a csomagolás megjelenésén is nyomot hagyhat. Attól függően, milyen anyagból és milyen eljárással készül az új palack, a műanyag enyhén szürkés vagy sárgás árnyalatú lehet, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen csak kevésbé átlátszó. Ez elsősorban esztétikai különbség. A változás célja nem a palackok külsejének átalakítása, hanem az, hogy a korábban már felhasznált műanyagból minél több kerüljön vissza a gyártásba. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

Folytatjuk a nemrég megkezdett témát itt a Lakihegy Rádióban, tehát a rögzített kupakokat már megszokhattuk a palackokon. Hamarosan azonban maguk a palackok is feltűnően megváltoznak majd, az oka pedig egy új uniós előírás. Bizonyos PET palackok tehát már nem lesznek olyan tökéletesen átlátszóak, mint korábban. A változás célja, hogy a korábban már felhasznált műanyagból minél több kerüljön vissza a gyártásba. 2025 óta az uniós előírások szerint azoknak az italos palackoknak, amelyek főként PET-ből készülnek, átlagosan legalább 25% újrahasznosított műanyagot kell tartalmazniuk. 2030-tól az érintett műanyag italos palackoknál már 30% lesz az előírt újrahasznosított anyag arány. A gyártóknak tehát a következő években még nagyobb mennyiségben kell olyan műanyagot használniuk, amely egyszer már forgalomban volt, majd begyűjtés és feldolgozás után ismét alapanyaggá vált. A cél az, hogy a használt műanyag ne automatikusan hulladékként végezze, hanem lehetőség szerint ismét visszakerüljön a termelésbe, például újabb palack formájában. A kissé elszíneződött vagy kevésbé átlátszó műanyag láttán könnyű arra gondolni, hogy gyengébb minőségű csomagolásról van szó, ez azonban nem feltétlenül igaz. Az élelmiszerekkel és italokkal érintkező újrahasznosított műanyagokra szigorú biztonsági szabályok vonatkoznak.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Javítják a balesetveszélyes úthibákat Taksonyban. A taksonyi közlekedésbiztonság javításáról egyeztetett Zsolnay Pál polgármester dr. Bilisics Zita országgyűlési képviselővel. A megbeszélésen szó volt a Szent Imre út és a főút csomópontjánál található régóta fennálló balesetveszélyes úthibákról, valamint a Szent Imre út 39-es szám előtti busz megálló állapotáról is. Az országgyűlési képviselő vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel. A közútkezelő munkatársa ezt követően a helyszínen is megtekintette az érintett területet. A bejáráson Hantos Gyula fejlesztési mérnök is részt vett. Az önkormányzat azt írja, bíznak benne, hogy a szükséges munkálatok hamarosan megkezdődnek, és ezzel biztonságosabbá válik az érintett útszakasz. Újdonságokkal készül az országos könyvtári napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
8: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás. Tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba, vagy 2006-osba.
7: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premiérje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
8: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
6: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. a legfinomabb szigetszentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Ezen a héten is lesz véradás itt a térségben, mégpedig 8-án, azaz csütörtökön, Kiskullacházán, a Művelődési Házban, 13.30 és 18 óra között. Legyetek ott minél többen. Hiszen a vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, kizárólag véradással pótolható. Vérátömlesztésre elsősorban a nagy vérveszteséggel járó balesetek sérültjeinek ellátásakor műtétek során van szükség, illetve számos súlyos betegség, mint a vérképző szervi vagy rosszindulatú betegségek is jó eséllyel gyógyíthatók, azonban a kezelés során a betegnek folyamatosan vérkészítményeket kell kapnia. A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény csupán 5 napig használható fel, éppen ezért nagyon fontos a véradások folyamatossága. Itt a térségben tehát legközelebb Kiskullacházán adhattok vért a Művelődési Házban október 8-án 13.30 és 18 óra között.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és továbbra is zajlik Szigetszent Miklóson a Szent Miklós adománygyűjtő akció az első Miklósi Városnapok keretén belül. Október 18-áig lehet adományozni. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Szigetszent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdetnek, melynek célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A cél 12 darab speciális nyílászáró cseréje, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még lehetne sorolni. Adományozni lehet utalással is, illetve készpénzt is helyezhettek a városszerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba. Hogy hol találhatók meg ezek a dobozok, arról a listát a sárgaház.com oldalon találhatjátok meg. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Szigetszent Miklósi tankerület számára. Adományozni tehát október 18-áig lehet, minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra. További információ tehát a Szent Miklós adománygyűjtő akcióról a sárgaház.com oldalon olvashattok.

0: 13 órakor jönnek a legfrissebb hírek itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig az aktuális filmes híreket hallhatjátok majd.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Sok napsütésre számíthatunk. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégén. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diáktüntetések miatt biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskola épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott: a kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte: szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Siklós Gabriella hozzátette: a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
9: Ezek a legfrissebb közlekedési információk. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es úton is. Nincs fennakadás az M0-ás déli szektorában, és a térkép szerint folyamatos a haladás a Csepeli úton, a Gerinc úton és a Gyártelepi hívátjárónál is. A H6-os hév október 10-én és 11-én csak Soroksár Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Ma éjszaka a Sziget-Szent Miklós gyártelep állomás térségében gajazási munkák zajlanak. Péntekig éjszakánként a József Attila telep megállóhely és Sziget-Szent Miklós gyártelep állomás között pályafenntartási munkákra kerül sor a hosszú távú állammegóvás és az üzembiztonság fenntartása érdekében. A munkálatok, valamint a két utas kotrógép üzemeltetése miatt az érintett éjszakai órákban a szokásosnál nagyobb zajhatásra kell számítani a térségben. További információt találhattok egyébként Sziget-Szent Miklós hivatalos Facebook oldalán. Vezessetek óvatosan és vigyázzatok egymásra. További jó utat kívánunk mindenkinek.
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Bosszúállók titkos háború eredetileg pontosan egy évvel a Bosszúállók Dr. Doom ébredése után érkezne, de új iparági értesülések szerint ez a terv könnyen felborulhat. A Marvel a két új Bosszúállók filmen lényegében a várakozást szerette volna csökkenteni, de ennél sokkal nyomósabb érv, hogy profit maximalizálásra törekednek az ünnepi időablakkal. A két produkció mérete miatt azonban már most kérdéses, hogy tartható-e ez az alig egy éves különbség. A Disney egyelőre nem erősítette meg, hogy változás készülne, és valószínűleg csak a Dr. Doom ébredése bemutatása után lehet majd biztosat tudni. A háttérben azonban egyre több olyan információ látott napvilágot, amely szerint a titkos háború gyártása jelentősen később indulhat a vártnál. Daniel RPK benfentes információkra hivatkozva először arról számolt be, hogy a forgatás novemberre csúszik. Nem sokkal később az Apocalyptic Horseman nevű forrás már arról írt, hogy akár januárig is eltolódhat a kezdés. Ez egy ekkora film esetében rendkívül szűk gyártási ütemtervet jelentene, hiszen a forgatás mellett a hónapokon át tartó utómunka is komoly időt igényel. Az Apocalyptic Horseman szerint a forgatás áprilisban vagy májusban érhet véget, ami mindössze 7-8 hónapot hagyna az utómunkára. Később Daniel RPK is azt írta, hogy az előbbi értesülés helyes volt, és a titkos háború forgatása valóban 2027. januárjában kezdődik.

A delelőtt filmajánlóval folytatjuk itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban szerdáig minden nap 17 órától megnézhetitek a Macskák a múzeumban 2 Egyiptom kincsei című családi animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Szerdáig minden nap 19 órától pedig Brad Pitt új filmjét is megnézhetitek, amelynek címe A vadon szíve, ez 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, James Belmont kommandó tiszt és harci kutyája Odin az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra a természet erőivel szemben. Az elismert rendező David Ayer új izgalmas kalandthrillere, A vadon szíve azt a szétszakíthatatlan köteléket vizsgálja, ami az ember és a legjobb négylábú barátja között van, és döntő szerephez jut életük legnagyobb csatájában. Ha további információra vagytok kíváncsiak a filmekkel kapcsolatban, látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Jó szórakozást, kellemes mozizást kívánok mindenkinek! Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményi varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow, Aqualand!
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell, az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő víziközmű munkálatok miatt. A Bajcs-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcs-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra-Ferenc és a Madách Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcs-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcs-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket.
9: Módosul a házi orvosi rendelés időpont. Halásztelken. Módosul a csütörtöki rendelési idő dr. Dankai Herrietta, a Halásztelki 1-es számú házi orvosi körzet orvosának rendelésén. A Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben csütörtökönként ezentúl 12 és 16 óra között várják a betegeket. A hét többi napján a rendelési idő változatlan. Hétfőn és szerdán 8 és 12 óra, kedden 12 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 12 óra között rendel az orvos. Hamarosan megkezdődik az idei legnagyobb ponttelepítés a Ráckevei Dunágon. A Ráckevei Dunági Horgász Szövetség tájékoztatása szerint október 5-től kezdik meg a telepítéseket. 10 nap alatt mintegy 82 ezer kilogramm horogéret méretű három nyaras pontyot helyeznek ki a főág 12 helyszínén. A mellékvizek közül a Dunatisza csatornába további 3000 kilogramm három nyaras pont kerül. A szövetség közlése szerint a többi mellékvíz idei telepítési mennyiségét már tavasszal teljesítették. A pontos ütemterv az rdhs.hu oldalon érhető el. Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A
8: két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a Magyar Kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Michael Jackson életét feldolgozó mozifilm folytatása, a Michael 2 még közvetlenebbül és személyesebb nézőpontból kívánja bemutatni a világ legnépszerűbb popsztárjának ellentmondásos éveit. A 90-es évek zenei karrierjét és magánéletét kísérő médiavihar, a Neverlandi birtok körüli események, valamint az érdekes külsejének drasztikus változásai a cselekmény fókuszába kerülnek a folytatásban. A néhai énekes unokaöccse, a címszerepet alakító Jafar Jackson a GQ Middle East magazinnak adott interjújában megerősítette, hogy a készülő folytatás kifejezetten Michael Jackson saját szemszögéből fogja bemutatni a gyermekbántalmazási vádakat. Jafar Jackson kiemelte, hogy a családon belül régóta fennálló probléma volt, hogy az énekes hangja nem érvényesülhetett a nyilvánosság előtt az őt ért vádak ösztüzében. Úgy gondolom, a második film még mélyebb betekintést enged majd az ő szemszögéből, mert végső soron a vádak mindig valaki másét tükrözték. Az valaki más története volt, valaki más elképzelése, amit főként hátsó szándékok vezéreltek. Családként pontosan ezzel küzdöttünk, hogy Michael saját hangja nem hallatszott. Szerintem ez rendkívül fontos, különösen a későbbi éveit illetően, nyilatkozta Jafar Jackson. A Michael 2 forgatási munkálatai a tervek szerint 2026 végén vagy 2027 elején kezdődnek, a premier pedig 2027 vége és 2028 eleje között várható majd.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Johnny Depp nagy visszatérő filmjének ígérkezik az Ebenezer Charles Dickens karácsonyi énekének új változata, amiben az erősen elmaszkírozott színész a rendkívül kellemetlen Ebenezer Scrooge-ot kelti életre. Akárcsak a regényben, az adaptációban is sötét látomásai támadnak a karakternek, de az éjszakai jelenetek, a kísértetek és a gótikus hangulat ellenére az Ebenezer inkább egy vígjáték lesz az új előzetes alapján. A második tréler már jobban megmutatja, hogy miről is fog szólni a film. A címszereplő ugye egy zsémbes vérember, aki még a szegényeknek sem akar adakozni, de aztán egy este figyelmezteti a halott üzlettársa, hogy meg fogják látogatni a múlt, a jelen és a jövő szellemei. Itt többek között ki fog derülni, hogy miért lett ilyen szívtelen ember Ebenezerből, Deppnek pedig lehetősége lesz túlreagálni mindazt, ami a karakterével történik. Az Ebenezert T. West rendezi, Depp mellett pedig Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Andrea Riseborough és Tremel Tillman is szerepelnek benne. A filmet november 12-től láthatjuk a hazai mozikban.

0: Ezek voltak a legfrissebb filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
2: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Szigetszentmiklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
8: Tapasztalatot tudok mondani, és ezt az Egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
7: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Szigetszent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Szigetszent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borz, a Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell, az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Szigetszent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
9: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba, vagy 2006-osba.
7: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanyrám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
9: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz, mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy kettő az egyben csomagok lesznek most elhelyezve.
7: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező Városi Könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
9: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
5: Időjárás.
7: Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék sem várható. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz. Délutára 21-26 fokig melegszik a levegő. Szerdán derült napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A déli szél nagyrészt mérsékelt marad. Reggel 1-11, délután 22-26 fok várható.
6: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban

0: Haraszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, és az 51-esre visszatérve Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sincs fennakadás ezekben a percekben. A H6-os hév október 10-én és 11-én, azaz most hétvégén csak Soroksár Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik majd karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz fog közlekedni. Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66-os B és a 166-os autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget. Ma éjszaka a Sziget-Szent Miklós gyártelepállomás térségében pedig gajazási munkák zajlanak majd. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen közlekedjetek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Október 5-e van, hétfő, és ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, én Petró Karesz vagyok, és hamarosan egy fontos Sziget-Szent Miklósi forgalomkorlátozásról lesz majd szó részletesen, amely miatt október 21-ig lesz szükség az autósok türelmére. Töltsétek velem ezt az órát is.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A fővárosi vízművek hivatalos Facebook oldalán tette közzé az információt a következő forgalomkorlátozásról. Sziget-Szentmiklóson szeptember közepén kezdődött a Bajcsy-Zsilinszky utcai vízvezeték rekonstrukció, szeptember végén pedig a Szent Erzsébet téri csatornaépítés. A munkák következő ütemében a Szent Erzsébet téren változik az ideiglenes forgalmi rend. Október 21-éig, tehát a következő forgalmi rendre kell számítani. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonczy utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonczy utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányúvá válik a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Aki erre közlekedik, számoljon hosszabb menetidővel, és az ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyelve közlekedjen. A munkálatok további ütemeinek forgalmi változásairól folyamatosan tájékoztatnak, és egyben köszönik a közlekedők türelmét és megértését.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ráckevén őszi várostörténeti sétára várnak szeretettel mindenkit, mégpedig október 17-én szombaton. A várostörténeti séta során találkozhattok a Városnézés kiadványból jól ismert épületekkel, szobrokkal és kultúrtörténeti emlékekkel Ráckeve középkori utcáin barangolva. A valóságban is megismerhetitek ennek a különleges városnak a látnivalóit, hagyományait és jelen napjait. Október 17-én szombaton délelőtt 10 órától indul tehát majd a séta, mégpedig az Ötvös utca 1 számtól, amelynek időtartama 90 perc. További információért pedig érdemes keresnetek a kisduramente.hu oldalt, de kapcsolatba léphettek a Turinform Ráckevével is. Jó szórakozást és kellemes sétát kívánok tehát mindenkinek, aki ott lesz az eseményen október 17-én. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, hamarosan pedig kiderül, hogy milyen időre számíthatunk az előttünk álló napok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Idén is igényelhető lesz az ingyenes tűzifa halásztelken. A támogatás a kormány által biztosított szociális célú program része, amelynek célja, hogy a rászoruló háztartások számára segítséget nyújtson a fűtési szezonban. Az önkormányzat közreműködésével elérhető támogatás elsősorban az alacsony jövedelmű, illetve hátrányos helyzetű családokat segíti a téli időszakban. A jogosultság feltételei és az igénylés módja a halásztelek.hu oldalon olvasható. Nagy Bardabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a program hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatás jogosult családok könnyebben fedezzék a hidegebb hónapok fűtési költségeit.
6: Tűzifa támogatás korábban is volt, illetve évelején is biztosítottunk a rászorulóknak tűzifát. Most annyival bővül a kör, hogy a 20 000 fő alatti településeken is pályázatot hirdettek ki tűzifa beszerzésre az önkormányzatoknak. Mi ezt megpályáztuk, és ugyanúgy a Szociális Bizottság fogja ezeket eldönteni, tehát egyéni kérelmek fognak beérkezni majd az önkormányzathoz a lakosoktól, és aki igényeli ilyen tűzifát, az önkormányzat ezt tudja majd biztosítani.
5: Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szentmiklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első Miklósi Városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szentmiklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
7: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a várossá alapítás óta Sziget-Szentmiklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szentmiklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba, vagy 2006-osba.
5: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szentmiklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szentmiklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borz, a Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanics utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalásra október 6-án kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a halásztelki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Októberben is várják a családokat keddenként a Szigetszent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Bec Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ami az időjárást illeti, ma sem várható gyökeres változás. Marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként. Gyenge lesz a légmozgás, 24 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Hajnalban mínusz 2 és 10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők szerdán.

Helyben vagyunk, ez itt október 5-én a Delelő a Lakihegy Rádióban. Jöjjenek a friss orvos-meteorológiai információk. Ma sem lesz felettünk időjárási front, viszont felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok is. A gyors melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mindenképp mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hideg, hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Van jó hírem is, véget ért a parlagfű szezon csúcs időszaka. A parlagfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen. A pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, illetve nagyon magas szintet ér el a mai nap folyamán.

0: Ez volt már a Delelő, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Petrókat ezt hallhattátok, már a búcsúzom, a következő órától már Petykó Ági számít rátok, egészen este 7 óráig. További szép hétfőt, kellemes zenehallgatást mindenkinek a Lakihegy Rádióval. Innen folytatjuk holnap.
1: Lakihegy Rádió. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: A jövő évi költségvetés volt az egyik fő témája a hétvégi kormányülésnek. Tovább csökkent a Duna vízszintje Budapestnél, fújtatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Tovább csökkent a velencei tó vízszintje is. Az Agárdi vízmércén 5 centi alatti értéket mértek a szakemberek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csak nem 1 négyzetkilométernyi zsugorodott, a tó nagysága jelenleg mintegy 12,9 négyzetkilométer. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
5: 3:05 és a nullás déli szektora Szeged és Győr irányába is jól járható balesetről, illetve torlódásról nincsen információm. A 6-os főúton is folyamatos a közlekedés, viszont a második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli, valamint lakjegyi szakaszán erős a forgalom, Csepelen torlódás is van a Lámpás utcai kereszteződésig. A csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába szintén élénk a forgalom, az M0-ás előtti szakaszon van egy pici torlódás is. Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton már most nagyon erős a forgalom, és torlódásra is számíthatok. A gyártelepi hévátjáró viszont jól járható. Ezen kívül a Brassó utcában vannak rendőrök Sziget-Szent Miklóson, az 510-es taksonynál jól járható, Dunaharasztinál erősebb a forgalom, ott lassú tempóra kell készülni, az 51-esen pedig szakaszos lassulásra készüljetek Taksony és Dunaharaszti között. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
5: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 5-e és hétfő van. Remélem, hogy jól telt a hétvégétek, és sikerült egy kicsit kipihenni magatokat, feltöltődni, szórakozni, vagy nem tudom kinek mi volt a program. Hát én tegnap egy óriási sétát tettem, ami rendkívül jól esett, bevallom őszintén. Picit ez az őszi ruhatár rendezgetés is porondom volt. Nem tudom, nálatok ez megtörtént-e már, hogy a nyári ruhák elpakolása és az őszi-téli előszedés, mert bizony az is egy elég hosszú órákat igénybe vevő feladat sokszor. Akár beszélgethetünk erről is ma délután, de persze a közlekedési infótok van, vagy bármi máshoz szeretnétek hozzászólni, akkor 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, ahol el tudtok érni egészen este 7 óráig. Várlak titeket szeretettel. Jönnek a legjobb zenék is, Rozzi és a Drinks or Café, előtte Manuel és a Nostalgia, Tayo Cruz-zal és a Hangover-rel pedig már is kezdünk.
6: I got it.

Lakin egy rádióhelyben vagyunk, holnap, vagyis október 6-án megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget Szent Miklóson 10 órától a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. Köszöntőt mond majd Nagy János Sziget Szent Miklós város polgármestere, megemlékezést tart Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskolának az intézmény vezetője. A műsorban közreműködnek Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, József Attila általános iskola diákjai, énekelnek majd, valamint részt vesznek a műsorban a Vitéz Miketsz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is. És egyébként ehhez a naphoz köthetően, tehát a holnapi naphoz köthetően forgalomkorlátozásra is kell majd készülni. Október 5-én hétfőn, vagyis ma éjjeltől a rendezvény végéig, október 6-án kedden 12 óráig tilos megállni és parkolni a Kossuth Lajos utcában a Buga iskolától a református templomig az úttest mindkét oldalán található parkolóban. A rendezvény napján október 6-án kedden 9 órától 12 óráig a Kossuth Lajos utcában az átmenő forgalom korlátozva lesz. Ebben az időben az utcán járművel áthajtani nem lehet, autóval a Kossuth Lajos utca 19-ig lehet közlekedni, az utcában tartózkodó autók pedig ideiglenesen a Petőfi utca irányában távozhatnak. Október 6-án kedden 9 és 12 óra között menetrendszeri busz nem áll meg a Kossuth Lajos utcai busz megállóban. A közlekedést és a parkolást a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság és a Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának rendvédelmi irodája fogja irányítani és segíteni, a szervezők pedig a lakosság türelmét és megértését kérik.

Gyurcsány és a Visszamennék című dala 8 perccel fél négy előtt a Lakihegy Rádióban, és a Nullás déli szektora továbbra is jól járható, Sziget-Szent Miklóson viszont a Gerinc út végénél, ott a Tököré repülőtérnél található körforgalomnál, a bevásárlóközpontnál és a Gyártelepi Hévát járó környékén torlódásra készüljetek. Az 510-esen lassú a haladás Dunaharasztinál, az 51-esen pedig Taksony térségében, ott körforgalmat alakítanak ki, és emiatt lassabban lehet közlekedni a taksonyi szakasz mellett, ott a Szent Imre úti leágazás mellett. Ezen kívül az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, válaszza az 5-ös főutat. Vigyázzatok magatokra, ha pedig valami infótok van az utakról, az jöhet továbbra is a 0620 95 95 107-es számra, SMS-ben, Viberen vagy telefonon. Ahogy halljátok, már a Black Eyed Peas zenél, ez a Puppy.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Balcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatorna építépítés következő üteme. A Balcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca továbbra is Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Balcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Balcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidővel és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Fontos előadáson vettek részt a fiatalok a Gyerebeházban. Szeptember 25-én a nemiség volt a téma a Dunaharasztin található ifjúsági központban. Hazai tíme a rádiónknak elmondta, hogy az alkalom vendége dr. Komoróci Balázs szülésznőgyógyász volt, aki egy kötetlen beszélgetés keretében válaszolt a jelenlévő kérdéseire. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, a Gyerebeház önkéntesei folyamatosan igyekeznek a kamaszok számára hasznos oktató jellegű programokat szervezni.
6: Rendszeresen jönnek olyan szakértő előadók, akik valamilyen fontos témáról egy beszélgetést, ez mindig valamilyen olyan interaktív helyzet, ahol nem hogy szabad kérdezni, hanem azt szeretjük, hogyha ez pezseg, és hogyha nyílt, és nem egy frontális előadás történik. A Gyerebeház és a városban élőkért dolgozó és gondolkodó felnőttek rendszeresen beszélgetnek. Akár civilek, akár vállalkozók arról, hogy milyen programokkal lehetne gazdagítani a város életét.
5: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
7: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Szigetszentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Mézó. Lór Tomi és a Mézu című slágere itt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen. Hát nem is tudom hirtelen, hogy mikor jelent meg ez a dal, de hihetetlen, hogy ezek a dalszövegek az embernek mennyire be tudnak épülni és megmaradni évekkel később is. No, hát amiért mi imádkozunk gyakorlatilag már tavasz óta, hogy essen normálisan az eső, nagyon-nagyon-nagyon régen nem voltak ilyen száraz időszakok, mint amilyen ez a 2026-os év legalábbis idehaza. Hát Japán viszont szerintem pont azért imádkoznak már, hogy valaki zárja el az esőcsapot, ugyanis képzeljétek, a valaha feljegyzett leghosszabb 37 napon át tartó esős időszaknak vetett véget Tokióban a napsütéses hétvége. A japán fővárosban 37 egymást követő napon át esett az eső augusztus 27-től augusztus 2-ig. Ilyen hosszú esős időszakra nem volt példa a feljegyzések 1886-os kezdete óta. A szakadatlan esők korábbi rekordját a 2019-es év egy június végén kezdődő 33 napos időszaka tartotta. Tokióban és környékén általában június a legcsapadékosabb hónap, idén azonban az egész nyár esős volt, ami árvizeket okozott az egész térségben. Szeptember eleje óta Tokióban 696,5 milliméter csapadékot mértek, háromszor többet a szokásosnál. Japán keleti részén szeptemberben több eső esett és kevesebbet sütött a nap, mint 1946 óta bármikor. Érdekes ellentét, hogy a japán esőrekordra éppen akkor kerül sor, amikor az Atlanti-óceán medencéjében több mint 3 évtized után először nem volt hurrikán szeptemberben. Habár ezek az események ellentmondásosnak tűnhetnek, de jól mutatja az idén tapasztalható szuper El Niño hatását, vagyis hogy rendkívüli időjárási szélsőségeket képes létrehozni. Hát valóban. Tehát nem tudom, hogy egyébként úgy átlagban a japánoknál milyen az időjárás, de ha belegondolok, nálunk meg mennyi ideje nem esett már normálisan eső, mi pedig ilyen aszályt nem tapasztaltunk már meg nagyon régóta, hát lehet, hogy pár napra azért cserélnének velünk, és mi is velük, hogy jöjjön már az az eső. Dove Cameron és a When in Rome, ezzel pedig megyünk is tovább most.

Sugar Babes és a Hole in the Head szólt a Lakjegy Rádióban az FM 107 egészen. Lehet, hogy már hírek között hallottatok róla, de ma október 5-én kezdődik az úgynevezett Nobel hét, amely során a Svéd Királyi Tudományos Akadémia bejelenti az idei Nobel-díjak győzteseit. Ez az időszak minden évben október első teljes hetére esik, és az következők szerint hozzák nyilvánosságra a nyerteseket. A mai napon a fiziológia és orvostudományi díjakat, ez két német és egy amerikai kapta megosztva. Holnap jön a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi, pénteken pedig a béke. A következő hétfőn, tehát október 12-én a közgazdasági díj kiérdemlőit jelentik majd be. A Nobel-díjak átadása viszont minden évben december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján történik. Érdekesség, hogy a nyerteseket is csak a bejelentés napján értesítik arról, hogy kiérdemelték a világ egyik legrangosabb díját. Előtte arról sem tudnak, hogy egyáltalán jelölték őket. Ez olykor vicces szituációkat eredményez. Karikó Katalin például először azt hitte, hogy telefonbegyárók próbálják átverni, amikor a Nobel-bizottság titkára felhívta a jó hírrel. A tavalyi orvostudományi Nobel-díj egyik nyertese Fred Ramsdell pedig még egy nappal a bejelentés után sem tudott róla, hogy ő nyert. A Nobel-bizottság ugyanis nem tudta elérni telefonon, mert feleségével egy olyan természetjáró úton vett részt éppen, amely során se internetet, se telefont nem használt. Arról, hogy a fogadó irodák, az adatelemzők kiket tartanak az idei díjak legesélyesebbjeinek, hát már egyébként olvashattok különböző oldalakon, és hát az eddigi magyar Nobel-díjasokról is lehetne azért néhány szót ejteni. Lehet, hogy még a délután folyamán vissza is térünk erre, mert szerencsére elég hosszú ez a lista is.

0: Hát az Egyenes az út itt a Lakihegy Rádióban 4 perccel 4 óra előtt hozzuk a friss híreket meg a közlekedési információkat. Erősödött a forgalom, és több helyen már torlódásra is kell készülni, de szerencsére balesetről nincs infóm, a többit pedig hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A Lakihegy Rádióban csak a

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: A jövő évi költségvetés volt az egyik fő téma a hétvégi kormányülésen. Ritkítják a medveállományt Romániában. Fújtatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medvetámadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695.000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
6: Időjárás.
7: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 4:05, és a nullás déli szektor alapvetően jól járható, bár Gyál térségében már lassulásra készülhettek, így a délutáni csúcshoz közeledve az M3-as irányába lassabb a haladás. A 6-os főúton torlódás van az M0-as közelében, és csak nagyon lassan lehet közlekedni. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán a Massányi-Károly úti kereszteződésig. Szintén torlódás van a Csepeli úton, Sziget-Szent Miklós irányába az M0-as előtti szakaszon, itt a város határánál még folyamatosan lehet közlekedni. A Gerinc út végénél, a Tököli repülőtéri körforgalomnál már torlódás van, valamint a Gyártelepi Hévát járónál is. Az 510-es Dunaharasztinál nem jól járható, ott erős forgalom miatt lassú a tempó, Taksonynál viszont folyamatosan lehet közlekedni. Az 51-esen pont fordítva van, Dunaharasztinál folyamatos a haladás, és Taksony térségében torlódás alakult ki, ott körforgalmat építenek a Szent Imre úti lehajtónál, és emiatt ott lassú az előre jutás. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak így október 5-én hétfőn, remélem, hogy jól telik a napotok. Én pedig ebben az órában is hozom majd a legjobb zenéket, egy picit a miklósi városnapokról is beszélek majd nektek, hiszen csütörtöktől elkezdődnek a programok, és hát több mint 4 napon keresztül jobbnál jobbakkal várnak majd minket. Az óra második felében pedig egy picit az egészségünkre figyelünk majd, ugyanis a magas vérnyomás, más néven hipertónia, a modern társadalmak egyik legelterjedtebb egészségügyi problémája, és annak ellenére, hogy számos gyógyszer érhető el a csendes gyilkosnak is nevezett rendellenesség kezelésére, a statisztikák szerint a betegek jelentős része, mintegy 40%-a nem reagál a gyógyszeres kezelésre, és nem tudja a normális tartományban tartani a vérnyomását, és egy friss kutatás most rámutat, hogy miért lehet ez. A kiváltó okok egy része pedig közvetlenül az agyunkban gyökerezhet. Hogy mit mondanak a tudósok? Ezt árulom majd el nektek az óra második felében, a Backstreet Boys-zal pedig már is kezdődik.

Lakinghegy Rádió helyben vagyunk. Holnap, vagyis október 6-án megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére Sziget-Szent Miklóson 10 órától a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. Köszöntőt mond majd Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere, megemlékezést tart Noszeda Tibor, a Bíró Lajos általános iskolának az intézmény vezetője. A műsorban közreműködnek Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, József Attila általános iskola diákjai énekelnek majd, valamint részt vesznek a műsorban a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium tagjai is. És egyébként ehhez a naphoz köthetően, tehát a holnapi naphoz köthetően forgalomkorlátozásra is kell majd készülni. Október 5-én hétfőn, vagyis ma éjjeltől a rendezvény végéig, október 6-án kedden 12 óráig tilos megállni és parkolni a Kossuth Lajos utcában a Buga iskolától a református templomig az úttest mindkét oldalán található parkolóban. A rendezvény napján október 6-án kedden 9 órától 12 óráig a Kossuth Lajos utcában az átmenő forgalom korlátozva lesz. Ebben az időben az utcán járművel áthajtani nem lehet, autóval a Kossuth Lajos utca 19-ig lehet közlekedni, az utcában tartózkodó autók pedig ideiglenesen a Petőfi utca irányában távozhatnak. Október 6-án kedden 9 és 12 óra között menetrendszeri busz nem áll meg a Kossuth Lajos utcai busz megállóban. A közlekedést és a parkolást a Sziget-Szent Miklósi rendőrkapitányság és a Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának rendvédelmi irodája fogja irányítani és segíteni, a szervezők pedig a lakosság türelmét és megértését kéri.

Honey Beast és a Bárcsak lennék itt a Laki Hegy Rádióban 8 perccel fél öt előtt az FM 107 egészen a nullás déli szektora továbbra is jól járható, Gyál térségében viszont az erős forgalom miatt már lassú a tempó az M3-as irányába. A 6-os főúton az M0-ás közelében torlódást tapasztalhattok, nagyon lassú az előrejutás a második Rákóczi-Ferenc úton is, a Csepeli és a Lakihegyi szakaszon egyaránt. Most már a Csepeli út fővárosi Sziget-Szent Miklósi részén is torlódásra készülhettek, ahogy a Gerinc úton és a rávezető utakon, tehát a Petőfi Sándor utcában és a Massányi Károly úton is, ezen kívül a Gyártelepi Hévátjárónál is torlódás van, valamint a Csépi út két végénél is. Az 510-esen most Taksonynál és Dunaharasztinál is torlódást tapasztalhattok, illetve az 51-esen is a két település között, és még annyi, hogy Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György út főút kereszteződésénél mindkét útszakaszon szintén torlódás van. Kitartást mindenkinek, ha infótok van, az jöhet a 0620 95 95 107-re. Megyünk tovább a Pussycat Dolls-szal, ez a When I Grow Up.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Továbbra is a Szigeti Vízművek végzi az út- és járdafenntartási feladatokat. Jövőre is a Szigeti Vízművek látja el az út- és járdakarbantartási, valamint a közútkezelési és útellenőri feladatokat Sziget-Szent Miklóson. A képviselőtestület elfogadta a gazdasági bizottság javaslatát, amely szerint 2027-ben is a társaság végzi ezeket a feladatokat. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a két kapcsolódó napirendi pontnál azért tartózkodott, mert véleménye szerint ezeknek a feladatoknak továbbra is a polgármesteri hivatalnál lenne a helyük, ahogyan az korábban is volt.
7: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a Városért frakció, tehát a frakció csoport társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat.
6: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Az egész országban jelentősen elszaporodott a királydínje. A Dunaharasztit is érintő probléma megoldásában a városvezetés a lakosság együttműködését kérte. A település hivatalos Facebook oldalán megosztott közlemény szerint a növény elleni leghatékonyabb védekezés annak gyomlálása, illetve a talajból való kiszorítása. szállítása. A királydinnye a rendszeresen öntözött és ápolt gyepből magától kiszorul, emellett a vastag mulcsréteg is megakadályozza a növekedését. Fontos megelőzési módszer lehet továbbá a vegyszeres irtás. Az önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy a növény kezeléséhez elengedhetetlen a vastag, szúrásálló kesztyű használata, mivel a tüskéi akár sérülést is okozhatnak. Ingyenes anyajegyszűrés lesz Dunaharasztin. A jelentkezőket október 15-e és 17-e között várják a Damjanich utcai orvosi rendelőben. A vizsgálatot dr. Szondi György bőrgyógyász szakorvos végzi. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűrésen kizárólag azon vehetnek részt, akik Dunaharaszti lakcímkártyával rendelkeznek. Az időpont foglalásra október 6-án, kedden reggel 9 és dél között lesz lehetőség a megadott telefonszámon. További információk a település hivatalos felületein olvashatók.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kertész és Young Fly közöse után foglalkozzunk egy picit az egészségünkkel, hiszen a magas vérnyomás, más néven hipertónia, a modern társadalmak egyik legelterjedtebb egészségügyi problémája. Annak ellenére, hogy számos gyógyszer érhető el a csendesgyilkosnak is nevezett rendellenesség kezelésére, a statisztikák szerint a betegek jelentős része, mintegy 40%-a nem reagál a gyógyszeres kezelésre, és nem tudja a normális tartományban tartani a vérnyomását. Egy friss kutatás most rámutathatott, miért lehet ez. A kiváltó okok egy része pedig közvetlenül az agyunkban gyökerezhet. Az egyik szaklapban megjelent tanulmány szerint a kutatók az agytörzs egy speciális területét, az úgynevezett laterális parafakiális régiót vizsgálták, ezt PFL-nek rövidítik. Ezt a területet eddig a légzés szabályozásával, pontosabban az aktív, erőltetett kilégzéssel, például a nevetéssel, köhögéssel, vagy a fizikai erőkifejtés alatti légzéssel hozták összefüggésbe. A legfrissebb kísérletek során azonban kiderült, hogy ugyanezek az idegsejtek közvetlen összeköttetésben állnak azokkal az idegekkel is, amelyek összehúzzák az ereket. A patkányokon végzett kísérletek részeként a kutatók megfigyelték, hogy amikor a PFL neuronok aktivitása megemelkedett, az nem csak a légzési ritmusra volt hatással, hanem közvetlenül aktiválta az ereket szűkítő szimpatikus idegrendszeri válaszokat is, ezáltal hirtelen és jelentős vérnyomás emelkedést idézve elő. Amikor a szakértők géntechnológiai módszerekkel kikapcsolták vagy letiltották ezeknek a sejteknek a túlzott aktivitását, a magas vérnyomásban szenvedő alanyok artériás nyomása látványosan visszaesett a normális szintre. A magas vérnyomást kezelése eddig szinte kizárólag a szívre, az erekre vagy az életmódbeli tényezőkre, például a sóbevitelre és a stresszre fókuszált. Azonban most, hogy kiderült, a hipertónia mögött egy idegrendszeri úgynevezett neurogén komponens áll, az magyarázatot adhat arra, hogy bizonyos betegek miért nem reagálnak megfelelően a hagyományos vérnyomás csökkentőkre. Ugyanakkor az még mindig nehéz kérdés, hogy lehet ezt kezelni, hiszen a vér-agygátat nehéz áttörni anélkül, hogy az egész központi idegrendszerre hatást fejtenének ki. A kutatók ezért most egy olyan alternatívákat vizsgálnak, amelyek a nyaki artériákban lévő szenzorokat célozzák meg. Ezen keresztül közvetve csillapítható lenne a PFL idegsejtek túlműködése. Bár a kísérleteket eddig állatokon végezték, és a klinikai alkalmazás előtt még széleskörű emberi tesztelésre lesz szükség, az eredmények reményt nyújthatnak a kezelésnek ellenálló magas vérnyomással küzdők milliók számára. Hát reméljük, hogy így lesz, és ezt a problémát is meg lehet oldani. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy életmódbeli változtatásokkal is sok esetben azért egész szép eredményeket lehet elérni.

Alex Warren és a Passengers című slágere szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és hogyha egyszer, mondjuk tényleg ne adja Isten, de úgy alakulna, hogy valamiért el kell hagynunk ezt a Föld nevű bolygót, és mondjuk az űrben kellene valahol letelepednünk egy másik bolygón, vagy egyáltalán csak keringeni össze-vissza különböző ilyen repülő formátumokban, űrhajókban, akkor nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy mit vinnétek magatokkal, vagy mi lenne az az étel, esetleg ital, ami nélkül biztos, hogy nem tudjátok elképzelni az életeteket. Bevallom, én soha nem gondolkodtam még ezen, viszont vannak, akik már azt fontolgatják, hogy megnézzék, hogy például a whisky, mert hát nyilván van olyan, akinek ez mindennapi szükséglet, hogyan érlelődik az űrben, nem tudom, kinek pattan ki a fejéből, vagy mire készülnek, de képzeljétek, ezt is vizsgálják. Különös kísérletet kezdenek el hamarosan skót, hát ki más, és japán kutatók, amely során azt szeretnék kideríteni, hogyan érlelődik a skót whisky a világűrben. A vizsgálathoz felhasznált whisky mintát két év múlva 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal, amely 5 évet tölt majd orbitális pályán. A szakértők arra számítanak, hogy a whisky a különleges érlelődési körülmények miatt karakteres ízt kaphat az utazás végére, hát a whisky amúgy is egy karakteres ital. A Földet 90 percenként megkerülő műholddal lévő alkohol ugyanis folyamatosan változó szélsőséges hőingadozásnak, perzselő hőségnek és kemény fagynak lesz kitéve. A nemzetközi űrállomáson egyébként már korábban is végeztek alkohollal kapcsolatos kísérleteket. 2015-ben Japánból küldtek az űrállomásra többféle alkoholt, köztük viszkit is, hogy az italok több évet töltsenek az űrben, mi alatt azt vizsgálják, hogy hogyan érnek a különleges körülmények között. Hát nem tudom, hogy mit szűrtek le belőle azóta, hiszen ez már 2015-ben kikerült, és mik lettek a kutatás eredményei, nem tudom, minden esetre remek marketing fogás lehet, hogy űrben érlelt skót viszkit lehet majd vásárolni, nagyon-nagyon sok pénzért, mert mi másért árulnák egyébként, ha már ilyen kísérletnek is alávetették, ti megkóstolnátok? 0-20-95-95-107, ide meg

0: Justin Bieber és a Love Yourself szólt a Lakjegy Rádióban, 2 perc múlva 5 óra van friss hírekkel. Megyünk tovább, nagyon erős a forgalom a térségi utakon, de szerencsére balesetről nincs információm, a többit pedig hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Fogászati ellátás stresszmentesen.
7: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
6: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
7: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
6: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
7: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
6: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
7: www.sarokvilla.hu.
6: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medve támadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695.000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
10: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
1: LakiHegyRádió.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel és nagyon erős a forgalom a térségi utakon. Torlódásra készüljetek a nullás déli szektorán. Az M1 M7 irányába Dunaharaszti és Sziget-Szent Miklós, pontosabban Halásztelki kihajtó közötti szakaszon. Ugyanis pont az utóbbinál a lehajtó előtt egy műszaki hibás járművet jelez a térkép. Elképzelhető, hogy ez okozza a fennakadást. Az ellenkező irányba az M5-ös csomópontja Gyál térségében az M3-os felé torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig torlódásra kell készülni, illetve ha már Csepel, a Kossuth-Lajos utcában nagyon erős a forgalom és még trafiznak is a rendőrök. A Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén is telítettek a sávok, valamint a Gerinc úton is arra szólva lehet közlekedni, sőt a rávezető Massányi Károly úton szintén torlódás van. A Telepi Hévát járónál, Gyári úton és a Műúton is torlódásra kell készülni. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, és az 51-esről ugyanezt tudom elmondani. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Remélem, jól telt a napotok így október 5-én hétfőn is, mondjuk. Hát a legtöbben ezt a napot nem annyira szeretik, úgyhogy örülnek, ha túl vannak rajta hét első munkanapján. Az Aurélok ünneplik egyébként a mai napon a névnapjukat, hogyha van ilyen nevű kedves ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni. És képzeljétek, ma van a pedagógusi jogok világnapja is. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elfogadta a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. Hát ennyit akkor a mai napról, még fogok róla beszélni, hiszen egyébként például 1957-ben ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Hát erről majd 6 óra után fogok hozni információkat. Viszont most jönnek a legjobb slágerek, meg térségi program is hamarosan. A Fifth Harmonyval és a That's My Girl-lel kezdjük az óra.

A Rudimentál és az Alibis című slágere szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Én pedig hétvége környékére, pontosabban péntekre hoztam nektek egy halásztelki programot, ugyanis a negyedik évadát kezdi október 9-én a halásztelki mentál higién és előadás sorozat, a Merre halad a világ és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillére épül. A gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, például, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival, anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Ez az, amit ez alatt, az előadás alatt talán megtanulhattok, vagy legalábbis elkezdhetitek a kérdéskör kibontogatását. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben, tehát október 9-én, vagyis most pénteken. Mi pedig megyünk tovább olyan zenékkel, amik talán jobb kedvere derítenek. Már is itt van Shakira és Maluma közöse, az Aqua.

Dallos Bogi és a Rád Hallgatok című slágere itt a Lakihegy Rádióban az FM 107,7, perc múlva pedig 5:30, a folytatásban térségi hírekkel megyünk majd tovább, aztán az óra második felében, hát ha tetszik, hanem én karácsonyi programról hozok nektek információkat, méghozzá a Balatontól egy különleges dologra készülnek, úgyhogy gondoltam, megosztom előre veletek, hát ha valakinek lesz kedve ott csatlakozni vagy kipróbálni ezt a lehetőséget, illetve a lecsavarhatatlan kupak után újabb feltűnő változás jön a palackoknál, hogy mik ezek pontosan, azt is elárulom majd. De közben nézzük az úton lévőknek néhány információt. A nullás déli szektorán az M1 M7 irányába Dunaharaszti és tulajdonképpen Halásztelek közötti szakaszon nagyon erős a forgalom és torlódás is kialakult. Konkrétan Dunaharaszti és Sziget-Szent Miklós között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, és gondolom ez okozza a fennakadást az amúgy is nagyon erős forgalom mellett. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is telítettek a sávok, ahogy egyébként a Gerinc úton, a Gyártelepi Hévát járó környékén Sziget-Szent Miklóson és a Csepeli úton is, a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén is torlódásra készülhettek. A Műút 510-es kereszteződésénél ugyanez a helyzet, Taksonynál jól lehet haladni, Harasztinál az erős forgalom miatt lassú a tempó, de rosszabb a helyzet egyébként az 51-esen Dunaharaszti és Taksony közötti szakaszon. A Taksonynál a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat alakítanak ki, és ez okoz fennakadást. Ott még ilyen szintbeli különbség van, de már nagyjából egyébként látszik, hogy hogy fog kinézni az a bizonyos körforgalom. Pont hétvégén jártam arra felé, de tény is való, hogy az nagyon lelassítja ott a közlekedést. Ettől függetlenül legyetek nagyon óvatosak, és várlak vissza titeket a hírek után is.

0: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Laki 1 Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagy az érdeklődés a lakossági fogadóórák iránt Sziget-Szent Miklóson is. Az elmúlt hetekben Pest megye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője Pertichné Kácsor Andrea mind a 4 településen, Dunaharasztin, Halásztelken, Sziget-Halmon és Sziget-Szent Miklóson is fogadóórát tartott. A térség országgyűlési képviselője rádiónak elmondta, az alkalmak tapasztalatai alapján egyértelműen látszik, hogy a lakosság részéről jelentős igény van a személyes egyeztetésekre. Mint mondta, korábban kevés lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek közvetlenül jelezzék problémáikat, illetve kérdéseiket személyesen tegyék fel. A fogadóórákon ugyanakkor számos ügyben keresték meg a képviselőt. Pertichné Kácsor Andrea kiemelte, a megkeresések között sok önkormányzati kérdés is szerepelt, emellett több lakó érdeklődött a Bucka városrész buszjáratainak kimaradása miatt is. Hangsúlyozta, a problémával kapcsolatban már megkezdte a tárgyalásokat.
9: Amint hallottunk a nehézségről, azonnal felvettem a kapcsolatot a Volánnal. Most is megyek hozzájuk a héten további egyeztetésekre. Ami nehéz, hogy tényleg nincsen ilyen jármű, nem tudják pótolni olyannal, amit közlekedni tud ezeken az utcákon. Szegedről hoztak fel buszokat, azokat a fehér buszokat lehet látni az utakon, de tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg ez még nem a teljes megoldás, úgyhogy igyekszünk segíteni a lakosságnak, és elnézést kérünk a nehézségekért.
8: Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
10: Az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba vagy 2006-osba.
8: Idén ősszel is számos betegséggel találkozik a szervezet. A mostanában tapasztalt változékony időjárás nagyban elősegíti a vírusok terjedését. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, hogy a szokásos felső légúti fertőzések mellett a gyomor-bélrendszeri panaszok is gyakoriak ebben az időben. időszakban. A Dunavarsányi házi orvos hozzátette, a megelőzésben fontos szerepet játszik a rendszeres vitaminpótlás és az alapvető higiéniai előírások betartása.
11: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomorbélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez inkább hányás, hányinger és hígszékletüléssel járó problémát okoz. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légutiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyak használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
5: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Laki egy rádió helyben vagyunk, és furcsa lesz így október 5-én már karácsonyi adventi témával foglalkozni, de ha belegondoltok, annyira gyorsan repül az idő, hogy kettőt pislogunk, és tényleg itt lesz a karácsony, meg a téli időszak, bár kíváncsi leszek rá, hogy beszélhetünk-e majd idén időjárás szempontjából igazi térről. Na de télen sem áll meg teljesen az élet a Balatonnál, idén pedig egy különleges adventi programmal kapcsolják össze a tó három települését. Balatonlelle, Fonyód és Badacsony között hajóval is lehet majd közlekedni december 12-én. A kezdeményezés három település adventi programjait fűzi össze. A látogatók így akár több karácsonyi vásárt és adventi rendezvényt is felkereshetnek ugyanazon a napon. Ráadásul az út egy részét a Balatonon tehetik meg. A program megvalósításáról már megkezdődtek az egyeztetések Balatonlelle, Fonyód, Badacsony és a Balatoni Hajózási ZRT között. A tervek szerint december 12-én a hajózás önmagában is az adventi élmény része lesz. A három település között közlekedő járattal a résztvevők több balatoni helyszínt is útba ejthetnek, miközben a tó téli arcát is megismerhetik. Balatonlellén vagy Fonyódon akár korcsolyázni is lehet, majd forralt bor és adventi vásár várhatja a látogatókat. A szervezők szerint éppen ez adhatja a program különlegességét. Egyetlen kirándulás során több település ünnepi hangulat is bele lehet kóstolni. A részletes menetrendet és a program további információit a szervezők később teszik közzé. A kezdeményezés célja egyébként, hogy a Balaton a nyári szezonon kívül is úti cél legyen, és az adventi időszakban is minél többen felfedezik a tó környékét. Én bevallom őszintén, hogy ősszel, tavasszal, nyáron, de még télen is nagyon-nagyon szeretem a Balatont, és ez tényleg remek élmény. Én télen én még nem hajóztam a Balcsin, hát lehet, hogy idén december 12-én pont kipróbálom. Mit szóltok ehhez a kezdeményezéshez?

0: Valaki egy rádió helyben vagyunk, foglalkozunk egy picit a műanyag palackokkal, a rögzített kupakokat már megszokhattuk, hamarosan azonban maguk a palackok is feltűnően megváltoznak, majd az oka pedig egy új uniós előírás, úgyhogy most erről beszélek egy picit nektek, hiszen bizonyos PET palackok már nem lesznek olyan tökéletesen átlátszóak, mint korábban. A boltok polcain egyre gyakrabban jelenhetnek meg enyhén szürkés, sárgás vagy kissé ilyen fátyolos palackok. Nem arról van szó, hogy a gyártók új dizájnnal kísérleteznének, és nem is feltétlenül gyártási hibát látunk. A háttérben az áll, hogy egyre több újrahasznosított műanyagot kell felhasználni az új palackok előállításához. Az újrahasznosított PET, vagyis az úgynevezett reciklátum nagyobb arányú használata ugyanis a csomagolás megjelenésén is nyomot hagyhat. Attól függően, milyen alapanyagból és milyen eljárással készül az új palack, a műanyag enyhén szürkés vagy sárgás árnyalatú lehet, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen csak kevésbé átlátszó. Ez elsősorban esztétikai különbség. A változás célja nem a palackok külsejének átalakítása, hanem az, hogy a korábban már felhasznált műanyagból minél több kerüljön vissza a gyártásba. 2025 óta az uniós előírások szerint azoknak az italos palackoknak, amelyek főként PET-ből készülnek, átlagosan legalább 25% újrahasznosított műanyagot kell tartalmazniuk. 2030-tól az érintett műanyag italos palackoknál már 30% lesz az előírt újrahasznosított anyag arány. A gyártóknak tehát a következő években még nagyobb mennyiségben kell olyan műanyagot használniuk, amely egyszer már forgalomban volt, majd begyűjtés és feldolgozás után ismét alapanyaggá vált. A cél pedig az, hogy a használt műanyag ne automatikusan hulladékként végezze, hanem lehetőség szerint ismét visszakerüljön a termelésbe, például újabb palack formájában. A kissé elszíneződött vagy kevésbé átlátszó műanyag láttán könnyű arra gondolni, hogy gyengébb minőségű csomagolásról van szó, ez azonban nem feltétlenül igaz. Az élelmiszerekkel és italokkal érintkező újrahasznosított műanyagokra szigorú biztonsági szabályok vonatkoznak.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.

0: Ali Vision és a Gigi D'Agostino közös a Hollywood zárta az órát a Lakihegy Rádióban. 2,5 perc múlva 6 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább, aztán a térségi sportélet híreivel is foglalkozom majd többek között, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartottok, ha közlekedési infótok van, az pedig jöhet a 0620 95 95 107-es számra. Előre is nagyon szépen köszönöm.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: Budapesti Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Rekordszámú látogatóval zárta a szezont a Budapest Park. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő, így csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medvetámadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695.000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 6 óra múlt 4 perccel, és valamiért torlódást látok a nullás déli szektorán az M1-M7 irányába, illetve hát ott az M7-es csomópontja előtti szakaszon Diósd és az M7-es közötti részen lassulásra készüljetek, illetve az M5-ös csomópontjától az M3-as irányába Gyál térségében. A második Rákóczi-Ferenc út Csepel és Lakihegyi szakaszán is még mindig telített a sávok, illetve nagyon erős a forgalom a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, de torlódásra csak az M0-ás előtt kell készülni egy rövid szakaszon. A Gerinc úton is erős még a forgalom, és a Gyártelepi Hévát járónál is ezt tapasztalhatjátok. Az 510-es én úgy látom, hogy most már Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható. Harasztiban mondjuk a Dózsa-György úton még lassú a tempó, a főút és a Dózsa-György út kereszteződésénél. Az 51-esen torlódás van Taksony és Dunaharaszti között, ez pedig az okozza, hogy az taksonyi lehajtónál, a Szent Imre útinál körforgalmat alakítanak ki, és emiatt ott lassabban lehet közlekedni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
7: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt, illetve hát már estét kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 5-e hétfő van, és bízom benne, hogy jól telt a napotok, és élveztétek ezt a napsütéses szép időt. Talán ez még a hétfői napot is, amit munkából a héten először kezdünk, hát szebbé teheti. Én ebben az órában a térségi sportélet híreiről hozok majd néhány információt, illetve a Magyar Nemzeti Galériáról is hozok majd érdekességeket, hiszen 1957 ezen októberi napján nyitotta meg a kapuit, úgyhogy gondoltam egy picit erről is beszélek majd nektek. Szia-val és a Move Your Body-val pedig kezdjük az órát.

Bibi Rexa és a One Day szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és már is sporthírekkel megyünk tovább, hiszen komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Szigetszent Miklós női kosárcsapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárd, a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek, és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél. Horváth Rihárd egyébként majd hosszabban is kifejti a véleményét a Sziget Krónikában, úgyhogy érdemes akkor is velünk tartani. Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Dunaharaszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtte álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben jó nyer góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyhez képest. Hát reméljük, hogy sikerül majd ezt is behozni. Szívből gratulálunk a csapatoknak, további sporthírekért pedig, ahogy szoktam mondani, maradjatok velünk a folytatásban.

Tokéhegy Rádió helyben vagyunk, 7 perc múlva fél hét van, hozzuk a térségi híreket és információkat. Aztán az óra második felében úgymond egy picit a Magyar Nemzeti Galériáról szeretnék nektek beszélni, hiszen pont 69 évvel ezelőtt, 1957-ben nyílt meg, és azt gondolom, hogy muszáj erről beszélnem egy kicsit, úgyhogy hozok érdekességet ezzel kapcsolatban is, és persze majd kiderül az is, hogy milyen lesz az időjárásunk a következő napokban. Az úton lévőknek mondanám, hogy a nulláson Diósd után az M7-es csomópontja előtti szakaszon lassulásra kell készülni, illetve torlódás van még a második Rákóczi-Ferenc útnak a Lakihegyi szakaszán, és erős a forgalom a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, de már folyamatos a közlekedés. Viszont Dunaharaszti belterületén a főúton még mindig lassú a tempó, az 51-esen pedig Taksony előtti szakaszon kell számítani torlódásra, ott a Szent Imre út felé körforgalmat alakítanak ki, és ez fogja meg igazából a forgalmat. Kitartást kívánok mindenkinek, aki éppen arra felé autózik. Én hozom a legjobb slágereket, hogy ez az idő is gyorsan elteljen. Nelly Szor már is, és a Hat in Here.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több Sziget-Szent Miklósi Oktatási Intézmény is megújult idén nyáron. A megszokottak szerint ezen a nyáron is a szünidőre időzítette az Aries Nonprofit Kft. A bölcsődékben és óvodákban szükséges felújítási munkálatokat. Csáki Bernadetta, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, valamennyi tervezett fejlesztést sikeresen elvégeztek. Kiemelte, ennek köszönhetően több Sziget-Szent Miklósi Intézményben is megújult környezet fogadta a gyerekeket, akik korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új nevelési évet.
5: Szent Miklós lakótelepen a mocorgó óvoda melletti bölcsödéről van szó. Ott új tábláskerítést készítettünk a régi helyet. A napraforgó óvodában ott kicseréltük a tetőösszefolyót, valamint az átjáró feletti zsindelyfedés is megújult. A mocorgó óvodában több területen is történt előrelépés, megszépült a régi épületrész orvosi szobája, a korábbi kerítést szintén új tábláskerítés váltotta fel, és az udvar egy részén gumiburkolat került kialakításra.
4: Elindult az utcabizalmi rendszer Taksonyban. Új utcabizalmi rendszert indított el Taksony nagyközség önkormányzata, amelynek célja, hogy a közvetlenebbé és hatékonyabbá tegye a kapcsolatot a lakosság és az önkormányzat között. A települést összesen 12 területre osztották, amelyekhez utcabizalmi képviselőket jelöltek ki. Az ő segítségükkel a helyi észrevételek, javaslatok és problémák gyorsabban juthatnak el az illetékesekhez. A lakosok emellett QR kódon keresztül is bejelenthetik észrevételeiket a lakossági ötlet és probléma bejelentő űrlapon. A kód megtalálható a Taksonyi Hírharang aktuális számában, a település honlapján, az utcabizalmi menüpontban, valamint az utcabizalmi képviselők lakcímén elhelyezett postaládákon. Azok számára pedig, akik nem szeretnék az online felületet használni, továbbra is lehetőség van arra, hogy észrevételeiket a kihelyezett postaládákba juttassák el. Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozat a Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Rajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
6: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget különdíjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Egy rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Október 5-e van, és hogyha pontosan 69 évet utazunk vissza az időben, 1957-ben, ezen a napon egy egészen különleges kulturális mérföldkőhöz érkezett az ország. Megnyitotta ugyanis a kapuit a látogatók előtt a magyar képzőművészet legfontosabb otthona, a Magyar Nemzeti Galéria. Bár ma szinte mindenkinek a budai várpalota fenséges kupolája ugrik be az intézményről, a galéria története nem ott kezdődött. Tudtátok például, hogy a múzeum az első csak nem 20 évében a parlamenttel szemben a Kossuth téren működött. Bizony, az egykori kúria, azaz a legfelsőbb bíróság, Hausmann Alajos által tervezett eklektikus palotája adott otthont az első kiállításoknak, annak az épületnek, amelyet később sokan néprajzi múzeumként ismerhettek meg. Az 1956-os forradalom utáni kulturális vezetésben született meg a döntés, hogy a magyar alkotásokat külön önálló múzeumban kell bemutatni. A Szépművészeti Múzeum anyagából leválasztott kezdő kollekció így is tekintélyes volt, mintegy 6000 festménnyel, 2100 szoborral és több ezer grafikával indultak el. A legelső látogatók 1957. októberében a 19. századi magyar festészet állandó tárlatát, majd nem sokkal később a nagybányai mester Réti István emlékkiállítását csodálhatták meg a falakon. Bár már 1959-ben kormányhatározat született arról, hogy a galériának a világháborúban súlyosan megsérült budavári palotába kell költöznie, a hatalmas rekonstrukciós munkálatok miatt erre végül 18 évet kellett várni. A múzeum végül 1975. októberében foglalta el mai helyét a várban. Ekkor egyesült végre teljesen a magyar művészeti örökség, a Szépművészeti Múzeumból átkerültek a középkori szárnyas oltárok és a barokk mesterművek is. Így a látogatók előtt azóta a 11. századtól egészen a legfrissebb kortárs darabokig rajzolódik ki a hazai művészet lenyűgöző íve. Ma, 69 évvel a start után, az MNG már több mint 100 000 műtárgyat őriz. Ha tehetitek, ünnepeljétek meg ezt az évfordulót, és mondjuk a héten tegyetek egy sétát a várban, vagy hétvégén, és nézzétek meg Munkácsi monumentális vásznait, színjei merse majálisát, vagy csak gyönyörködjetek a panorámában, a palota kupolájából. Kellemes időtöltést kívánok!

FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, ma is gyönyörű szép időnk volt, és mondom, hogy mire számíthatunk a hét további napjain. Kedden, vagyis holnap is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás ködös lehet az idő. Hajnalban mínusz 2 és 10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Hát még mindig jó nagy a napi hőingás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain, megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Feltámad az északnyugati szél, erősen megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet napközben 18 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetnek alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket. És jelen pillanatban hát elég változékony időt mondanak a hétvégére. Péntek, szombat, vasárnapra, péntekre még csapadékot is jósolnak, és a napközbeni csúcs az már ilyen 18 fok környékén lesz. Hát jó lenne azért, ha még úgy nagyjából a szabadtéri programok a városnapokon le tudnának menni, bíz

0: kedves Lakihegy Rádió hallgatók, már csak búcsúzni jöttem hozzátok, hiszen ha az órára rápillantottok, akkor láthatjátok, hogy néhány másodpercen belül igazából 7 óra van, és tudjátok, ez azt jelenti nálunk, hogy a folytatásban érkezik a Sziget Krónika, aztán pedig 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. Rögtön az óra elején egy picit visszaugrunk az időben, hiszen a Desperado dalával, a Rajtad Múlikkal kezdünk majd, de érkezik a Well Hello, Mihály Filuca, Metzger Viki, Sophie és Nem az a lánya, Tuktukkal, Polzon és a Falta, és még nagyon sokan mások. Aztán 8 óra után jön a Mozaik című riport műsorunk, majd 9 óra után a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, és találkozunk holnap délután. 3-kor jövök, addig is puszi, mindenkinek Petyku Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
0: Az esti hangulatról az Orevoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
0: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
0: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
0: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
0: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot Sziget-Szent Miklós @autocarma.hu-n.
4: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
7: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szent Miklós. Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
7: Sziget Krónika.
8: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szentmiklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első Miklósi Városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező Városi Könyvtár és Közösségiház igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szentmiklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
9: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szentmiklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szentmiklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba, vagy 2006-osba.
8: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanyrám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
9: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz, mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy kettő az egyben csomagok lesznek most elhelyezve.
8: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szentmiklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező Városi Könyvtár és Közösségiház igazgatója rádiónak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
9: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szentmiklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
7: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
8: Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetbecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérdek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat. Ebösszeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebösszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebösszeíró adatlap postai úton a Halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennelt formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Mobil kamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen, 3 helyszínen ugyanis próba jelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. kormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában. Angol újrakezdő és előközép haladó kurzust indít a Dunaharaszti Tinglis nyelviskola. Az intézmény keddenként és csütörtökönként várja a nyelvtudásukat megerősíteni vágyó felnőtteket. A kis létszámú csoportok A1, illetve A2 és B1-es szinten vehetnek részt beszédközpontú órákon, amelyek elsősorban a magabiztosabb angol használatra helyezik a hangsúlyt. Azok pedig, akik nem tudják eldönteni, hogy melyik tanfolyam lenne számukra megfelelő, ingyenes szintfelmérőt tölthetnek ki. Jelentkezni az oktatási központ hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DAP regisztrációban és a diák igazolványigénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalán elérhetők. Módosul a házi orvosi rendelés időpontja Halásztelken. Módosul a csütörtöki rendelési idő dr. Dankai Henrietta, a Halásztelki egyes számú házi orvosi körzet orvosának rendelésén. A Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben csütörtökönként ezentúl 12 és 16 óra között várják a betegeket. A hét többi napján a rendelési idő változatlan. Hétfőn és szerdán 8 és 12 óra, kedden 12 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 12 óra között rendel az orvos.
7: Sziget Krónika. Sporthíreink.
8: Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a magyar kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
7: Időjárás.
8: Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék sem várható.

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Újdonságokkal készül az országos könyvtári napokra Sziget-Szent Miklós. Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Újdonságokkal készül az országos könyvtári napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első Miklósi Városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
5: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba vagy 2006-osba.
4: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanyrám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
5: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz, mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy kettő az egyben csomagok lesznek most elhelyezve.
4: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
5: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Szigetszentmiklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetbecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren, a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérnek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat. Ebbőszeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebbőszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebbet. A halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebbek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebbőszeíró adatlap postai úton a Halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennelt formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Mobil kamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen, 3 helyszínen ugyanis próbajelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában.
6: Angol újrakezdő és előközép haladó kurzust indít a Dunaharaszti Tinglis nyelviskola. Az intézmény keddenként és csütörtökönként várja a nyelvtudásukat megerősíteni vágyó felnőtteket. A kis létszámú csoportok A1, illetve A2 és B1-es szinten vehetnek részt beszédközpontú órákon, amelyek elsősorban a magabiztosabb angol használatra helyezik a hangsúlyt. Azok pedig, akik nem tudják eldönteni, hogy melyik tanfolyam lenne számukra megfelelő, ingyenes szintfelmérőt tölthetnek ki. Jelentkezni az oktatási központ hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DÁP regisztrációban és a diák igazolványigénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalán elérhetők. Módosul a házi orvosi rendelés időpontja Halásztelken. Módosul a csütörtöki rendelési idő dr. Dankai Henrietta, a Halásztelki 1-es számú házi orvosi körzet orvosának rendelésén. A Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben csütörtökönként ezentúl 12 és 16 óra között várják a betegeket. A hét többi napján a rendelési idő változatlan. Hétfőn és szerdán 8 és 12 óra, kedden 12 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 12 óra között rendel az orvos.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Szigetszentmiklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a magyar kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
3: Időjárás.
4: Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék sem várható. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz. Délutára 21-26 fokig melegszik a levegő. Szerdán derült napos idő várható, kevés feltyol felhővel, csapadék nélkül. A déli szél nagyrészt mérsékelt marad. Reggel 1-11, délután 22-26 fok várható.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
7: Köszöntelek titeket október 4-én vasárnap 14 órakor.

0: egészségügyi bizottság is, az ott történtekről pedig Szabó József, a bizottság elnöke számolt be. Ezt követően a gazdasági bizottság ülésének fontosabb témáit foglaljuk össze, a szeptember 22-i ülésről Tóth Pál, a bizottság elnöke beszél. Ugyanezen a napon ülésezett a pénzügyi bizottság is, amelynek napirendi pontjairól Kövesdi László, a bizottság elnöke tájékoztat. A műsor következő részében egy másik fontos, a fiatalokat érintő témával foglalkozunk. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A délutáni programon bemutatták az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is. A kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A programról és a kezdeményezéshez való csatlakozásról Tóth Attillát, az Anti-Drug World Federation elnökét, valamint Nagy Jánost, Szigetszentmiklós polgármesterét kérdeztem. A műsor végén pedig visszatérünk a Városházára, a szeptember 21-i és 22-i bizottsági üléseken megtárgyalt előterjesztéseket és ügyeket, ugyanis szeptember 24-én csütörtökön a képviselőtestület is napirendre vette. Az ott született döntésekről Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere számol be. Tartsatok tehát velem a következő közel egy órában, hiszen ezúttal is Szigetszentmiklós közéletének legfontosabb eseményeit vesszük sorra.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
0: Szigetszentmiklós város önkormányzatának Kulturális Oktatási és Sportbizottsága szeptember 21-én hétfőn délelőtt 11 órakor tartott a rendes, nyilvános és zárt ülését. Orosz Lászlóval beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, a bizottság elnökével. Az első számú a szigetszentmiklósi óvodák beszámolója a 2025-2026. Nevelési évről. Ahogy azt elmondta elnök úr, 5 óvoda megtette ezt a beszámolót, és Jámborné Miskolci Éva, a bizottság tagja pedig úgy értékelte mindezt, hogy fantasztikus munkát végeztek. Ön hogy vélekedik erről?
2: Hát teljesen egyet tudok érteni, de az az igazság, hogy már úgy gondoljuk, hogy megszokott az óvodáinktól, hogy ezeket a munkákat fantasztikusan csinálják meg, és egy kicsit már el is várt. Már jövőbe tekintő beszámolókat láttunk, azért pozitív beszámolókat láttunk, valamennyire csökken a gyereklétszám ennek az összes előnyével, tehát szakmailag több lehetőségek vannak, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy nő a problémás gyerekek száma, az SN és a BTMS és egyéb problémás gyerekek száma, akik még nagyobb odafigyelést, még több szakembert követelnek ki maguknak. És hát hál' Istennek, hogy óvodáink errefelé mennek el, még egyszer köszönet nekik.
0: A negyedik számú napirendi pont döntés Szigetszentmiklós város új sportkoncepciójának előkészítéséről. Elnök úr elmondta, hogy 20 évvel ezelőtti koncepció megváltoztatásáról van szó, lesz majd még egyeztetés erről. Mik az első lépések?
2: Hát az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
0: Az egyebek napirendi pontban pedig Tóth Pál képviselő, alelnök úr felvetette azt a kérdést, hogy Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója tud-e válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan áll a múzeum felújítása.
2: Ezzel vannak gondok, az idei költségvetésbe erre eltettünk egy kis pénzt, de egy kicsit megcsúsztunk vele, és úgy tűnik, hogy idén már a múzeum felújításának első lépéseit tudjuk csak megtenni. Az az igazság, hogy az előkészületek komoly költségeket vonnak maga után, és így a valódi munkára nem marad annyi pénz, amennyire szükség lenne, de a bizottság véleménye az, hogy ezeket meg kell csinálni, nem hagyhatjuk, hogy tönkre menjenek ezek a értékek Szigetszentmiklós városában, és a jövő évi költségvetésből is szeretnénk majd támogatni és befejezni.
0: Szigetszentmiklós város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 21-én hétfőn délután 1 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Szabó Józseffel beszélgetünk a napirendi pontokról, a bizottság elnökével. Kezdjük a harmadik számúval, a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi fordulójához való csatlakozás. Emberemlékezet óta csatlakoznak ehhez, így fogalmazott az elnök úr. Lesz ebben változás, vagy marad minden így?
3: Hát a bizottság döntése alapján nem lesz benne változás, hála Istennek. Örömömre szolgál, hogy ezúton is tudjuk támogatni a rászorulókat. De hát ahogy láthatták itt, kedves szerkesztőasszony, a bizottság is egyhangulag, tulajdonképpen vita nélkül támogatta.

0: Azt hiszem, ez így van rendjén.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig Tóth Pál képviselő úr felhozott egy olyan témát, miszerint a mocorgó óvodában elindult egy kezdeményezés, egy aláírásgyűjtés, hogy EpiPen injekciót helyezzenek el. Itt azért több kérdés felvetődött, és úgy gondolta a képviselő úr, hogy minden óvodában szükség lenne erre, illetve hogy szakképzett ember is, vagy legalábbis képesítést kapjon, hogy hogyan kell ezt használni, és Kovács Lilla is hozzászólt a bizottság tagjaként, aki egyébként egészségügyi dolgozó is, hogy nagyon fontos, hiszen 2 perc van beadni a klinikai halál beálltáig. Milyen lépéseket lehet tenni ennek érdekében?
0: Azért egy picit a megfogalmazásba óvatosabbak legyünk. Egy ilyen probléma esetén nem jelent feltétlenül klinikai halált. Ennek vannak különböző fokozatai, súlyosságai. Végső soron akár lehet ilyen is. Természetesen mindig a legrosszabbra kell készülni. Ez az EpiPen injekció, ez egy olyan megoldás, amit a gyógyszertárba lehet vásárolni. Nem kell hozzá külön szakképzett személy. Természetesen jó, hogyha erről kapnak a tájékoztatást az intézmény munkatársai, részben arról, hogy ezt hogyan kell tárolni, mennyi a szavatossági ideje egy ilyen injekciónak, és milyen esetben érdemes, célszerű használni, mint ahogy az itt elhangzott, ha olyankor adják be ezt az injekciót, amikor tulajdonképpen nem ez a problémája a gyermeknek vagy a személynek, ettől még baja nem lehet, tehát ettől nem kell félni, azonban ha szükség van rá, akkor ez bizony sokat segíthet. Nos, a bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkéri a hivatalt, hogy mérjék föl bölcsödékben, óvodákban, iskolákban, függetlenül attól, hogy az adott intézménynek ki a fenntartója, mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk föl a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani, ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket, ami a következő költségvetési évben meg is tud valósulni, ha ilyen igény mutatkozik rá. Most összegezve azt tudom mondani, hogy jó a felvetés, a hivatal munkatársai végeznek majd ezzel kapcsolatban egy felmérést, ahol fölhívják a figyelmet rá, és hogyha nincs mindenütt, akkor most arra ösztönözzük az intézményeket, hogy szerezzék be mindenhol.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Szigetszent Miklós város önkormányzatának gazdasági bizottsága szeptember 22-én kedden délelőtt 9 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Tóth Pállal beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, a bizottság elnökével. A második számú napirendi ponttal kezdjük, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és büfé bérleti szerződésének módosítása. Nem első alkalommal tárgyal erről a napirendi pontról a bizottság, itt azonban ugye 2026. december 31-éig meg kell szüntetni ezeket a problémákat, illetve változtatni kell rajta. A Hegema Kft.-nek is volt egy felajánlása ezzel kapcsolatban. Végül milyen állást foglaltak ebben, illetve milyen további döntések és szükséges lépések kellenek majd ahhoz, hogy megoldódjon minden probléma.
3: Valóban a bizottság többször is tárgyalta már ezt a napirendi pontot, ahogy szerkesztő asszony is mondta, informális egyeztetések is voltak, akár az érintett féllel, a Hegema Sport Kft-vel, akár az önkormányzat dolgozóival is. Valóban most szétszedtük az előterjesztést 2 részre, az első rész az az idei évbe, 2026. december 31-ig, mi az a gyors probléma megoldás, amit ebben a rövid időszakban meg tudunk valósítani. Itt a cég részéről volt egy felajánlás, ezeken az egyeztetéseken, amik elhangoztak, azt írásban is beadta. Egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett. Ennek a kiküszöbölését érzékelte a bérlő, ezért jelezte, hogy partner ebbe. Emiatt kell a szerződést módosítanunk, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa. tartja, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy az aérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között. Erre egy önkorlátozást vezet be, és nem tart olyan zenei rendezvényeket a hátralévő 3,5 hónapba, ami nagyobb zajkibocsátással járna. Ezekre tett felajánlást, valami tent felajánlást a tanösvény végén lévő mobil WC-nek az üzemeltetésével kapcsolatosan is, hogy annak a kulcsát kezelni, és azt ő nyitvatartási időben biztosítaná. Erre ugye nem tudtunk rábólintani, úgyhogy ez a szerződés módosításban nem is kerül bele. Ugye ott egy pályázati munkából alakult ki ez a mobil WC, és az ottani munkáknak egy utánkövetés, amiatt 5 évig a Városfejlesztő Kft.-nek kell ezt üzemeltetni, de a jövőben megnézzük annak a lehetőségét, hogy át tudja vállalni ezt. Ezekre pont került, van még jó pár olyan feladat, amit a későbbiekben szeretnének megvalósítani, akár a bérlő, akár az önkormányzat is. Ennek a hosszú távú együttműködésnek a feltételeit egy következő gazdasági bizottság és képviselőtestület ülés fogja tárgyalni, vélhetően november folyamán. Ennek egy nagyon sarkalatos kérdése az, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság meghosszabbítja-e a bérleti szerződését az önkormányzattal, miután ez is december végén lejár. Hogyha ez meghosszabbítással kerül, itt volt egy határozati javaslat a bizottságnak, amit el is fogadtunk, hogy felkérjük a polgármestert, hogy a tárgyalások során, polgármester úr is itt volt a bizottsági ülésen, elmondta, hogy holnapi napon megy KDV vízikhez tárgyalni. Egy olyan felhatalmazást tettünk, hogy tegyen olyan irányú lépéseket, és a tárgyaláson próbálja meg azt elérni, hogy 27. január 1-től egy határozatlan idejű bérleti szerződéssel tovább tudjuk bérelni ezt a területet, hogy ott ez a teniszpálya meg tudjon maradni, és a büfé is tovább tudjon üzemeltetni. Következő testületi ülésem valamikor novemberben pedig a hosszú távú együttműködés és az eddig felmerült problémáknak a rendbetételére tesz majd kísérletet a bizottság és a testület, úgyhogy ez folytatódik még ez a történet.
1: A harmadik számú napirendi pont tájékoztatás a Fővárosi Vízművek ZRT-vel fennálló vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálatáról. Az elnök úr erre vonatkozóan tett is egy javaslatot. Mit fogalmazott meg mindezekben, amit az egyebekben fel is olvasott?
3: Igen, egy önálló határozati javaslatot tettem föl annak ürügyén, mert korábban május 7-én született egy 196/2026-os önkormányzati rendelet, melyben a gazdasági bizottságot felkérte, hogy szakértők bevonásával, itt pénzügyi és jogi szakértők bevonásával vizsgálját a vagyonkezelési szerződést Fővárosi Vízművek és az önkormányzat között. Ez megtörtént, de ebbe a határozatba ugye egy döntés előkészítéssel is felkérték képviselőtestületet, és ez a döntés előkészítés nem történt meg. Ezért kezdeményeztem egy önálló határozati javaslatot, amire az volt a törvényességnek a kérés, hogy az egyebek napi rendi pontok között tegyem föl, ahol ezt fel is tettem, és jóváhagyólag támogatta a gazdasági bizottság. Nagyon fontos kérdés, azt gondolom, hogy akár nem csak a mai nap, de az elmúlt éveknek az egyik legfontosabb kérdése. Több mint 2,7 milliárd forintos visszapótlási és karbantartási kötelezettsége halmozódott föl a Fővárosi Vízműveknek az önkormányzat irányába. Ugye ez 2028. novemberében lejár a vagyonkezelési szerződésünk, amely egy 15 éves szerződés. Időközben ugye a vagyonleltár is 2025-ben elkészült. Az eddigi 6,5 milliárdos vagyon 16,5 milliárd fölé fölemelkedett, tehát egy jóval nagyobb értéket képvisel. Ugye bele kell vegyük a teljes ivóvízhálózatunkat, teljes csatornahálózatunkat és a szennyvíztisztítónkat, tehát azt gondolom az egyik legnagyobb vagyonértéke ilyen szempontból az önkormányzatnak, és a legnagyobb összeg az a visszapótlási kötelezettség is az, amire határidők vannak, és abbéli aggodalmának adott hangot a bizottság, hogy nehogy lejárjanak ezek a követelések, emiatt is gondoltuk, hogy mindenképpen testületi döntést igényel. Ebből a visszapótlási kötelezettségből ugye már láthattunk jó pár dolgot, és ugye volt is ebben már előrelépés, ilyen például a szennyvíztisztítónak az intenzifikációja, ott is ugye az előterjesztés is tartalmazza a tájékoztatást, hogy szét kell bontanunk, hogy mi az, ami felújítási és karbantartási kör, mert ezt ugye a Fővárosi Vízműveknek kell, és mi az, ami új beruházás, azt pedig az önkormányzatunknak kell megvalósítani, de ilyen a közműhálózatunk is. Ugye ez a közműhálózat, mindenki látta, azt mondom, a városban ki közlekedett, Bajcsy-Zsilinszky utcán folyamatos csőtörések voltak. Az elmúlt egy-két évben ez is elhangzott a bizottsági ülésen, szinte 10-20 méterenként tönkre mentek ezek a vezetékek. Nem volt szinte olyan hét, amikor ne lett volna valahol a városba fölbontva, sőt volt olyan hely, ahol 3-4 alkalommal is kellett. És ugye ezt érzékelve a Fővárosi Vízművek most egy hosszabb lezárás, ugye jelenleg is a Bajcsy-Zsilinszky út lezárás alatt van, ez a felújítás megtörténik. De hát, hogy ez a teljes településről beszélünk, és ez a 2,7 milliárd forint egy nagyon jelentős összeg, úgyhogy ez volt, és ennek a vagyonvesztésnek az elkerülése volt az indok egy egy rendkívüli testületi ülés összehívásának, mert ugye ezt kérte a hivatal a részemről, hogy indokoljam meg, hogy mi az, ami miatt szeretném, hogy egy rendkívüli testületet összehívjuk, és ezt el is fogadta megint csak a bizottság, úgyhogy erről még fogunk beszélni, én azt gondolom. Nagyon jelentős összeg, nagyon előregedett a víz és csatornahálózatunk, mindenképpen időszerű a karbantartás, és a 2028. november is viszonylag rövid az a határidő, ez a két év, hogy ezt okszerűen és célszerűen felhasználjuk ezt a pénzt.
1: A hatodik számú napirendi pont közútkezelési útellenőri feladatok ellátása 2027. évben. Dr. Váncsa Botonnak volt egy módosító javaslata erre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy akkor a jövőben maradhat a szigeti vízművek, ahogy idén is?
3: Igen, valóban a szigeti vízműveknek a vezetője is elmondta, hogy az elmúlt két évben, hogy ezeket a feladatokat ők látták el egy in-house beszerzés keretében, ugye ők 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Erre fölépítettek egy infrastruktúrát, embert vettek föl, gépjárművet vettek föl. Én azt gondolom, hogy zökkenőmentesen és jól működött ez a közút ellenőri feladat. A fedezet is ugye rendelkezésre áll, 27 évi előzetes kötelezettségvállalás megvolt, a hivatal megjelölte ezt. Idén decemberében lejár ez a szerződés. A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést. Nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal. Úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a szigeti vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat, és a jövő évtől ugyanígy a szigeti vízművek és munkatársai látják el közút ellenőri feladatokat.
1: A következő napirendi pontban is hasonló témát érintve, út és járda karbantartás 2027. évre, ismét egy módosítás, szigeti vízművek.
3: Igen, valóban ugyanúgy, mint az előzőekben, ezt is a szigeti vízművek látta el. Itt ugye az értékhatárok voltak, amik változtak. Ebben az évben 300 millió forint plusz áfa állt rendelkezésre. Ugye ebből volt egy komoly vita a bizottság és akár a hivatal részéről is, hogy ennek időarányos felhasználása még nem történt meg. Az önkormányzata és a hivatal munkatársai azt mondták, ugye, hogy a hátralévő 3-4 hónapban nem látják előre, hogy milyen feladatok merülhetnek még föl. Ugye november 15-ig lehet aszfaltozási munkákat végezni, igazándiból addig van értelme ezeknek a munkáknak az elvégzésére. Itt volt olyan téma, ahol 80%-os felhasználás, de volt, ahol csak 55%-os felhasználás volt. Persze ebben az időjárási körülmények is ugye vastagon benne voltak, hogy az idei év ugye nagyon csapadékszegény volt. Ez is elhangzott, hogy ezért nem kellett például gréderezni, ezért nem voltak talán olyan beszakadások az útburkolatnál, de ehhez képest ugye a hivatal egy jóval magasabb összeget, 400 millió forint plusz áfát állított be, tehát itt egy 100 millió forintos növekményt, amire ugye a bizottság azt mondta, hogy nem látja indokoltnak, miután ezt sem tudtuk még felhasználni. Persze elhangzott, hogy bármennyi pénzt el tudnánk az önkormányzati közutakra költeni, mert hogy olyanok a műszaki állapotai, meg akár a járdákra is. Ez valóban így van, de hát azért a mozgásterünk az jóval szűkebb. Ugye a jövő évi költségvetésből előzetes kötelezettségvállalással csak ezt az alacsonyabb összeget, azt az összeget terveztük be, ami az idei évre is volt, hiszen nem került felhasználásra, holott volt ugye az elmúlt hónapban egy javaslat, hogy emeljük meg ennek a fedezetét, de hát ha nem tudtuk ezt sem felhasználni még okszerűen, célszerűen, akkor miért is bővítenénk. De hogyha lesz bármi olyan havária helyzet, ami miatt ez szükséget, én azt gondolom, hogy ehhez hozzá tud a önkormányzat és a költségvetés is tenni. Valóban a szigeti vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig egy lakossági kérést vetett fel az elnök úr, játszótéri eszközök telepítése, illetve hát ugye azt olvashattuk is most a Facebook oldalon, hogy elég sok ilyen játszótéri telepítés, fejlesztés történik, hát akkor újabbak is várhatók. Ez milyen területet érint majd konkrétan?
3: Igen, az óvárosi részen nehezményezték ezen a közösségi felületen is, hogy bárhol máshol a város területén több játszótér van, és ugye itt is élnek azért kisgyermekesek, zömébe óvodásokra gondolok, vagy akár kisebbek is. Valóban a bölcsőde is ugye itt működik a hivatal mellett, a régi óvodának az épülete is itt van a hivatal mellett, és nincs olyan közterületünk a környéken, ahol óvodai vagy bölcsődei korosztálynak, vagy akár kisiskolásoknak tudnánk játszóeszközöket biztosítani. És ekkor merült föl, hogy a korábbi óvoda udvarában, amit a hivatal mellett van, meglévő játszóeszközöket talán tudnánk használni, hogy a legrosszabb esetben is ugye a hivatal működési ideje alatt ki tudnánk nyitni az udvart, és tudnánk ezeket használni a gyerekek. Túl azon, hogy ugye a mosdók, WC-k ki vannak vannak alakítva, és azokat is esetleg ekkor tudták volna használni. Tehát sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat. Ugye elég sok szabálynak meg kell felelni, folyamatosan vizsgálni kell, hogy ne amortizálódjon, ne használódjon el. De kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
1: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának pénzügyi bizottsága szeptember 22-én kedden délután 13:30-kor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Kövesdi Lászlóval vesszük végig a legfontosabb napirendi pontokat, kezdjük a második számúval. Javaslat a képviselői keretek felhasználására 6. szám. Ezt a címet viselte a napirendi pont, ahol elnök úr is tett felajánlást, egészen pontosan kinek, illetve milyen összegről beszélünk.
4: Igen, gyakorlatilag ebben az évben most már be kell fejezni a képviselőknek, hogy a javaslataikat megtegyék, mert ezeket végre is kell hajtani, és a mostani testületi ülés lesz az utolsó alkalom idén, hogy javaslatot tegyenek. Köztudott, minden évben a képviselőnként 500 000 forint támogatás adására van lehetőség egy képviselőnek, és én is most ebből maradt 200 000 forintom erre az évre, és ezt az idős otthonnak ajánlottam fel. Szükségük van bizonyos ilyen kisebb tárgyi beszerzésekre, és hát nagyon szívesen támogattam őket.
1: A harmadik számú napirendi pont 2026. évi város napok pénzügyi fedezete. Ugye első alkalommal rendezik meg ezt a rendezvényt, ráadásul testvértelepülésekről is jönnek majd vendégek. Milyen fedezetet kellett erre biztosítani, és kik lesznek majd az ideérkező vendégek?
4: Ebben az évben lesz először megszervezve így városnapokként, tehát egyben a kitüntetéseket is ezen a ünnepségen adjuk át, tehát nem úgy, mint eddig, hogy minden kitüntetés külön-külön alkalmazott kötöttük, és úgy kapták meg a díjazottak. Most az 7,7 millió forint a támogatást biztosítottuk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buszkozdrójból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Ornajovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik, és hát lesz ünnepi tanácsülés, és utána gondolom lesz valami baráti vacsora, és az ő szállásokat, ezeket kellene biztosítani, természetesen programot is tervezünk nekik, hogy azért ez a 4 napjuk ez ne teljen el üresen.
1: Az 5. számú napirendi pont 2027-2028. Évi deratizációs tevékenység, egészen pontosan magyarul mondva rákcsáló írtás. Kötelező feladata ez az önkormányzatnak?
4: Ez nem kötelező feladata, ezt a feladatot, ezt elváltok évekkel ezelőtt már csináltuk, és van vállalkozó, aki nagyon becsületesen csinálta, ezt nem tudjuk idén, hogy ki fogja megkapni ezt a munkát, ugyanis hát pályázatot kell kiírni, és több cégtől kérünk ajánlatot, és 2 évre kötjük a szerződéseket, és most is 2027-re és 2028-ra, aminek olyan fedezetet biztosítunk, hogy a következő évi költségvetésre kötelezettségvállalással, és 2028-ra is kötelezettségvállalással biztosítjuk a fedezetet, ez 7 millió forint körül összeget jelent évente.
1: 2 napirendi pontot összevonunk, ez a 6. és 7. számú közútkezelési útellenőri feladatok ellátása 2027. évben, illetve út és járda karbantartás szintén 2027. évre vonatkozóan. A gazdasági bizottság tette egy módosítást erre vonatkozóan. A pénzügyi bizottság hogyan vélekedett erről?
4: Igen, a gazdasági bizottságnak a módosító javaslata az volt, hogy az eddig is jól működő cégen keresztül, a Szigeti Vízmegyőn keresztül végezzük ezt a feladatot. A módosításunkban szerepel még olyan is, hogy kevesebb összeget javasolt a gazdasági bizottság az út és járda építésekre. Ebben az évben is ez 300 millió forint volt, annyit akar biztosítani 2027-ben is a bizottság, és ezt a pénzügyi bizottság is támogatta, és gyakorlatilag a testületen lesz majd végleges döntés erről.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház adott otthont délután 2 órától, most pedig nem mással, mint Tóth Attilával, az Anti-Drug World Federation elnökével beszélgetünk mindezekről. Hát kezdjük is onnan, hogy miért miért hívtátok életre ezt az eseményt? Mi az elsődleges célja, illetve kiket vártatok a mai napon ide?
5: Az eseménynek ugye hát a sajnálatos drogprobléma helyzet, ami a világon, nem is az országban, de sajnos itt akár Szigetszentmiklóson is nagyon erős látható jelei vannak. Azt látjuk, hogy nagyon jó irányokat képviselnek különböző szakirányok, tehát itt gondolok addiktológiára, pszichológiára, mentálhigiéniára, stb. De mindig van valami ok, amitől megáll, vagy túl későn kerülnek oda a gyerekek, vagy a fiatalok, vagy maga a rendszer nem igazán gördülékeny. És ezért gondoltuk azt, hogy megpróbáljuk ezt összefogni őket, tehát mindenféle szakmát, mindenféle hivatalt, itt a családsegítőtől kezdve a rendőrséget is ideértem. Megpróbáljuk úgymond a mi esernyőnk alá behívni őket, és az ő szakmai tudásukat kihasználva egy mentor képzést szeretnénk elindítani. Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már nem, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
1: Mi a véleményetek arról, hogy ezt talán saját tapasztalatból mondom, hogy az ember talán a korosztályával jobban megérti és megérteti magát, hogyha bármilyen probléma van, esetleg szeretnétek fiatalokat is bevonni, hogy ők könnyebben tudnak erről talán egymás közt kommunikálni? Várjátok a fiatalokat is mentor pozícióba?
5: Abszolút igen, erre van egy külön programunk, a Gyerek segít gyereken program. Pontosan arról szól, hogy a nagyobb gyermekeket egy ilyen kis mentor képzésbe részesítjük, hogy ugye felvilágosítjuk őket, hogy milyen jeleket figyeljenek, és mondom, nagyon fontos, hogy van mögöttünk egy szakmai háttér, és egy jelzőrendszert akarunk ebből kialakítani. Tehát, hogyha egy nagyobb gyerek szól, hogy itt van egy probléma, nem csak drog problémákra gondolunk, hanem akár családon, akár iskolán belüli erőszak, alkohol problémák, tehát bármi, ami függőséget vagy valamilyen tudott módosítást okozhat, azt mi már kábítószernek vagy drogonnak tekintjük. És erre szeretnénk egy ilyen jelzőrendszert kialakítani, igen, és a gyerekeket nagyon fontos irány nekünk, de az fontos, hogy ezek a kis mentorok, ezek mindig valamilyen mentor, tehát felnőtt mentornak a felügyelete alatt kell, hogy tevékenykedjenek.
1: Hogyha valaki szeretne részletesebben ezekről tájékozódni, és akár jelentkezni, vagy segítséget kérni tőletek, akkor ezt hol teheti meg a jövőben?
5: A legegyszerűbb módja a weboldalunkon, ott mindenféle jelentkezési opció, meg az elérhetőségünk fönt van, ez az antidrug.world weboldal.
1: A drogprevenciós kerekasztal beszélgetés előtt most Nagy Jánossal, Szigetszentmiklós polgármesterével beszélgetünk. Hogyan tud ehhez azt gondolom, hogy nagyon fontos és előremutató kezdeményezéshez csatlakozni az önkormányzat?
6: De jelen pillanatban ugye az önkormányzat annyiban tudott segíteni, hogy összehívtuk az érintett szervezeteket, ezek közül ugye civil szervezetek, sportegyesületek, önkormányzati intézmények, legyen az iskola adott esetben, vagy egyéb, mondjuk az iskola pont nem önkormányzati, de őket is meghívtuk, illetve szeretettel látjuk, illetve ugye ez egy pilot projekt, ami ugye majd elhangzik az előadáson is, hogy miről szól majd. Ugye nyilván elkötelezett híve vagyunk mi is városvezetők, hogy rendeződjön ez a probléma ma Magyarországon, köztük Szigetszentmiklóson is. Ugye az elmúlt időszakban lehetett olvasni a hírekben, hogy a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság munkatársai már ugye drogdillereket elkapták, és azon a helyen vannak, ahova valók egyébként, de ez egy folyamatos harc velük szemben, és úgy gondolom, hogy mindezt meg lehet előzni egy ilyen prevenciós program keretein belül. Nagyon örülök annak, hogy van ez a szervezet, amelyik megpróbálná ezt az egészet összefogni. Nagyon fontos, hogy itt most nem egymás konkurenciái szeretnének lenni, hanem összefogni ezt az egészet hálózati szinten, szakemberek támogatásával, és úgy bevonni a prevencióba a fiatalokat, illetve azt az érintett korosztályt, amelyik a legjobban veszélyeztetett.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Szigetszentmiklós város önkormányzatának képviselőtestülete 2026. szeptember 24-én csütörtökön délután 2 órakor tartotta rendes, nyilvános és zárt ülését. Nagy Jánossal, Szigetszentmiklós polgármesterével beszélgetünk a megtárgyalt napirendi pontokról, de először kezdjük azzal, hogy Magyarország legszebb konyha kertjeit itt Szigetszentmiklóson belül is értékelték és díjazták. Hogyan vélekedett erről polgármester úr? Milyen volt idén az érdeklődés erre a versenyre?
7: Mivel nem én voltam a főszervező, én is csak informáltam.
6: információkkal rendelkezek. Az idei évben is jelentkeztek erre a versenyre. Nagyon örülök neki, mert ezzel is adnak egy löketet a többi lakóknak, hogy igényes, szép kertet alakítsanak ki az otthonukba azok, akik megtehetik. Ugye rengeteg kategória volt, és bízom benne, hogy adott esetben, hiszen volt most is olyan díjazott, akit már országos eredményhirdetésen is megismerhettem, úgyhogy bízom benne, hogy ennek egy jó utórezgése lesz a későbbiekben. Ezúton is gratulálok azoknak, akik a mai napon átvették a díjakat.
1: Kezdjük a második számú napirendi ponttal, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és büfé bérleti szerződésének módosítása. A gazdasági bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, azonban most új információk is voltak ennél a testületi ülésnél, méghozzá az, hogy a KDV vízügyel egyeztetett a polgármester úr. Ezek után milyen lépések következnek majd, illetve mi lesz a szerződéssel?
6: Ja, azt kell tudni a területről, hogy nem csak önkormányzati tulajdonjogot érint, hanem a KDV vízig tulajdonában lévő területet is. Az én feladatom többek között az volt, hogy a tegnap előtti gazdasági bizottsági ülésen arra hatalmaztak föl, hogy közvetítsem az önkormányzat akaratát, mégpedig ők szerettek volna határozatlan időre bérelni területet, ahol jelen pillanatban ugye ez a büfé működik, pontosabban a teniszpálya része, és tájékoztattam a jelenlévő képviselőket, hogy írásban az idő rövidsége miatt nem tud a KDV vízig tájékoztatni bennünket, viszont a szóbeli tájékoztatásuk az volt, hogy kifejezetten ahogyan eddig is és más településekkel is határozott időre hajlandóak bérbeadni az ő tulajdonjogukat, illetve amennyiben egyéb törvénysértés vagy jogsértés történik azon a területen, egyrészt azonnal felmondják a szerződést, másrészt pedig az önkormányzat vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, ami mondjuk törvénybe ütközik, vagy jogtalan cselekedet. Illetve arról döntött a képviselő testület, hogy a bérleti szerződést az eredetiek alapján december 31-ig fenntartja az önkormányzat bizonyos kritériumokkal, mint például nem lehet olyan rendezvényt tartani, ami zajjal jár, illetve egy minimálisan emeltek a bérleti díjon. Én örülök neki, hiszen még talán egy évvel ezelőtt pont a gazdasági bizottság gondolta úgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy az önkormányzatnak tulajdonképpen többbe került. Tehát több bérleti díjat fizetünk a területért a KDV vízignek, mint amennyi bérleti díjat kértünk a bérlőtől. Akkor ők azt mondták, hogy majd 2026. december 31-e után kérünk majd magasabb bérleti díjat. Most itt úgy látom, hogy olyan lakossági nyomás volt a képviselők és a bizottsági tagok előtt, hogy ezt a részét is elővették az ügynek. Tehát a bisztró működni tud az idei évben a szerződésnek megfelelően, az új módosított szerződésnek megfelelően, és kritériuma volt a bizottsági javaslatnak az, hogy akkor a hangos rendezvényeket nem szervezhetik meg a bérlők. És ezek mellett pedig a nyitvatartási idő is csökkent. Amikor én az üzemeltető édesapjával leültem egyeztetni az itt felmerült nagyon hangulatos problémával kapcsolatban, akkor a közösségi mosdó használatáról is próbáltunk egy közös nevezőre jutni, volt nyitottság a részéről, az enyémről is, viszont ott a TDM elmondása szerint, mivel az projekt keretein belül épült, ezért az üzemeltetést adott esetben, tehát az én elképzelésem az volt, hogy lenne egy kulcs náluk is, és akkor hogy lehetne nyitni, ugye sokkal biztonságosabb lenne, viszont a pályázat miatt nem adhatja ki a TDM ezt a lehetőséget más szervezetnek, cégnek.
1: A negyedik és ötödik számú napirendi pontokról egyben beszélünk, ez az út és járda karbantartás 2027. évre, valamint a közút kezelési útellenőri feladatok ellátása szintén 2027. évben. A gazdasági bizottság itt tett egy módosító javaslatot, polgármester úr azt mondta, hogy a feladat ellátását a hivatalnál lenne jó helyen tudni, azonban itt másképp döntött akkor a képviselő testület, mi várható a jövő évben.
6: Saját tapasztalatot tudok mondani, és ezt az egységben a városért frakció, tehát a frakció csoport. Társaim is így vélekednek, hogy mindaddig, amíg a hivatalnál volt ez a tevékenység, sokkal gördülékenyebben működött az út- és járdakarbantartási feladat. Ezt annak idején a képviselőtestület többsége áttette a Szigeti Vízművek NKFT-hez. Én egyébként, ahogyan a tavalyi évben is, az idei évben is azt a javaslatot tettem, hogy kerüljön vissza a hivatalhoz. Én sokkal működőképesebbnek láttam úgy a helyzetet, ezeket a feladatokat, illetve Szerintem azon el kellett volna gondolkodni a képviselőtestület többségének, hogy a keretösszeget módosítsák. Nem kaptunk arra kielégítő választ, hogy ők miért ragaszkodnak ahhoz az összeghez, ami tavalyi évben is volt, hiszen ha járjuk a városunkat, nem csak az állami tulajdonban lévő utakra gondolva, hanem az önkormányzati tulajdonban lévő utak és járdák állapota igényelne sokkal több pénzforrást. Mi ebbe az irányba mentünk, és egy rugalmasabb probléma kezelés felé mentünk a frakciótársaimmal, ezért mi letartózkodtuk, illetve nemmel szavaztunk arra a javaslatra, hogy a jövő évben is a szigeti vízművekhez kerüljön az út és járda karbantartási feladat. Ez a demokrácia, a többségi akarat a képviselőtestület részéről teljesen más volt, úgyhogy 2027-ben is a szigeti vízművek fogja ezt a feladatot ellátni. Én már fogadásokat is kötöttem, hogy na vajon melyik cég fogja végezni a jövő évben is ezt a feladatot. Nyilván ez nem egy ennyire vicces történet, de ahogyan látom az országos híreket, előbb-utóbb majd ez is vizsgálat alá kerülhet.
1: A 16. számú napirendi pontban polgármester tájékoztatója címmel a buszjáratok kimaradásáról tájékoztatta az egybegyűlteket a polgármester úr. Lesz egy újabb egyeztetés erre vonatkozóan, illetve megoldást is találnak majd erre a problémára.
6: Természetesen ugye a lakosság sok esetben nem tudja, hogy mi önkormányzati feladatellátás és mi nem tartozik az önkormányzathoz. Napi szinten több panaszlevelet kapunk a buckai buszjáratok kimaradása miatt. Ugye MÁF-hoz tartozik, felvettük velük a kapcsolatot. Nyilván ismerjük mi is a problémát, a MÁV is tájékoztatta a lakosságot a probléma forrásáról, illetve ugye a parlamenti képviselőnk is tud erről a problémáról. A helyzet az, és itt tájékoztattam a tisztelt képviselőtestületet is, hogy előregedett a járműpark, ráadásul speciális méretű buszokról van szó, amelyekhez az alkatrészek megrendelése, az nagyon sok időt vesz igénybe, ezáltal nem lehet pótolni minden egyes járatra alkalmas gépjárművet, ez megnehezíti a MÁV-nak a dolgát. Nyilván a lakó nem tudja, hogy nem az önkormányzat szervezi ezt, de úgy gondolom, hogy minden felületen érdemes tájékoztatni a lakosságot, hogy ilyen esetben nyugodtan írják meg a MÁV-nak a panaszukat, illetve mi is köszönjük az ilyen jellegű kritikákat, azon dolgozunk, és itt lehet látni, hogy a két politikai oldal is egyformán gondolkodik ezen a téren, hogy annak idején, amikor a Masányi út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződése átépítésre került, akkor ugye a sportegyesületek segítségét tudtuk igénybe venni buszosztatással, úgynevezett iskola buszjáratot, vagy óvoda buszjáratot indítottunk pontosan, de nyilván iskolások is használták. Mi már Ladányi Sándor képviselő úrral évek óta egyeztetünk arról, hogy jó lenne egy iskola buszjáratot beindítani Szigetszentmiklóson, viszont egy kicsit hagy legyek panaszkodó én is, ahogyan lakók szoktak, hogy úgy gondolom, hogyha évekkel ezelőtt a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepcióra szánt pénzt nem nullázza le, akkor már be lenne vezetve a buckai közlekedési koncepció, és bizony ott már más gépjárművek tudnának közlekedni azon az úton, amelyet úgy alakítottunk ki és tervben van, akkor ez a probléma nem lenne. Rossz helyzetben van a MÁV is, hiszen erre a rövid időszakra nem fog tudni vásárolni ilyen méretű speciális buszokat, úgyhogy nagyon várják ők is a buckai közlekedési koncepció a bevezetését. Én bízom benne, hogy mindezek után a képviselőtestület jövő évben, mikor a költségvetésről fog majd dönteni, akkor emlékezni fognak majd erre a szeptemberi időszakra, hiszen ahogyan elindult az iskola kezdési időszak, ugye egyre több autóbusz ment tönkre. Van olyan buszjáratunk, amit például Szegedről hoztak helyettesítő buszt, hogy orvosolni tudják a problémát. Jelen pillanatban csak elégséges ez az orvoslásnak az osztályzása. Önkormányzat pedig olyan téren tud segíteni, hogy azon kívül, hogy ugye a MÁV-val felvettem a kapcsolatot és egyeztetést hívtam össze, azon kívül ugye arra kérjük a helyi sportszervezeteket, akik rendelkeznek mikrobusszal, vagy olyan méretű busszal, ami a Bucka városrészben közlekedni tud, segítsék a település lakóit majd a közlekedtetéssel. Úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan beindul egy olyan járat, amivel segíteni tudjuk ezt a helyzetet, illetve abban is nagyon bízom, hogy a MÁV minél előbb tud lépni, alkatrészt szerezni és kijavítatni a rossz buszokat.
1: Egy sürgősségi előterjesztés következik Szigetszentmiklós RSD 42+300-tól 42+650 folyamkilométer jobbparti szelvényei között Pipacsliget-Kishókony projekt kivitelezés. megjelenésének megvalósításához szükséges döntések. Ez egy közösségi munka, ahogy polgármester úr el is mondta, 5 millió forintról beszélünk jelen esetben. Bár sok kérdés volt, a képviselőtestületi ülésen elfogadták ezt a napirendi pontot. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyan kezdődik majd meg ez a közösségi munka?
6: Elmúlt években a Kis-Duna megmentésére a képviselőtestület többsége nem szavazott meg pénzösszeget, ezért döntöttünk úgy az idei évben a lakókkal együtt, hogy közösségi munkában, amit emberi erővel, erőforrással el tudunk végezni, ahhoz hozzá fogunk kezdeni, természetesen az engedélyeknek és a kritériumoknak megfelelően. Ez a napirendi pont többek között arról szólt, hogy további forrásért tudjak csúnya szóval kalapolni, ha nincs önkormányzati támogatás vagy egyéb támogatás, akkor megpróbálunk nagy cégekkel karöltve erre fedezetet biztosítani, illetve a közösségi költségvetésből, hiszen ez egy közösségi munka, pedig 5 millió forint keretösszeget kértem, ez a felső határa, pont azért, hogy ne a lakók a saját zsebükből fizessék például a zöld hulladék elszállítását, illetve felhatalmazást kapjak további egyeztetések, tárgyalások céljára, mint például mondjuk a KDV vízigel, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk 400 ezer forintért tudok elszállítatni egy zöld hulladékot, vagy 40 ezer forintért. A részletekről természetesen be fogok számolni a későbbiekben, illetve kukacoskodást éreztem Tóth Pál és Gyurcsik József hozzászólásai részéről. Nagyon pénzorientált volt az ő hozzászólásuk, de meglepett egyébként az eredmény, hiszen Tóth Pálon kívül az összes jelenlévő képviselő támogatta ezt a közösségi munkát, ezt az ökológiai katasztrófa elhárító feladatot. Ahogyan többször említettem, ez egy pilot projekt lenne, aminek a célja az, hogy ez alapján a teljes miklósi szakaszon meg tudjuk menteni majd a ráckai soroksári Dunaágnak a területét. Jelen pillanatban ugye már több önkéntes jelentkező is jelentkezett a feladat ellátására. Most a felhatalmazással a további lépéseket el tudom majd végezni, és bízom benne, hogy a lakók összefogásának köszönhetően ott már fel tud lélegezni a Kis-Duna, még annak ellenére is, hogyha gépi feladatokat nem tudunk ellátni, hiszen nincs több 100 millió forintos forrásunk erre a célra, de mindaddig, amíg kétkezi munkával, szabadidős tevékenységben, összefogás és egy jó koordináció mellett ezt a feladatot el tudjuk látni, akkor már az évtizedek óta várt változtatást el tudjuk indítani. Nagyon fontos számomra ez a projekt, hiszen ez lenne a hajtómotorja a teljes RSD szakaszának. A jövőbeli elképzelések már megvannak a fejemben, illetve örülök annak, hogy a különböző hatóságok is már pozitívan állnak az egész ügyhöz, az pedig kifejezetten boldoggá tesz engem polgármesterként és képviselőként is, hogy a lakóknak van olyan rétege, akik elég pozitívan állnak ehhez a munkálathoz, és ők is együtt örülnek velünk. Bízom benne, hogy sikeres lesz, vagy legalábbis amit meg tudunk csinálni közösségi összefogással, azt el tudjuk végezni, és bízom abban is, hogy a későbbiekben, főleg az új országvezetés támogatásával rendezni tudjuk majd a tulajdonképpen 40 éve folyó rossz viszonynak a helyzetét.
1: Az egyebek napirendi pontban pedig például az ifjúságúti körforgalom felújítása is szóba került, az állami utak felújítása, azt mondta polgármester úr, hogy az országgyűlési képviselővel Pertisné Kácsor Andrával egyeztetett is ezzel kapcsolatban. Mi várható akár ezek tekintetében, vagy járda felújításokról, ha beszélünk?
6: Nem csak az országgyűlési képviselővel, hanem tulajdonképpen a Magyar Közúttal már folyamatosan levelezek több hónapja, de mondhatom azt, hogy évek óta ez visszatérő probléma nálunk, viszont jelenleg az a helyzet, hogy sokkal rosszabb állapotban vannak ezek az utak, amelyek állami tulajdonban vannak. Nem akarok történelem órát, hiszen április után megtudhattuk, hogy az államkassa mennyire ki lett ürítve, így megértem, hogy a Magyar Közútnak nagyon nagy lehetősége nem volt foglalkozni az állami utaknak az állapotával, viszont ezúton is szeretném megköszönni Pertisné Kácsor Andreának azt, hogy olyan parlamenti képviselőnk van, akit ha megkeresünk ilyen problémával, akkor mindent megtesz, hogy megmozduljon az, aminek ilyenkor meg kell mozdulnia, és ugye a Magyar Közút is jelezte azt, hogy igen, az ő véleményük szerint is ez a körforgalom már olyan állapotban van, amihez mindenféleképp hozzá kell nyúlni, és abban az esetben, hogyha lesz további forrás lehetőségük, már pedig én úgy gondolom, hogy olyan miniszterünk van most, illetve olyan parlamenti képviselőnk van, aki ténylegesen dolgozik és képviseli a lakosság igényeit, hogy bízom benne, hogy mielőbb az összes többi állami út rendbetétele is megtörténik. történik majd a jövőben.
2: Mozaik, mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
7: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Közösség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Újdonságokkal készül az országos könyvtári napokra Sziget-Szent Miklós. Csütörtökön kezdődik az első miklósi városnapok programsorozata. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kis feszültségű hálózati kapcsolatok alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Újdonságokkal készül az országos könyvtár napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendeződő programsorozat az első miklósi városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
6: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba vagy 2006-osba.
5: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanyrám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
6: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz, mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy 2-1 csomagok lesznek most elhelyezve.
5: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező városi könyvtár és közösségjázigazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdi Filmszínházban, a Szilágyi Rajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
6: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdi Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetbecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérdek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat. Ebösszeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebösszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebösszeíró adatlap postai úton a Halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennel formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Mobil kamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen. 3 helyszínen ugyanis próba jelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában.
7: Angol újrakezdő és előközép haladó kurzust indít a Dunaharaszti Tinglis nyelviskola. Az intézmény keddenként és csütörtökönként várja a nyelvtudásukat megerősíteni vágyó felnőtteket. A kislétszámú csoportok A1, illetve A2 és B1-es szinten vehetnek részt beszédközpontú órákon, amelyek elsősorban a magabiztosabb angol használatra helyezik a hangsúlyt. Azok pedig, akik nem tudják eldönteni, hogy melyik tanfolyam lenne számukra megfelelő, ingyenes szintfelmérőt tölthetnek ki. Jelentkezni az oktatási központ hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DAP regisztrációban és a diák igazolványigénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és web oldalainál érhetők. Módosul a házi orvosi rendelés időpontja Halásztelken. Módosul a csütörtöki rendelési idő dr. Dankai Herrietta, a Halásztelki 1-es számú házi orvosi körzet orvosának rendelésén. A Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben csütörtökönként ezentúl 12 és 16 óra között várják a betegeket. A hét többi napján a rendelési idő változatlan. Hétfőn és szerdán 8 és 12 óra, kedden 12 és 16 óra, pénteken pedig 8 és és 12 óra között rendel az orvos.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Sziget-Szent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a magyar kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
4: Időjárás.
5: Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék sem várható. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz. Délutára 21-26 fokig melegszik a levegő. Szerdán derült napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A déli szél nagyrészt mérsékelt marad. Reggel 1-11, délután 22-26 fok várható.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Somogyi Betty vagyok, és végre nem vagyok már teljesen egyedül itt a stúdióban, mert hogy itt van velem Kónya Benedek, gyakornokunk, aki azért így időnként megjelenik a stúdióba, és itt van velünk, segít
3: Sziasztok.
2: Nekünk. Szia! És mindig hozol valami nagyon jó kis témákat. Általában valamilyen vicces témát. Most is én úgy tudom, hogy most készültél valamivel.
3: Igen, tegnap beszélgettem egy barátommal, és kiderült, hogy neki van egy olyan listája, hogy milyen ételeket nem szeret, és
2: amikre kifejezetten finnyás, nem
3: igen,
2: szereti?
3: De így le van neki írva. Szerintem ez kicsit pervers.
2: De ezt miért írja le? Gondolom, ezt nyilván tudja, hogy hát mi igen. Az, amit nem szeret.
3: És innen eszembe jutott, hogy beszélhetnénk erről, és a fura ilyen ízkombinációkról, hogy
2: hát az van egy pár. Na akkor kezdjük akkor veled, hogy mi az, amit mondjuk te nem eszel meg, de sose ennél meg.
3: Nekem van egy ilyen hát nem igazolt pszichológiai betegség, de én ChatGPT meg és hogy zöldséggyümölcsfóbiás vagyok.
2: Jaj, mint a gyerekek többsége néha úgy érzem.
3: Én bennem ez megmaradt valószínűleg egy allergiás reakciótól, de én nem tudok meglenni egy szobába.
2: De allergiás vagy valamilyen zöldségre vagy gyümölcsre?
3: Nem.
2: És akkor mire mondtad, hogy allergia? Hát tudtam, vagy, már nem, bár én még csak, hogy most megyek allergia vizsgálatra, úgyhogy nálam még kiderül.
3: Babaként volt egy ilyen baleset, hogy valahogy banánt ettem, és attól egy nagyon durva reakció lett, ilyen csalánkiütés, ilyesmi, és ez annyira valószínűleg traumatizált, hogy én azóta teljesen el vagyok zárkózva ezektől.
2: De ehetnél banánt azóta egyébként?
3: Nem
2: vagy nem is ettél azt
3: készen?
2: Akkor egyébként hát azt gondolom, ha ott egy durva reakció jött, lehet, hogy egyébként most is kijönne, vagy nem tudom, hogy azt van olyan allergia, amit tudod kinő, hát az ember, de van, amit nem. Mondjuk nekem nem tudom, ilyen nincsen, de akkor te egyáltalán ez azt jelenti, hogy nem eszel semmilyen zöldséget, gyümölcsöt? Semmiet?
3: Néhányat.
2: Mit tudom én, egy salátát?
3: Ne.
2: Semmit.
3: Az, akkor ropog meg ilyenek, hát
2: na jó, de mondjuk gondolom egy krumplit igen követnek,
3: az
2: igen, tehát azért
3: igen,
2: ilyen belefér.
3: Csak a megkiset.
2: Csak a megkis krumpli. Egyébként, ha már megkis krumpli, most eszembe jutott itt az ilyen érdekes ízkombinációk miatt, hogy nekem minden is, nem minden ismerősöm, de nagyon sok osztálytársam annak idején mondta, hogy menjünk, megkízzünk, együnk krumplit, úgyhogy belemártogatjuk a fagyiba. És ezt ugye nagyon sokan szeretik. Hát én nem szeretem, nem tudom, én egyszer megpróbáltam, nekem valahogy az, de úgy egyébként is ételeknél a sós, meg az édes íz, az nekem így együtt, az nem fér össze. Tehát legyen ez mondjuk egy sült hús, sokan szeretik valamilyen lekváros szósszal ezeket az ételeket, vagy valamilyen gyümölcse lenni, na én ezt így nem, ebben a formában nem tudom megenni.
3: Amúgy szerintem ott vannak jók, engem ami inkább zavar az ilyen népi dolgok, hogy mondjuk porcukros káposztás kocka. Miért?
2: Igen, ez ilyet adtak a menzán, illetve hát lehet, hogy nálunk a menzán egyébként csak simán a sós verziót adták, tehát ez a káposztás tészta. Azt valahogy sosem szerettem én sem. Egyébként a káposzta külön oké, meg egyébként nyilván a tészta is, de így együtt ebben a formában nem, de hát meg az, hogy porcukrot szórjunk rá, azt én el sem tudom képzelni.
3: Ami nagyon nagy vízválasztó szerintem az emberek között, és én nagyon harapok rá, már mint ilyen felidegesít, az a sütőtök. Ti szeret, vagy te szereted?
2: Nem szeretem a sütőtököt, én sem. Egyébként fura, mert hogyha valamilyen ízesít, tehát sütőtök ízesítésű, mondjuk legyen az egy kávé, vagy egy keksz, mert úgy benne van ez az édes íz, azt úgy szeretem, de én például nem tudom a sütőtököt se krémleves formájában megenni, se amikor csak úgy önmagában megsütöd, és mondjuk akár nekem a férjem szokott mézet tenni rá, nem ízlik. Én próbálkoztam vele többször, tényleg nem ízlik. Nem azt mondom, hogy tehát nem tartozik nekem bele a nagyon finnyás kategóriába, amitől úgy undorodom, de nem tudom megenni. Tehát egyébként az nálam sem. De itt még írt egy-két érdekes ízkombinációt nekem a ChatGPT, a körtej és a kék sajt. Érdekes, igen. Egyébként ugye a szőlőt is szokták enni sajttal, nekem például a szüleim is. Próbálkoztam már én is, de én azt csináltam, hogy darabig akkor ettem a szőlőt, és akkor amikor az elfogyott, akkor megettem a sajtot, tehát nem együtt ettem a kettőt. Valahogy az úgy nekem nem jön össze, ugyanígy az édes meg a sós íz.
3: Nem.
2: De a lecsó grízes tésztával. Na, micsoda? Mondjuk ezt én még nem hallottam.
3: Aszta.
2: Magyar klasszikus, ahol a fűszeres paprikás szaft találkozik. Az édes kis puha tésztával. Jó, hát ezzel engem
3: kíváncsi
2: nem nyernének meg.
3: Kik írják ezeket az ízkombókat?
2: Hát a lecsót ugye nagyon sokféle formában lehet enni, ugye volt akár itt Sziget-Szent Miklóson korábban lecsófőző családi nap, ott is volt akár halas lecsó is, tehát azt szerintem sokféle formában lehet kombinálni, mondjuk Hát grízes tésztával még nem hallottam. Hát, rizssel már ettem, meg nyilván van a tojásos lecsó, meg még számtalan jó, de verziója. A... De az ilyen alap.
3: Benne van.
2: Na és mi az, amit még nem eszel meg?
3: Én nagyon sok mindent. Darabos sütik.
2: Mármint, hogy ezt a darab, mint egy keksz, vagy
3: nem,
2: az nem sütik.
3: Hanem, hogy itt egy sütitől, és ilyen egész megy darabok.
2: Ja, úgy darabos, hogy a gyümölcs van benne, gondolom. Én igen, azt tudjuk, hogy nem eszek túl sok gyümölcsöt.
3: Jobban félek, mint a bohócoktól. Tehát, hogy engem, bemegy a körmem alá, és rendes idegesít. Ugye, nem tudom, de...
2: Jó, de ha bele van így keverve, tehát úgy belesütve, úgy meg...
3: De miért kell bele?
2: De nem, hogyha nem egyben van benne, hanem tudod így össze van nyomva mondjuk, és nem egész darabok vannak a sütiben, úgy megeszed?
3: Nem.
2: Ja, ne, akkor semmi
3: tudom,
2: formában.
3: Hogy benne van,
2: ja,
3: mert tudod. De nálam, anyukám próbált
2: nem lehet ezzel. Rád egyszerű fősütni.
3: Anyukám próbált ezzel, hogy van az a almás palacsinta, tudjátok, és azt mondta, hogy olyan, mintha benne se lenne. Hát akkor minek van benne? Nem?
2: Ja, amiben alma darabok vannak
3: hát
2: benne.
3: Hát igen, meg ilyen fahéjas izé.
2: És azt sem szereted.
3: Nem. Vagy sütőtökös brownie.
2: Milyen? Na mondjuk olyan formában én megeszem, tehát, mert úgy nem annyira jön ki nekem az a nagyon erőteljes sütőtök íz, de hogy van benne azért valami, hogy kicsit úgy édeskésebb, úgy megeszem, de inkább így külön, tehát úgy a sütőtököt nem, megmondom a leves formájában nem. Egyébként még itt van a mangó és a chili. Hát igen, mondjuk a chilit azt szerintem én egy gyümölcsel sem nagyon tudnám elképzelni, nem tudod, szereted az ilyen csípős ételeket?
3: Nem annyira, inkább az én pikánsokat, de... Amúgy olyan hasonló íz a curry mango, talán ugye az most nagyon nagy
2: egyébként
3: divat.
2: Egyébként igen, az divat. Hát mondjuk azt előbb megkóstolnám, bár a currynek is van egy kicsit ilyen. Hát nem is annyira csípős, de azért egy ilyen intenzívebb íze. És akkor még azt írja a ChatGPT, hogy közkedvet lehet még a mogyorókrém és a savanyú borka. Jó, hát...
3: Hol rontottuk el?
2: Nem tudom, ez érdekes. Biztos van, aki szereti. Egyébként ugye azt mondják, hogy a várandóság alatt szokták kívánni akár savanyú borkát, meg akár ilyen nagyon különleges ízkombinációkat, mondjuk ez rám nem volt igaz. Én úgy mindent kívántam, de ilyen nagyon extrém dolgokat nem. Tehát amit korábban sem ettem meg mondjuk most sem, azt akkor sem, amikor mondjuk várandós voltam. Úgyhogy, de ez egyedi, tehát van, aki meg egyébként igen. De mondjuk ezt a mogyorókrémet én nem tudom. Tehát nekem ez a legdurvább, meg a lecsó a grízes tésztával.
3: Amúgy eszembe jutott még egy. Van egy olyan fröccs, amiben amúgy kovászos uborka lével öntik föl.
2: A fröccsöt? Aha. Na, hát én pedig szeretem a fröccsöt, de ezt valahogy hát, úgy nem tudom. Most beállít nagy borozósnak. Jó, hát én ezt szeretem a fröccsöt. Na, hát nem tudom. A kovászos uborka lé is olyan, hogy nekem van ismerősöm, aki szereti, és amúgy mindig megissza a végén. Hát én nem tudom, én azt sem. Így oké, kovászos uborka, azt szeretem, de hogy én még külön megígyem a levét, az kevésbé.
3: Akkor ez a hagyományos ilyen magyar szokás, hogy szendvics, hagyma, alma kombináció? Tudod, így levágva szeletekre. Nem láttam még?
2: Nem láttam ilyen. A hagyma az oké. De hogy, és az almát is?
3: Almát is.
2: Ja, de hogy nem a szendvics után eszik, hanem nem, így együtt nem, a hagyma?
3: Nem. Mint a dinnye.
2: Biztos, hogy nem. Kenyérrel. Én gyümölcsöt nem fogok enni sorsdokokkal. Azt tudja, hogy nem. Ez nem ízlik.
3: Szegény
2: utána megeszem.
3: Paprika.
2: Ne, jaj, nem. Igen, azt valahogy úgy nem. Nem tudom, nekem nem fér össze. De egyébként, amit úgy nagyon nem ennék meg, ugye beszéltük korábban, mert mi is a pacal. Tudom, hogy azt is egyébként egész sokan szeretik, nekem az nem fér bele. Tehát valahogy nem tudom. Mert ott nekem is az van, hogy tudom, hogy miből készül. De ugyanilyen legyen egy, mit tudom én.
3: Gyomorba.
2: Hát igen, de hogy van, aki ugye megeszi az állatnak akár ugye a nyelvét, meg na jó, hát más különböző ilyen belsőségeit, az annyira nem. A máj az egyetlen, tehát amit megeszem, és azt egyébként még úgy szeretem is.
3: És a szem?
2: Hát nem, szemet?
3: Jézus, van aki.
2: Hát nem. Ilyeneket? Nem.
3: Én sem.
2: Biztos, hogy nem.
3: Jó. Tényleg vér?
2: Nem, tudom, sült vér, azt is van, aki szereti. Nem, abszolút nem. Ezekre nem gondolni sem tudok, de egyébként előbb kóstolnám meg még mindig a sült vért, mint mondjuk a, tudom én, akár a nyelvet tényleg, vagy a szemet, tehát akkor már inkább ez. De nem, maradok azért inkább az ilyen klasszikus állati testrészeknél, ha lehet ilyen kicsit drasztikusan fogalmazni. Na jó, hát van egy pár ilyen érdekes és különleges párosítás. Köszi, Beni, megint nagyon jó kis témát hoztál. Gondolkozzál majd még a következő jó. alkalomra is, bár nem csalódunk benned sosem. Köszönöm.
3: Igen? Annyit még hozzáfűzni, hogy így nagyon izgalmas adás lesz, hogy két finnyes ember beszélek, és nem, az se.
2: Az se. Jó, egyébként én alapvetően annyira nem tartom magam nagyon finnyásnak, mert nagyon sok mindent meg megeszem. Például zöldséget, gyümölcsöt eszem ellentétben veled.
3: De amúgy abból is vannak ilyen feldolgozott termékek, mondjuk epressék.
2: Ja, úgy megeszed? Vagy megiszod?
3: És sőt, az ilyen műgyümölcs íz az a legjobb dolog.
2: Minden csak egészségtelen legyen.
3: Persze.
2: Jó, köszönöm szépen, köszönöm, Kónya. Benneteknek várunk legközelebb is.
3: Sziasztok.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: aznap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az a Young Engineers, ami bizony itt is van a térségünkben, de ha nem, akkor most tekerjétek fel a hangerőt, mert szó lesz erről is, bár egyébként Bettynél már a Családban maradt című magazin műsorban volt erről szó, de ismétlés a tudás anyja, illetve hát vannak természetesen aktualitások is. Vendégünk Popara Luka, nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a stúdiónkban, a Young Engineers területi vezetője, és hozzátartozik Szigetszentmiklós, Érd, Csepel, Soroksár, Ráckeve, illetve a Budakeszi régió. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Kicsit majd lehet, hogy ki van vagy cserélve a mikrofon, majd meglátjuk, hogy mennyire hallatszódik. Lesz tábor, erről is mindjárt beszélünk, Szigetszentmiklóson őszi és téli tábor is lesz, ez a BRICS Challenge tábor. Na de először is, egyáltalán miről beszélgetünk, mert nekem így a Facebook oldalon, hát nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy ilyen legószerű, de ugye mi így értjük, igen, de lehet, hogy ezzel kiverjük a biztosítékot úgy, mint nálunk, amikor valaki azt mondja, hogy Lakihegyi Rádió. Szóval, hogy tegyük tisztába, hogy egyáltalán mi ez a foglalkozás, amit tartotok a gyerekeknek.
4: A BRICS Challenge program az egy 32 alkalmas program, heti szinten van, iskolákban, művelődési házakban, Szigetszentmiklóson, illetve a felsorolt régiókban.
5: És egy fejlesztő és egy fejlesztő foglalkozás. A gyermekek tanulnak a műszaki dolgokról, például szihajtás, fogaskerékhajtástról beszélünk, centrifugális erőről, tehát fizikai, meg mechanikai fogalmakat beszélünk a gyermekekkel, illetve felépítik a modelleket a foglalkozások során. Utána játszanak, gyakorolnak. Tehát egy fejlesztő foglalkozás, ami igen, hasonlít a Legóhoz, ugyanúgy építőkockákból építjük a modelleket.
3: És ezt itt nézek egy képet, ez úgy néz ki, hogy ugyanúgy, ahogy most bocsánat, egyébként baj, ha ahhoz hasonlítjuk, gondolom nem annyira nem, szeretitek, nem, vagy nem tudom.
5: Nem, csak hogy a teljes mértékben kompatibilis.
3: Kompatibilis? Komolyan? Igen. De ez milyen fejlesztés? Ez honnan?
5: A Young Engineers-nek a saját fejlesztése.
3: Komolyan? De van egy gyár, ahol ezt készítik?
2: Tulajdonképpen, igen. Aha.
3: Azt a mindenit. Mm. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk egy Legónál, vagy mondjuk egy IKEA-s bútornál kapunk egy füzetet, ami így végig követi, vagy lehet, hogy a gyerekek végig követik, hogy mit, mire kell rárakni, összerakni, szétszedni esetenként, ha nem sikerül elsőre.
5: Igen, most sajnálom, hogy nem hoztam, de ugye a korábbi műsorban mutattam is az útmutatókat, hogy a gyerekek kapnak egy útmutatót minden egyes alkalom előtt, és akkor az alapján építik a modellt.
2: Illetve ugye ez annyiból talán különbözik ugye a Legótól, hogy motorikus mindegyik. Motorikus, tehát, hogy ugye ezek van, motorikusak, igen. Tehát, hogy
3: az
2: mozognak.
3: Mit jelent? Ja, hogy mozognak.
2: Igen, igen, igen, tehát, hogy életre mindegyik kellene. Mozog, életre kellnek, végül is így is lehet mondani. Meg ugye azt talán beszéltük is korábban, de nyilván ismétlés a tudás anyja, hogy elmondjuk, hogy ugye ezek azért egymásra épülnek, ezek a feladatok, igen. Tehát foglalkozásról foglalkozásra. Mindig egy picit nehezebbek.
5: Igen, egy picit újabb fogalom jön, és igen, egyre bonyolultabbak a szerkezetek.
3: De most akkor jól értem, most már nagyon belenagyítottam itt a fotóba, mert ugye a Young Engineers Szigetszentmiklós Érd régió Facebook oldalán lehet azért látni ilyen kis kulisszatitkokat. Tehát, hogy ami elkészül, az utána mozog, tehát, hogy motorikus lehet irányítani.
5: Igen, például az első alkalom során egy körhintát szoktak építeni a gyermekek, akkor azt elindítják, és tényleg látják, hogy
3: de jó.
5: Hogy van felépítve. Tehát nagyon hasonló egy igazi körhintához. Uh-huh. Ugye akkor a centrifugális erőről beszélünk a gyermekekkel, ők is el tudják képzelni.
3: Na, és akkor így, hogy nagyjából most már úgy esetleg, aki nem hallotta még a korábbi műsort, el tudja képzelni, akkor beszéljünk most az aktualitásokról. Kezdjük a táborral. Szigetszentmiklóson lesz őszi tábor is, és lesz téli mini tábor is. Hogy épül fel ez a tábor? Mehetnek-e újak is, vagy csak olyanok, akik már mondjuk találkoztak ezzel a foglalkozással?
5: Igen, igen. Sok szeretettel várjuk az új gyerekeket, lányokat és fiúkat is egyaránt. Általában 5 napos táborokat szervezünk, ugye 8-tól, reggel 8-tól délután 4-ig, tehát nap
3: de akkor ez az őszi szünet idejére esik
5: szünet
3: pont?
5: Idejére, igen, tehát október 26-30 között lesz ez az őszi szüneti tábor, illetve december 21-22, ez egy 2 napos.
2: Illetve amiről még talán nem beszéltünk, hogy azért ez ugye az ilyen 5 és nagyjából 11 éves kor közötti, igen, korosztálynak, igen, szól. Tehát akár már a nagycsoportosoknak is, de egyébként meg inkább a kis általános iskolásoknak.
5: Igen, de várjuk a kicsiket is, mert nagyon élvezik ők is, és ilyenkor ugye ők egy modellt kapnak, egy nagyobb gyerek, akinek már több tapasztalata van, akár 2-3 modellt is tud építeni, tehát úgy úgy építjük fel, hogy mindenkinek legyen sikerélménye.
3: Mi az, amit fejleszt a gyerekeknél? Nyilván így a finom motorikus mozgásokat is, de hogy azon kívül szerintem rengeteg minden, főleg a mai világban annyira, hát flowban vannak, ott vannak a jelenben, tehát hogy gondolom nagyon sok mindent fejleszt a gyereknél.
5: Igen, nagyon-nagyon sok mindent fejleszt. Igen, a finom motorikát, a kreativitást, az önállóságot, kitartást, türelem.
3: Képzeljétek el, hogy tegnap nálunk pont van, hát az sem Lego, lehet kapni más ilyen építőkockás dolgokat, ilyen nagyon kis miniatűr, és én nekem az az elképesztő, és pont erről beszélgettünk tegnap, hogy nem sok olyan játék van, ami az egészen pici gyerekektől a felnőttekig leköti az embert. És igen. Ez olyan, nem?
5: Igen, igen, igen, ez olyan. És most a Young Engineers-en belül, most nem a Bricks Challenge program, de egyébként van OV is, meg van akár időskornak is program.
3: De jó, tök jó. Vannak workshopok, terveztek különböző tematikus workshopokat, igen. Erről mesélj, kérlek.
5: Igen, a halloweeni workshopot tervezünk, karácsonyi, húsvéti, anyák napi, Valentine's napi, tehát végül is minden tematikára egy kicsit, igen, és ezek általában úgy épülnek, mint az általános foglalkozások, tehát ilyen másfél-két órások, akkor ugyanúgy a gyerekek útmutató alapján építenek valamit, utána még van a játékidejük, tudnak kreatívkodni, és a workshopoknál annyi a különbség, hogy kapnak a végén egy kis meglepetést, amit haza is tudnak vinni, mert ugye ezeket a modelleket nem vihetik haza. Viszont a workshopok alkalmakor haza tudnak vinni egy kis építményt.
2: És ezeken is bárki részt vett egyébként? Tehát igen, nem kell előzetesen bárki. Járni mondjuk külön a foglalkozásokra?
5: Nem, mert ugyanúgy megbeszéljük az elméleti részt, és akkor mindenki tud részt venni ezeken is, igen.
3: Egyébként nagyjából általában mennyi időt tesz ki, mondjuk, nem tudom, nézzük akkor azt a körhintát, tehát ez is egyedi, vagy pontosabban egyéni, hogy valaki kicsit lassabban, igen. Kicsit gyorsabban,
5: tehát igen, is... teljes mértékben tudja, attól függ, hogy mennyire van tapasztalata a gyermeknek, hány éves, milyen sokat épített már. Van, aki nagyon gyorsan építi, és akkor több ideje van játszani, meg saját építményt építeni. Van, aki lassabban, de azért neki is megvan a sikerélménye, hogy felépítette azt, ami adott volt. És tehát az mindenképpen fontosnak tartom, hogy legyen egy modell, amit fel tud építeni és működtetni is az óra alatt.
3: Hogy legyen sikerélménye,
5: igen,
3: persze.
5: Igen, hogyha csak a kreativitás alapján építi, akkor nem biztos, hogy az működni fog.
3: Visszatérve egy picit magukra a workshopokra, illetve a táborokra, ezeknek fix helyszínük van Sziget-Szent Miklóson, vagy itt a térségben?
5: Változó, attól függ, általában művelődési házakban szoktuk szervezni ezeket, de amennyiben nincs a művelődési házakban
3: kapacitás hely.
5: Akkor ugye most az őszi táborra is a Horgász Egyesületnél tervezzük megtartani a tábort. Ott a titkos kert is, ott a Duna is, ilyenkor még összekötjük egy kis motorcsónakázással is.
3: Hoppá!
2: Még vannak ilyen jó kis programok.
3: Csak nem a motorcsónakod is ti rakjátok össze, de nyilván csak
2: viszont. Az izgalmas lenne.
5: Igen. Nem, most a Horgász Egyesület biztosítja, és nyáron is volt egy ilyen táborunk ott, és a gyerekek nagyon élvezték ezt is. Sőt, még lehet, hogy a táborokban ilyen a vendégoktatókat is szeretnék. Rengeteg gyereket érdekli, akár a horgászatot is, és így arra gondoltam, hogy lehet egy ilyen egy-két órás ilyen jellegű foglalkozás is.
3: De jó.
2: De egyébként ugye ezek a foglalkozások akár Sziget-Szent Miklóson iskolákban is elindultak, vagy legalábbis ugye azt konkrétan olvastuk, hogy a Bíró Lajos általános iskolában
5: igen,
2: vannak.
5: Igen, hát a foglalkozások, az állandó foglalkozások azok elindulnak, elindultak, igen, már múlt héten a Fészektelzóban is már elindult a csoport, a Bíró Lajos általános iskolában, a Mozaik Szigetben, a Dunaharasztiban, a Rákóczi suliban.
3: Sőt, ott jól láttuk, a Lafert Kúriában is láttuk.
5: Igen, a Lafert Kúriában még alakul a csoport, de hamarosan el fog
2: ez
5: indulni.
2: A terv.
5: Igen, ott még alakul a csoport. És akkor még Érden is elindult a Szepes Dula Művelődési Házban a csoport.
3: A táborokra, illetve a workshopokra kell külön jelentkezni, és hát ugye azt az előbb már említetted, de emeljük ki, hogy az is tök jó lehetőség, hogy ha valaki mondjuk nem akar a tábor minden napján részt venni, vagy nem tudom, csak egy-két napra, arra is van lehetőség.
5: Igen, arra is van lehetőség, mert nekem is vannak gyermekeim, 7 évesek, és tudom, hogy milyen kérdések merülhetnek fel a szülők fejében, tehát tudom, hogy én is úgy adnám be legszívesebben a gyermekeimet táborba, hogyha kipróbálhatják ezt, és azért találtam én is úgy ki, hogy akkor az első napon ki lehet próbálni, és amennyiben a gyermeknek tetszik, akkor tud jönni a többi napra is. És rengetegen jöttek így, és természetesen, hogy maradtak végig, ami nagy öröm volt, úgyhogy...
3: De jó. Igen. Hogy néz ki magának a, gondolom ez egy ilyen napközis tábor a tematikája, tehát, hogy étkezést kell a szülőnek biztosítani, vagy hogy van felépítve? Mettől meddig tart?
5: Van felépítve egy nap, hogy a reggel 8 körül érkeznek a gyerekek, akkor megregeliznek, olyan lehetőséget is biztosítunk, amennyiben a gyermek allergiás, hogy ők hozzák az ételüket. De alapvetően mi biztosítjuk. Akkor utána, ugye reggeli után vagy játszóterezünk, vagy építünk, annak függvényében, hogy mennyire van kint meleg. Ugye nyáron mindenképpen reggeli után kellett kimennünk a játszótére a nagy melegek miatt.
2: Hát igen, ősszel mondjuk más lehet.
5: Igen, ősszel más lesz. Valószínűleg ebéd előtt fogunk menni, amikor melegebb van, és akkor utána van az építés útmutató alapján ebéd, sőt, egy 10 óra is van, mert azt vettem észre, hogy a gyerekeknek azért szükséges a napi 4 étkezés.
3: Igen.
5: Hát, még úgy is, hogyha megregelizve érkeznek, igen, tehát valahogyan éhesek lesznek. Úgyhogy alapvetően 4 étkezés biztosítunk.
3: Aha.
5: És akkor ebéd után pedig szabad építés van, tehát ott már kreatívkodhatnak, mert rengeteg nagy a kreativitás a gyermekeknek, tehát erre is szükségük van, és utána pedig szintén szabad játék van. Nyáron például vízicsaták voltak a nagy melegekben. Most ősszel más szabadtéri programok lesznek.
3: Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik egyébként, meg itt közben nézem a plakátot, amit majd itt a videó alatt meg fogunk osztani, hogy miket lehet például készíteni, ugye az őszihez kapcsolódóan valamilyen ollós maszk, de lesz rénszarvas, télapó, szánon utazik, tehát hogy nyilván mindig a, gondolom az aktuális tematikához kapcsolódó dolgokat raknak ki.
5: Igen, tehát az őszi tábornál tervezünk mindenképpen ilyen halloween-is témát is, amiben... külön hasonló lesz azért a tematikája, mint egy workshopnak, de azért itt sokkal többet tudnak a gyerekek gyakorolni, meg játszani. A télinél pedig igen, ilyen Mikulás, meg különböző variációi lesznek.
2: Még akár jelmezben is mehetnek, már aki szeretne, gondolom ez. Akár lehet lehetőség is biztosítva.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezzel megismertettél bennünket. Itt közben még nézem a videóban is, ugye megmutatjátok, hogy melyik hogy mozog éppen.
5: Igen.
3: Tényleg nagyon érdekes egyébként. És hát gondolom, hogy azért azt javaslod a szülőknek, hogy nem véletlenül találtátok mindezt ki, hogy ezeket az építőkockás játékokat, mert hogy ez nagyon sokat fejleszti a gyereket. Egyébként itt ezt a Bricks Challenge-hez kapcsolódóan ezeket így akár boltban is lehet kapni, vagy ez nem csak itt nálatok elérhető?
5: Nem, csak oktatás célra lehet vásárolni.
3: Na, hát akkor érdemes egyébként akár megnézni Young Engineer Szigetszentmiklósért régió Facebook oldalát, ott bővebb infót is találtok, illetve ahogy említettük, mi is megosztjuk majd itt a videó alatt a plakátot, még nem vagytok semmiről lemaradva, hiszen ugye őszi téli tábor lesz.
2: Van egy kis idő, igen.
3: Igen, az őszi október 26-tól 30-ig, a téli mini tábor december 21-22. Hát én azt gondolom, hogy ezzel egyébként nagy-nagy szívességet tesztek a szülőknek, hogy a szünetekben egy kicsit, főleg, hogy a téli szünet most, ami 2,5 hét lesz.
2: Hosszú lesz, igen. És hát addig se egyébként mondjuk akár a kütyüket nyomkodják a gyerekek. Ez egy kicsit másfajta kütyű mégiscsak.
3: Hát igen. Nagyon szépen köszönjük Popara Lukának, Young Engineers területi vezetőjének, Szigetszentmiklós, Érd, Csepel, Soroksár, Ráckeve, Budakeszi régiónak a vezetője. Raluka, köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szent Miklós. Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata. Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Villamos energiahálózatot fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A fejlesztési munkálatok október 5-én kezdődnek Sziget-Szent Miklóson a Nárcisz utca térségében. A beruházás során új földkábeles hálózatot, transzformátorállomást és új kisfeszültségű hálózati kapcsolatokat alakítanak ki. A kivitelezés a Csépi út, a Borza, Boglárka, a Héja, a Horog, a Lankás és a Zápor utcát, valamint a Lankás közt érinti. A munkálatok a tervek szerint november 15-ig tartanak. A kivitelezés során földmunkákra, kábelárkok kialakítására és kábelek fektetésére is számítani kell. Az útkereszteződéseknél pedig vágásos technológiát alkalmaznak. A munkálatok idején ideiglenes forgalmi korlátozások, valamint időszakosan megnövekedett zaj és porterhelés is előfordulhat. Újdonságokkal készül az Országos Könyvtári Napokra Sziget-Szent Miklós. Az október 5-e és 10-e között megrendezendő programsorozat az első Miklósi Városnapokhoz is kapcsolódik, ezért a szervezők a megszokott programok mellett kiegészítő eseményekkel is készülnek. Lázár Gergő, a programokat szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónak elmondta, a rendezvényhez kapcsolódóan a könyvtár belső tere is megújul. Hozzátette, a korábbi körasztalok és székek helyett hosszabb, nagyobb asztalokat helyeznek el, amelyeken Sziget-Szent Miklóshoz kötődő folyóiratok kapnak helyet.
4: Ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba vagy 2006-osba.
3: Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva idén is elindul a Bukkanj Rám elnevezésű könyvkereső játék. A résztvevőknek ezúttal is minden nap más-más helyszínen kell megtalálniuk az elrejtett könyveket. A kereséshez a Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldala nyújt majd segítséget, ahol a helyszínekkel kapcsolatos információkat is közzéteszik. Lázár Gergő hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan most is ajándékokkal várják a szerencsés megtalálókat. Idén azonban egy további ajándékkönyvvel is készülnek, így a játék résztvevői újabb nyereményért szállhatnak versenybe.
4: A csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem kettő, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy kettő az egyben csomagok lesznek most elhelyezve.
3: Csütörtökön kezdődik az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény sorozatot a város 40. születésnapja alkalmából szervezik, amelynek első programeleme október 8-án lesz. Lázár Gergő, a programot szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a programsorozat első eseménye a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premierje lesz. Hozzátette, a filmet csütörtökön este 6 órától vetítik a Nádasdy Filmszínházban, a Szilágyi Lajos utca 10-es szám alatt. A szervezők az érdeklődőket és családjaikat is várják a belépés díjtalan. A Miklósi Városnapok további programokkal folytatódik október 9-én, 10-én és 11-én is.
4: Október 8-án este 6 órakor 40 év 40 történet címmel egy új dokumentumfilmet fogunk levetíteni a Nádasdy Filmszínházban, mely idén ünnepli egyébként a 90. születésnapját, és ezt a filmet idén készítette a Duna Média Televízió, és a nevéből adódóan 40 Sziget-Szent Miklóson élő, dolgozó, aktív vagy már éppen nyugdíjas korú személy mondja el gondolatait a várossá válás 40. évfordulója alkalmából. Egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy sok szempontból személyes dokumentumfilm lesz, aminek ez lesz tulajdonképpen a premier vetítése.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Szűrővizsgálatokat szerveznek Szigetpecsén október 15-én. A szűrőbusz a Balassi téren, a rendezvénytéren várja az érdeklődőket reggel 9 és délután 5 óra között. A résztvevők a többi között bőrgyógyászati és belgyógyászati szűrésen, valamint állapotfelmérésen vehetnek részt, amely során vérnyomást, véroxigén szintet, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és húgysavat is mérnek. Lehetőség lesz testösszetétel és csontsűrűség mérésre, valamint diétás és életmódbeli tanácsadásra is. A vizsgálatok és az állapotfelmérés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és érvényes személyazonosítást alkalmas okmányukat. Ebösszeírást végeznek Halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebösszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A Halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebösszeíró adatlap postai úton a Halásztelek Kastélypark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennelt formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Mobil kamerákkal erősítik a közbiztonságot Csepelen. Újabb kamerás megfigyelési pontokat alakítanak ki Csepelen, 3 helyszínen ugyanis próbajelleggel mobil képfelvevő készülékeket helyeznek el. A napelemes önálló működésű kamerák telepítését a közterületek biztonságának erősítésével indokolja a kerületi önkormányzat. A kamerák az Akácfa utca és a Szabadság utca kereszteződésénél található zárt parkolóban, a Völgy utca 25-39-es szám közötti zárt parkolóban, valamint a Csillag utca 5-13 szám előtti füves területen jelennek meg. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a most telepített kamerák tesztjelleggel működnek. A tapasztalatok alapján később azt is megvizsgálják, hogy a technológia milyen formában alkalmazható hosszabb távon a kerület közterületi és közbiztonsági feladatainak ellátásában. Angol újrakezdő és előközép haladó kurzust indít a dunaharaszti Tinglish nyelviskola. Az intézmény keddenként és csütörtökönként várja a nyelvtudásukat megerősíteni vágyó felnőtteket. A kis létszámú csoportok A1, illetve A2 és B1-es szinten vehetnek részt beszédközpontú órákon, amelyek elsősorban a magabiztosabb angol használatra helyezik a hangsúlyt. Azok pedig, akik nem tudják eldönteni, hogy melyik tanfolyam lenne számukra megfelelő, ingyenes szintfelmérőt tölthetnek ki. Jelentkezni az oktatási központ hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Idén ősszel ismét lesz lehetőség mobilügyintézésre Dunavarsányban. A kormányablak busz november 4-én szerdán érkezik a településre, és reggel 9:30-tól délután 14:30-ig fogadja az ügyfeleket. A helyszín ezúttal is a polgármesteri hivatal udvara, ahol kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Az ügyintézők többek között a lakcímbejelentésben, a DAP regisztrációban és a diák igazolványigénylésben nyújtanak segítséget a lakosságnak. Lehetőség lesz emellett a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal és az útlevéllel kapcsolatos teendők intézésére. További tudnivalók Dunavarsány városvezetésének hivatalos Facebook és weboldalainál érhetők. Módosul a házi orvosi rendelés időpontja Halásztelken. Módosul a csütörtöki rendelési idő dr. Dankai Henrietta, a Halásztelki 1-es számú házi orvosi körzet orvosának rendelésén. A Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben csütörtökönként ezentúl 12 és 16 óra között várják a betegeket. A hét többi napján a rendelési idő változatlan. Hétfőn és szerdán 8 és 12 óra, kedden 12 és 16 óra, pénteken pedig 8 és 12 óra között rendel az orvos.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Hetesekkel jutott tovább az SKSK a férfi kézilabda magyar kupa harmadik fordulójában a NEKA ellen. A két NB1-es csapat csatája már a rendes játékidőben is elképesztő izgalmakat hozott. A Szigetszent Miklós az utolsó előtti másodpercben egyenlített, így 30-30 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a heteseknél a hazai pályán játszó térségiek a miklósi közönségtől is támogatva jobbak tudtak lenni, és 5-4-re nyerve a büntető párbajt bejutottak a magyar kupa negyedik fordulójába. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, az élet néha olyan forgatókönyveket tud írni, amit a legfantáziadúsabb regény sem. Hozzátette, mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást, de a végén nekik volt több lélek jelenlétük és szerencséjük, és nagyon örülnek a győzelemnek.
2: Időjárás.
3: Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék sem várható. A légmozgás gyenge mérsékelt lesz. Délutára 21-26 fokig melegszik a levegő. Szerdán derült napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A déli szél nagyrészt mérsékelt marad. Reggel 1-11, délután 22-26 fok várható.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, unik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Búj a gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az ámorgém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külség, az összcsönk, az agyunkkal játszik, de

Lakihegy Rádió FM 107. Yeah, Melody Maker, 8 év, egy szimpa,